That's exactly how we do it in the Chocolate Church.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 86. Zsoltár. Dávid imádsága. Hajtsd hozzám, Uram, füledet. Hallgass meg engem, mert nyomorult és szegény vagyok én. Tartsd meg életemet, mert kegyes vagyok. Mentsd meg, én Istenem, a te szolgádat, aki bízik benned. Könyörülj én rajtam, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap. Vidámítsd meg a te szolgádnak lelkét, mert hozzád emelem fel, Uram, lelkem. Mert te, Uram, jó vagy és kegyelmes, nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak. Figyelmezz, Uram, az én imádságomra, és hallgass meg az én könyörgésemnek szavát. Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Nincsen, Uram, hozzád hasonló az Istenek között, és nincsenek hasonlók a te munkáidhoz. Eljönnek a népek mind, amelyeket te alkottál, és leborulnak előtted, Uram, és dicsőítik a te nevedet. Mert nagy vagy te, és csoda dolgokat művelsz, csak te vagy Isten egyedül. Mutasd meg nekem, Uram, a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem a te nevedet. Dicsérlek téged, Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké. Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból. Isten, kevélyek támadtak föl ellenem, és kegyetlenek seregek keresi lelkemet, akik meg se gondolnak téged. De te, Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és nagy igazságú. Tekints rám és könyörülj rajtam, add a te erődet a te szolgádnak, és szabadíts meg a te szolgáló leányodnak fiát. Adj el nekem javamra, hogy lássák az én gyűlölőim, és szégyenüljenek meg, amikor te, Uram, megsegítesz, és megvigasztalsz engem.
0: A 86. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Szép jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak. A Lukács 6.38-at olvasom. Adjatok, és nektek is adatik. Jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti mértek. Sokan nagyon fellelkesednek arra, hogy ha kapnak valamit, vagy arról van szó, hogy kaphatsz valamit. És itt Isten beszéde azt mondja, hogy azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti mértek. Tehát van itt egy olyan alapelv, hogy akkor fogsz kapni, hogyha adsz. Tehát a kapásodnak a kulcsa az adásodban van. Ha bármit adsz, azt megsokszorozva kapod vissza. Tehát ez azt jelenti, hogyha bármit szeretnél, például a mai nap, hogy megtörténjen veled, vagy az életedben jó dolgokat akarsz, akkor egyszerűen kezdjél el vetni, kezdjél el adni dolgokat. Akár egy mosolyt, egy jó szót, egy bátorítást, pénzt, hittelteli szavakat, és ezt fogod visszakapni. Sokszor azt látjuk, hogy amikor elvetünk egy magot, az nem azonnal kell ki, hanem kell egy kis idő, de hidd el, hogyha elkezdesz vetni ilyen dolgokat, akkor egyszer el fog jönni az aratása ennek, és meg lesz ennek a gyümölcse. Tehát, hogyha szeretnél jó napokat az életedben, akkor ma kezdj el jó dolgokat vetni. Tehát, hogyha ma vetsz, akkor a jövődnek vetsz, és a jövőben fogsz aratni. Tehát ne panaszkodást, ne síránkozást, vagy keserűséget mondjál ki a szádon, hanem jó kedvet, bátorítást, vigasztalást, hitet szóljál, és ezt fogod aratni. Ha gondolod, akkor mondj el velem egy imád. Mennyei Atyám, köszönöm azt, hogy te vagy az, aki először adtál nekem. Köszönöm, hogy mindenedet odaadtad, és hálás vagyok azért, Jézus Krisztus, hogy így tudok én is adni, és oda szánom a mai napomat arra, hogy adjak bátorítást, vigasztalást, jó szót, egy mosolyt, hogy elkezdjek adakozni a pénzemből. Elhatározom, hogy ezt elkezdem a mai napon. Kérlek, te segíts meg ebben. Amen.
3: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Chance.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sans műsorán.
3: 87. Zsoltár. Kórá fiainak a Zsoltára. A Szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát. Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákob minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, éme Filisztea és Tirusz Kússal együtt ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz benne született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírva följegyzi a népet, ez ott született, és táncolva éneklik, minden forrásaim te benned vannak.
4: A 87. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Szép jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak. A Lukács 6.38-at olvasom. Adjatok, és nektek is adatik. Jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti mértek. Sokan nagyon fellelkesednek arra, hogy ha kapnak valamit, vagy arról van szó, hogy kaphatsz valamit. És itt Isten beszéde azt mondja, hogy azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti mértek. Tehát van itt egy olyan alapelv, hogy akkor fogsz kapni, hogyha adsz. Tehát a kapásodnak a kulcsa az adásodban van. Ha bármit adsz, azt megsokszorozva kapod vissza. Tehát ez azt jelenti, hogyha bármit szeretnél, például a mai nap, hogy megtörténjen veled, vagy az életedben jó dolgokat akarsz, akkor egyszerűen kezdjél el vetni, kezdjél el adni dolgokat. Akár egy mosolyt, egy jó szót, egy bátorítást, pénzt, hittelteli szavakat, és ezt fogod visszakapni. Sokszor azt látjuk, hogy amikor elvetünk egy magot, az nem azonnal kell ki, hanem kell egy kis idő, de hidd el, hogyha elkezdesz vetni ilyen dolgokat, akkor egyszer el fog jönni az aratása ennek, és meg lesz ennek a gyümölcse. Tehát, hogyha szeretnél jó napokat az életedben, akkor ma kezdj el jó dolgokat vetni. Tehát, hogyha ma vetsz, akkor a jövődnek vetsz, és a jövőben fogsz aratni. Tehát ne panaszkodást, ne siránkozást, vagy keserűséget mondjál ki a szádon, hanem jó kedvet, bátorítást, vigasztalást, hitet szóljál, és ezt fogod aratni. Ha gondolod, akkor mondj el velem egy imád. Mennyei Atyám, köszönöm azt, hogy te vagy az, aki először adtál nekem. Köszönöm, hogy mindenedet odaadtad, és hálás vagyok azért, Jézus Krisztus, hogy így tudok én is adni, és oda szánom a mai napomat arra, hogy adjak bátorítást, vigasztalást, jó szót, egy mosolyt, hogy elkezdjek adakozni a pénzemből. Elhatározom, hogy ezt elkezdem a mai napon. Kérlek, te segíts meg ebben. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 88. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. Az Ezrahita Hémán tanítása. Uram, szabadításomnak Istene, nappal kiáltok, éjjelente előtted vagyok. Jusson eléd imádságom, és hajtsd hozzám füledet. Mert betelt a lelkem nyomorúsággal, és életem a Seolig jutott. Hasonlóvá lettem a sírba szállókhoz, olyan vagyok, mint az ereje vesztett ember. A holtak közt van az én helyem, mint a megölteknek, akik sírgödörben fekszenek, akikről többé nem emlékezel, mert elszakasztattak a te kezedtől. Mély sírba vetettél be engem, sötétségbe, örvények közé. A te haragod rám nehezedett, és minden hullámoddal nyomtál engem. Elszakasztottad ismerőseimet tőlem, utálattá tetté előttük engem. Berekeztettem, és ki nem jöhetek. Szemeim megsenyvedtek a nyomorúság miatt. Kiáltással hívlak téged, Uram, minden nap. Hozzá terjezgetem az én kezeimet. Avagy a holtakkal teszel-e csodát? Fölkelnek-e vajon a holtak, hogy dicsérjenek téged? Beszélik-e a koporsóban a te kegyelmedet, hűségedet a pusztulás helyén? Megtudják-e a sötétségben a te csodáidat, és igazságodat a feledékenység földjén? De én hozzád rimánkodom, Uram, és jó reggel, korán reggel jut elédbe az én imádságom. Miért vetsz el hát engem, Uram, és rejted el orcádat én tőlem? Nyomorult és halálra szánt vagyok ifjúságomtól kezdve. Viselem a te rettentéseidet, és roskadozom. Átmentek rajtam a te búsulásaid, a te haragod, a te szorongatásaid elemésztettek engem, körülvettek engem, mint a vizek egész nap. Együtt körülöveztek engem, és te elszakasztottál tőlem barátot és rokont, és ismerőseim a teljes sötét.
4: A 89. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Szép jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak. A Lukács 6.38-at olvasom. Adjatok, és nektek is adatik. Jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti mértek. Sokan nagyon fellelkesednek arra, hogy ha kapnak valamit, vagy arról van szó, hogy kaphatsz valamit. És itt Isten beszéde azt mondja, hogy azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti mértek. Tehát van itt egy olyan alapelv, hogy akkor fogsz kapni, hogyha adsz. Tehát a kapásodnak a kulcsa az adásodban van. Ha bármit adsz, azt megsokszorozva kapod vissza. Tehát ez azt jelenti, hogyha bármit szeretnél, például a mai nap, hogy megtörténjen veled, vagy az életedben jó dolgokat akarsz, akkor egyszerűen kezdjél el vetni, kezdjél el adni dolgokat. Akár egy mosolyt, egy jó szót, egy bátorítást, pénzt, hittelteli szavakat, és ezt fogod visszakapni. Sokszor azt látjuk, hogy amikor elvetünk egy magot, az nem azonnal kell ki, hanem kell egy kis idő, de hidd el, hogyha elkezdesz vetni ilyen dolgokat, akkor egyszer el fog jönni az aratása ennek, és meg lesz ennek a gyümölcse. Tehát, hogyha szeretnél jó napokat az életedben, akkor ma kezdj el jó dolgokat vetni. Tehát, hogyha ma vetsz, akkor a jövődnek vetsz, és a jövőben fogsz aratni. Tehát ne panaszkodást, ne siránkozást, vagy keserűséget mondjál ki a szádon, hanem jó kedvet, bátorítást, vigasztalást, hitet szóljál, és ezt fogod aratni. Ha gondolod, akkor mondj el velem egy imád. Mennyei atyám, köszönöm azt, hogy te vagy az, aki először adtál nekem. Köszönöm, hogy mindenedet odaadtad, és hálás vagyok azért, Jézus Krisztus, hogy így tudok én is adni. És odaszánom a mai napomat arra, hogy adjak bátorítást, vigasztalást, jó szót, egy mosolyt, hogy elkezdjek adakozni a pénzemből. Elhatározom, hogy ezt elkezdem a mai napon. Kérlek, te segíts meg ebben.
2: Ez volt.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: 90. Zsoltár. Mózesnek az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nekünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek lettek, és föld, és a világ formáltatott, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza embernek fiai. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amelyik elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom. Mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik és sarjad, estére elhervad és megszárad. Bizony, megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elénk vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcád világa elé. Bizony, elmúlik minden mi napunk a te bosszú állásod miatt. Megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha följebb, akkor 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság, fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülne. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszú állásodat. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Korán reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Láttasson meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nekünk. És a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.
0: A 90. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakik, a mindenható árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, várom, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarász tőréből és a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől és a repülőnyíltól nappal. A dögvésztől, amely a homályba jár, a döghaláltól sem, amely délbe pusztít. Ha elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren, hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. És mivel azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, és a felségest választottad a te hajlékoddá, ezért nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelít a te sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, én megszabadítom őt. Fölmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt. Vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom neki az én szabadításomat.
0: A 91. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Most pedig majd meg fogjátok hallani, hogy Beri fog szolgálni, hogy miről várjuk nagy izgalommal és sok szeretettel fogadjátok. Úgy, mint Istennek a küldöttjét, apostolát.
3: Should say something.
2: És Sherry-t a feleségét.
3: Yeah, go ahead.
4: Greetings in Jesus' name.
5: Üdvözöllek titeket Jézus nevében.
4: I feel privileged and honored to be able to come here with you today in this conference.
5: Nagy megtiszteltetés és kiváltság számomra, hogy itt lehetek veletek és ezen a konferencián itt lehettem.
4: I feel like I must explain a bit why I have decided not to do a full teaching.
5: Úgy érzem, meg kell magyaráznom, hogy miért nem vállaltam be egy egész tanítást.
4: We have had the honor and the blessing to have Rod and Karen come and minister with us as a team.
5: Nagy áldás és megtiszteltetés számunkra, hogy Rodék eljöttek velünk, és így csapatként együtt szolgálhatunk most.
4: And some of what Rod has already ministered in the teaching has been the same, similar as what God had given me.
5: És Rod a szolgálatai során már elmondott több olyan dolgot, amit nekem is adott, hogy szolgáljak arról.
4: So I didn't want to just not say anything. I wanted to give a greeting and tell you how happy I am and blessed to be here with you all.
5: Tehát nem akartam úgy semmit sem mondani, hanem azt azért el akartam mondani, hogy üdvözöllek titeket, és hogy mennyire örülök, milyen áldás és boldogság nekem, hogy itt lehetek veletek.
4: I count it an honor to minister alongside of my husband Barry.
5: Nagy áldás nekem és öröm, hogy a férjem Barry mellett szolgálhatok.
4: God has been so good to us through the transition of his position as pastor.
5: Isten nagyon kegyes volt hozzánk ebben a folyamatban és időszakban, mi alatt Barry ugye a pásztori szolgálatból átment más szolgálatba.
4: Into a larger role of ministering to the churches abroad.
5: Most egy szélesebb körben szolgál az egyházban és külföldön és belföldön is.
4: It has gone very well and I'm very grateful.
5: Nagyon jól ment ez az átmenet és nagyon hálás vagyok ezért.
4: So bless you all.
5: Úgyhogy az Úr áldja meg mindnyájatokat.
4: Thank you for letting me be a part of your conference.
5: És köszönöm, hogy része lehetek ennek a konferenciának.
3: Right. Take it. Give it to Paula. Amen. Well, as Rod said, she is the better-looking half between the two of us.
5: Ahogy Rod is mondta, kettőnk közül ő a jobbik és szebbik felem.
3: And if I let her speak too much, after a while you won't want to hear me anymore.
5: És hogyha őt tovább hagynánk beszélni, akkor utólag már engem nem is akarnátok hallani, nem érdekelne titeket.
3: So this is our last session.
5: Hát ez az utolsó tanításunk most.
3: You could applaud.
5: Tapsolhattok esetleg örömötökben.
3: So, I mean, it's okay because I know you've been a very patient audience.
5: Egyébként nagyon türelmes hallgatóság vagytok.
3: I don't think I could get Americans to listen to me for 2 hours, honestly.
5: Én nem hiszem, hogy el tudnám érni amerikaiaknál, hogy 2 órán át hallgassanak engem.
3: We had a very good time here.
5: Nagyon jól voltunk itt együtt.
3: And I want to thank you for your hospitality and your love, as always.
5: És meg akarom köszönni azt a vendég szereteteteket és általános szereteteteket, amit mindig tapasztalunk.
3: In our hearts, this is a very special place.
5: A szívünkben egy nagyon különleges hely van ennek a helynek a számára.
3: I don't say that to flatter you. I love Hungary, but I particularly love this church.
5: Nem azért mondom ezt, hogy hízelegjek, nagyon szeretem Magyarországot és ezt a gyülekezetet különösen.
3: I do believe that this is Europe's time.
5: Én hiszem, hogy ez Európa ideje.
3: And I feel, when I come here, I feel something building that I believe is going to just explode at some point.
5: És valahányszor ide jövök, úgy érzem, hogy valami így gyülemlik, meg épül, és egy ponton ezt robbanni fog.
3: And everywhere in Europe there is a new momentum that we can feel and see.
5: Európában mindenütt van egy új lendület, ami érezhető és látható.
3: But I would say particularly Eastern Europe and particularly Hungary.
5: De azt mondanám, hogy különösképpen Kelet-Európában és ezek közül is kiemelkedően Magyarország.
3: Like Cheryl said, it's been a real joy to have Matt and Rod and Karen with us.
5: Ahogy már Cheryl is mondta, nagyon jó, hogy Matt és Rod és Karen itt van velünk.
3: You've enjoyed Rod and Karen's teaching?
5: Éreztétek a Rodék tanításait?
3: Yeah, I know I have.
5: Igen,
3: and,
5: én is nagyon.
3: I'm a big believer in teamwork.
5: Én nagyon hiszek a csapatmunkában.
3: That's why we have variety in the body of Christ. That's why we have variety.
5: Ezért vagyunk olyan sokfélék Krisztus testében.
3: And Cheryl and I are going to, I think every trip this year from now on we'll have somebody with us from our team.
5: Azt gondolom, hogy ebben az évben a mostani úttól kezdődően minden utunkon velünk lesz még valaki, és így csapatban leszünk mindenhol.
3: And I think networks of churches need multiple apostles.
5: És azt gondolom, hogy gyülekezet hálózatoknak több apostolra van szükségük.
3: And if you look in scriptures, every time the word apostles use, it is in the plural.
5: És hogyha megnézitek a Bibliát, akkor ott valahányszor az apostolokról olvastok, mindig többes számban vannak.
3: I am personally nervous when one apostle wants to be the only apostle.
5: Én mindig ideges leszek, hogyha egy apostol egyedüli apostol akar lenni.
3: And thinks he can dominate the whole network.
5: És azt gondolja, hogy az egész hálózatot uralhatja.
3: And I think so far in HarvestNet we've recognized 6 apostles and maybe 5 or 6 prophets.
5: Azt gondolom, hogy nálunk az aratás hálózatban eddig körülbelül 6 apostolt ismertünk el, és 5 vagy 6 prófétát.
3: But there'll be more.
5: De több is lesz.
3: And you know, we need many apostles and prophets.
5: Tudjátok, sok apostolra és prófétára van szükségünk.
3: I think in Europe there is going to be hundreds of apostles.
5: Én azt gondolom, hogy Európában több száz apostol lesz.
3: In fact, there'll be many apostles that God will raise up right here in Hungary.
5: És azt gondolom, hogy itt Magyarországon is Isten sok apostolt fog támasztani.
3: From Hungary.
5: Magyarországról, tehát magyarokat.
3: And I believe they'll partner with each other here, and they'll partner with apostles from other nations.
5: És hiszem, hogy együtt fognak működni egymással, és együtt fognak működni más országok apostolaival is.
3: That's what I expect we'll see.
5: Én erre számítok, ezt akarom látni.
3: So I have a message I'm going to preach in a minute.
5: Van egy üzenetem, amit majd mindjárt elkezdek.
3: But I had something happen to me in worship that I need to tell you about.
5: De dicsőítés alatt történt velem valami,
3: and,
5: amiről kell beszélnem veletek.
3: I had a picture come to me.
5: Láttam egy képet.
3: Different than I've ever had before.
5: Ez más volt, mint eddig korábban bármikor.
3: My heart was pounding.
5: Erősen verni kezdett
3: so
5: a szívem.
3: It's a word for Polly, and I'm going to give it publicly.
5: Tehát ez egy Polinak szóló üzenet, és nyilvánosan fogom elmondani.
3: What I saw was a picture of a castle.
5: Egy kastélyt látom, egy várat láttam.
3: We don't have these in the US. We have no castles.
5: Amerikában nincsenek várak.
3: But the castle, what I saw is the castle, and immediately I saw the drawbridge go up.
5: Ahogy láttam ezt a várat, azonnal a függőhíd felemelkedett.
3: And there I realized that there was a siege that was being laid against the castle.
5: És észleltem, hogy hogy ostrom alatt áll ez a vár.
3: And then I saw like a spout of water pouring into the castle from the sky.
5: Aztán úgy láttam, mint hogyha az égből egy ilyen vízzuhatag jött volna le a várra.
3: And as I started thinking about what this means, I was taken to the story of Hezekiah.
5: És ahogyan ezennek a jelentésén kezdtem gondolkodni, Ezékiás történetéhez vitt az Úr.
3: I'm not going to read the text.
5: Nem fogom felolvasni ezt a részt.
3: But it's found in 2 Chronicles 32.
5: Ez a 2 Krónika 32-ben van.
3: More details in 2 Kings 18 and 19.
5: És a 2 Királyok 18-ban és 19-ben további részletek vannak róla.
3: The interesting thing about the story is that Hezekiah was faithful to the Lord as a king.
5: Az az érdekesség a történetnek, hogy Ezékiás az Úrhoz hűséges király volt.
3: But as you know, faithfulness to God does not exempt us from attack.
5: De ahogy tudjátok, az Isten iránti hűség nem mentesít minket a támadások alól.
3: An enemy named Sennacherib was angry with Hezekiah.
5: Egy Sennacherib nevű ellenség nagyon megharagudott Ezékiásra.
3: He waged war against him.
5: És háborút. Ahogy láttam ezt a várat, azonnal a függőhíd felemelkedett.
3: And there I realized that there was a siege that was being laid against the castle.
5: És észleltem, hogy hogy ostrom alatt áll ez a vár.
3: And then I saw like a spout of water pouring into the castle from the sky.
5: Aztán úgy láttam, mint hogyha az égből egy ilyen vízzuhatag jött volna le a várra.
3: And as I started thinking about what this means, I was taken to the story of Hezekiah.
5: És ahogyan ezennek a jelentésén kezdtem gondolkodni, Ezékiás történetéhez vitt az Úr.
3: I'm not going to read the text.
5: Nem fogom felolvasni ezt a részt.
3: But it's found in 2 Chronicles 32.
5: Ez a 2 Krónika 32-ben van.
3: More details in 2 Kings 18 and 19.
5: És a 2 Királyok 18-ban és 19-ben további részletek vannak róla.
3: The interesting thing about the story is that Hezekiah was faithful to the Lord as a king.
5: Az az érdekesség a történetnek, hogy Ezékiás az Úrhoz hűséges király volt.
3: But as you know, faithfulness to God does not exempt us from attack.
5: De ahogy tudjátok, az Isten iránti hűség nem mentesít minket a támadások alól.
3: An enemy named Sennacherib was angry with Hezekiah.
5: Egy Sennacherib nevű ellenség nagyon megharagudott.

0: És én kezdtem gondolkodni Ezékiás történetéhez vitt az Úr.
1: I'm not going to read the text.
0: Nem fogom felolvasni ezt a részt.
1: But it's found in 2 Chronicles 32.
0: Ez a 2 Krónika 32-ben van.
1: More details in 2 Kings 18 and 19.
0: És a 2 Királyok 18-ban és 19-ben további részletek vannak róla.
1: The interesting thing about the story is that Hezekiah was faithful to the Lord as a king.
0: Az az érdekesség a történetnek, hogy Ezékiás az Úrhoz hűséges király volt.
1: But as you know, faithfulness to God does not exempt us from attack.
0: De ahogy tudjátok, az Isten iránti hűség nem mentesít minket a támadások alól.
1: An enemy named Sennacherib was angry with Hezekiah.
0: Egy Sennacherib nevű ellenség nagyon megharagudott Ezékiásra.
1: He waged war against him.
0: És háborút indított ellene.
1: And he began with psychological warfare.
0: Pszichológiai hadviselések kezdtek.
1: The aim was to intimidate him.
0: Meg akarta félemlíteni a királyt.
1: And to cause distrust in the people.
0: És az népen, az emberekben pedig bizalmatlanságot akart kelteni.
1: Finally he set up a siege against Jerusalem.
0: Végül pedig megostromolta Jeruzsálemet.
1: And you know, Jerusalem's water came from springs outside the city.
0: Tudjátok, hogy Jeruzsálemnek a vízellátását a városon kívüli források biztosították.
1: So the siege was to close off the water supply.
0: És az ostromnak az egy célja volt, hogy elzárja a vízutánpótlást.
1: Hezekiah humbly responded in prayer.
0: Ezékiás alázatos módon imával reagált erre.
1: God delivered them.
0: Isten megszabadította őt.
1: He sent an angel.
0: Küldött egy angyal.
1: And there was a supernatural deliverance.
0: Tehát egy természet fölötti szabadulás volt.
1: In the end there were many who honored Hezekiah by bringing gifts, and in the end it was a blessing.
0: Végül nagyon sokan megtisztelték Ezékiást azzal, hogy ajándékokat vittek neki, tehát végül áldássá vált ez az egész.
1: As a leader, Hezekiah's greatness rivaled that of Solomon.
0: Ezékiásnak a hírneve királyként végső soron vetekedett Salamonéval.
1: And if you remember, one of Hezekiah's achievements was that he dug a tunnel to bring the water into the city.
0: És hogyha emlékeztek rá, akkor Ezékiásnak az egyik vívmánya az volt, hogy ásatott egy alagutat, amin keresztül a vizet behozta a városba.
1: Cheryl and I have walked through this tunnel a couple times in Jerusalem.
0: Jeruzsálemben többször végigmentem ezen az alagúton.
1: So I just felt, Polly, I should just tell you that God will not only deliver you.
0: És én azt gondoltam, úgy éreztem, Pali, hogy azt kell mondanom neked, hogy Isten nem csak megszabadítani fog téged.
1: But I believe that you also will dig a tunnel and make a way for living water to come to Hungary.
0: Hanem úgy érzem, hogy egy olyan alagutat is fogsz ásni, amin keresztül élő víz fog Magyarországra érkezni.
1: This tunnel from Hezekiah prevented a siege from ever working again.
0: Ez az Ezékiás féle alagút biztosította azt, hogy többet ne lehessen sikeres egy ostrom se Jeruzsálem ellen.
1: I just thought I should read that into the public record.
0: Csak úgy éreztem, hogy ezt a nyilvános feljegyzés érdekében el kellett mondanom.
1: Okay, now that we have that out of the way.
0: Na most mivel akkor ezt már félretettük az útból.
1: My message to you today is called The Church That Turns the World Upside Down.
0: A mai üzenetemnek az a címe irányotokban, hogy az egyház, ami feje tetejére állítja a világot.
1: I have a very positive view of the end times.
0: Nekem nagyon pozitív képen van a végidőkről.
1: And I know there's going to be earthquakes and wars, and there's going to be the Antichrist.
0: Én tudom, hogy lesznek háborúk, meg azok hírei, meg földrengések, meg az Antikrisztus.
1: But my understanding is that the church and the kingdom of God will prevail.
0: De én úgy hiszem, hogy az egyház és Isten királysága felül fog emelkedni, felül kerekedik.
1: Not everybody will get saved.
0: Nem mindenki fog megtérni.
1: But the church that Jesus Christ builds will plunder hell.
0: De az az egyház, amit Jézus Krisztus épít, ki fogja fosztani a poklot.
1: And we need to see the church as a prevailing force, not a shrinking, fearful group.
0: És az egyházat nekünk is egy győzedelmes erőnek kell látnunk, nem pedig egy összezsugorodó és gyenge valaminek.
1: We don't always see ourselves that way or feel that way.
0: Nem mindig látjuk magunkat így, és nem mindig érezzük magunkat így.
1: But that's how Jesus sees us.
0: De Jézus ilyennek lát minket.
1: That's what he promised.
0: És ezt is ígérte meg.
1: So there's one place in Acts 17 where it says that the church turned the world upside down.
0: Az Apcsel 17-ben van egy rész, ami arról beszél, hogy az egyház feje tetejére állítja a világot.
1: So I'll just let Chilla read Acts 17 verses 5 and 6.
0: Tehát az 5-ös és 6-os verset olvassuk fel az Apcsel 17-ből. Ez irigységgel töltötte el a zsidókat, Ezért maguk mellé vett

0: amelyek a piaci csavargók közül néhány hitványembert csődületet támasztottak és fellármázták a várost. Felvonultak Jászon házához, és ki akarták vezetni Pálékat a népgyűlés elé. Amikor nem találták ott őket, Jászont néhány testvérrel együtt a város elöljárói elé hurcolták, és így kiáltoztak, ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek.
1: Sometimes opposition arises out of jealousy.
0: Néha a féltékenység motiválja az ellenállást velünk szemben.
1: That's what was happening here.
0: Itt például ez történt.
1: And the accusation that came against them is that they were turning the world upside down.
0: És az volt a vád a tanítványok ellen, hogy feje tetejére állítják a világot.
1: The truth is that the kingdom of God is an upside down kingdom compared to this world.
0: És az az igazság, hogy Isten királysága ez a világhoz viszonyítva valóban egy fejreállított világ.
1: Our values, the way we look at things, or is just very different than what the rest of the world will see.
0: Az értékeink, illetve ahogyan látjuk a dolgokat, az pontosan ellentétes azzal, ahogyan a világ látja ezt.
1: What we value and what we know, the truth that we know stands in stark contrast to the view that the world has.
0: Amit mi igazságnak hiszünk és fogadunk el, az pontosan szemben áll azzal, amit a világ gondol értéknek.
1: So the charge that was brought against the Christians here is that they were bringing revolutionary change.
0: Tehát itt a keresztényeket azzal vádolták ebben a részben, hogy forradalmi változást hoznak el.
1: And that none of it had happened there at this place yet, to this point.
0: Igen, mindaddig ilyesmi itt még nem történt.
1: But they had heard that this happened other places, and they said, now they're going to come and do this here as well.
0: De azt már hallották az itteniek, hogy máshol már történt efféle, és most ide jöttek ezek az emberek, és itt is ezt csinálják.
1: It's very unnerving when your world is turned upside down.
0: És nagyon idegesítő, zavaró, amikor a világ körülöttünk fejre áll.
1: First of all, put yourself in a Jewish family in Israel during this time.
0: Képzeljétek el, hogy ebben az időszakban egy zsidó családban éltek.
1: A Jewish man becomes very popular as a teacher, does miracles.
0: Egy zsidó férfi nagyon népszerű lesz, mint tanító, és csodákat tesz.
1: People follow him.
0: Az emberek követik őt.
1: And then he's killed and by crucifixion.
0: Azután keresztefeszítéssel megölik.
1: And 500 and some people see him after he's buried and say, this man rose from the dead.
0: És a temetése után több mint 500 ember újra találkozik vele, és azt állítják, hogy ez az ember feltámadt.
1: Now 500 and some eyewitnesses that see anything like someone raising from the dead is significant.
0: Az azért elég jelentős, hogyha több mint 500 tanúja van egy olyan eseménynek, mint mondjuk egy feltámadás.
1: What would have been more troublesome to the Jewish community at that time?
0: Ami abban az időben még inkább zavarta a zsidó közösséget.
1: Is that these people were saying that this Jesus was the promised Messiah.
0: Az volt, hogy ezek az emberek azt állították, hogy ez a Jézus a megígért messiás.
1: Some people in families believed the message, others rejected it.
0: A különböző családokban néhány családtag elhitte ezt az üzenetet, mások viszont nem.
1: So there was tension in families, there was tension in synagogues.
0: Tehát feszültség volt a családokban, a zsinagógákban.
1: And it threatened the status quo of peace that they had.
0: És ez fenyegette ezt a békés állapotot, amiben ők éppen éltek.
1: That's common for the gospel to do that.
0: Elég általános, hogy az evangélium ezt végzi el.
1: And it's often common that when these things happen, persecution begins.
0: És az is elég gyakori, hogy amikor ilyesmik történnek az evangélium hatására, elkezdődik az üldözés.
1: Right now, a lot of places in the world, Christians are being persecuted.
0: Jelenleg is a világ sok részén üldözik a keresztényeket.
1: Cheryl and I go to India at least once a year.
0: Cheryl és én legalább évente egyszer elmegyünk Indiába.
1: I have been privileged to help pray for some church planters that were sent into the state of Orissa.
0: Orissa államba küldtek néhány gyülekezet alapítót, ott az indiaiak, és kiváltságunk volt imádkozni ilyen gyülekezet alapítókért.
1: A couple years ago, a pastor that my friend knew was killed and cut in pieces and spread along the road in front of his church.
0: Néhány évvel ezelőtt egy pásztor, akit az egyik barátom ismert, megöltek, darabokra vágták, és a darabjait sorba kirakták a gyülekezeti épülete elé.
1: The reason for the persecution, though, is that the church was beginning to grow. Christianity was growing.
0: Az volt az üldöztetés oka, hogy ez a gyülekezet és a kereszténység növekedett, terjedt.
1: In church history, though, what has happened is every time Christians are killed for their faith, more Christianity comes.
0: Az egyház történelem viszont azt mutatja, hogy valahányszor megölnek keresztényeket a hitükért, mindig még többen lesznek a keresztények.
1: So that's what was happening in the early church at this time.
0: Tehát akkoriban, amiről itt olvastunk, éppen ez történt a korai egyházban.
1: Even Gentiles were turning from their idols and turning to Christianity.
0: Még pogányok is elfordultak a bálványimádó hiteiktől, és a kereszténységre váltottak.
1: And if you are an idol retailer, that cuts into your business.
0: És ugye, hogyha valaki mondjuk bálványkereskedő volt, akkor eléggé hátrányosan érintette ez a vállalkozást.
1: So the impact of Christianity was affecting a lot of things.
0: Tehát nagyon sok dologra hatott a kereszténység terjedése.
1: So the church was turning the world upside down.
0: Tehát az egyház fejre állította a világot.
1: Do all churches automatically turn the world upside down?
0: Minden gyülekezet vajon automatikusan fejreállítja a világot?
1: Do all churches equally turn the world upside down?
0: És minden gyülekezet egyforma mértékben állítja fejre a világot?
1: Probably not.
0: Valószínűleg nem.
1: So if that's the case, what is it that allows a church to turn its culture upside down?
0: Tehát ha ez így van, akkor mik azok a dolgok, amelyek képessé teszik az adott gyülekezetet arra, hogy a körülötte levő kultúrát fejreállítsa?
1: I'm going to just give you, I think, four or five of a list today.
0: Körülbelül 4-5 dologot szeretnék ma felsorolni nektek.
1: I don't think this is the whole list, but it's a couple things that I'm going to point out.
0: Nem hiszem, hogy ez a teljes lista, de ki szeretném emelni ezt a néhány pontot.
1: Number one.
0: Először is.
1: To the extent that we know why we exist, we will turn the world upside down.
0: A világot olyan mértékben tudjuk fejreállítani, amilyen mértékben tudjuk, hogy miért vagyunk a világon.
1: It's important that we know why a church exists here in Székesfehérvár.
0: Tehát fontos, hogy tudjuk, hogy itt Székesfehérváron miért van egy gyülekezet.
1: So let me give you a test.
0: Tehát akkor egy tesztet most
1: You don't have to raise your hands, but just follow me with your thinking.
0: Nem kell, hogy felemeljétek a kezeteket, de agyatokban azért válaszoljatok.
1: Multiple choice answers.
0: Tehát ilyen több válasz lehetőség lesz.
1: Does the church exist to disciple and care for believers?
0: Azért létezik a gyülekezet, hogy tanítványát tegye a hívőket és törődjön velük?
1: Or to serve the community, especially the poor.
0: Vagy azért létezik, hogy a lakóközösséget szolgálja, különösen a szegényeket?
1: Does the church exist to meet every need of the Christians that join the church?
0: Vajon azért létezik a gyülekezet, hogy minden hozzá csatlakozó kereszténynek minden szükségét betöltse?
1: Does it exist to reach other people to become Christians?
0: Vagy azért, hogy elérjen másokat, hogy ők is keresztényi legyenek?
1: Or none of the above.
0: Vagy a fentiek egyike sem igaz.
1: Or all of the above.
0: Vagy a fentiek mindegyike igaz.
1: And more.
0: És még több verzió van.
1: What I want to propose to you today is that the answer is none of them.
0: Én ma azt szeretném elétek tárni, felvetni, hogy ezek egyike sem igaz.
1: It's actually all of them in a sense.
0: Igazából egy bizonyos értelemben mindegyik igaz.
1: But the one primary reason that this church exists is to glorify God.
0: De ennek a gyülekezetnek a létének a legfőbb célja az, hogy dicsőítse Isten.
1: You might think I'm, you know, being too fine in my points here.
0: Gondolhatjátok, hogy túlzottan bekorlátozom itt ezt.
1: All the things I listed are ways that we should glorify God. All the things that I listed are things we should do.
0: Igen, tehát mindazok a dolgok, amiket felsoroltam, hogy ezeket tennünk kell, ezek mind dicsőítik Isten.
1: And God is glorified through them.
0: És Isten valóban dicsőséget kap ezek által.
1: But the church exists for God.
0: De a gyülekezet Istenért létezik.
1: All the things I listed actually could be construed as man-centered things.
0: Mindazokat a dolgokat, amiket felsoroltam, tekinthetjük emberközpontú tevékenységeknek.
1: The church doesn't exist primarily for us.
0: De a gyülekezet elsősorban nem értünk van.
1: For me or for you.
0: Nem értem és nem értetek.
1: And I think as soon as the church sees itself as existing for men and for people.
0: Azt gondolom, hogy amint az gyülekezet úgy látja magát, mint ami emberekért van.
1: We begin to lose our way.
0: Elkezdünk eltévedni.
1: Because it becomes man-centered rather than God-centered.
0: Mert akkor már emberközpontúvá válunk, Isten központúság helyett.
1: If you think about it, all that the Bible says about the church points to Christ and to God himself.
0: Hogyha megnézitek, hogy a Biblia mi mindent mond a gyülekezetről, mindazok a dolgok Istenre és Jézusra mutatnak.
1: We are the called out ones, called to God.
0: Mi vagyunk a kihívottak, Istenhez hívottak.
1: We're the bride of Christ.
0: Mi vagyunk Krisztus mennyasszonya.
1: We belong to him, we exist for him.
0: Ő érte létezünk és hozzá tartozunk.
1: We are the body of Christ.
0: Krisztus teste vagyunk.
1: We are God's building, God's dwelling place.
0: Isten épülete és lakóhelye vagyunk.
1: His temple.
0: az ő temploma.
1: We are his holy priesthood to offer up sacrifices to him.
0: Mi vagyunk az ő szent papsága, hogy áldozatokat ajánljunk fel neki.
1: So we really exist for him.
0: Tehát valójában ő érte létezünk.
1: And everything we do is for him.
0: És minden, amit teszünk, ő érte történik.
1: That's why I believe worship is so important.
0: Ezért hiszem, hogy annyira fontos a dicsőítés imádás.
1: I must say again, I really enjoy the worship here. It's just fantastic.
0: És újra el kell mondanom, hogy nagyon élvezem az itteni dicsőítést, ez fantasztikus.
1: God inhabits our praises.
0: Isten a mi dicséreteink között lakozik.
1: And worship brings his presence to us.
0: És az ő imádása hozza közénk az ő jelenlétét.
1: Now, we exist for God.
0: Tehát Istenért létezünk.
1: And of course that means that we will do the things that I said in loving service to him.
0: És természetesen mindazokat a dolgokat, amit felsoroltam, and az ő iránt való szeretetteljes szolgálatból tesszük.
1: And in obedience to him.
0: És az iránt való engedelmességből.
1: But we must shift our reason for existing Godward rather than manward.
0: De mindenképpen át kell így váltanunk, hogy a létezésünk oka, célja Isten, nem pedig az emberek.
1: And I'm personally convinced that many of the problems that we see in churches are simply because we have made the church about us.
0: Én nekem személyes meggyőződésem, hogy sok probléma, amit a gyülekezetekben látunk, azért fordul elő, mert olyanná tettük a gyülekezetet, hogy rólunk szóljon.
1: Of course God loves us, he wants to meet our needs.
0: Természetesen Isten szeret minket, és be akarja tölteni a szükségeinket.
1: It's essentially about him, not us.
0: De alapvetően az egész róla szól, és nem rólunk.
1: That could be a whole sermon in itself.
0: Erről önmagában egy egész prédikációt lehetne elmondani.
1: Let's go on to number two.
0: De menjünk a második pontra.
1: To the extent that a church functions as a family, it will turn the world upside down.
0: Az egyház olyan mértékben állítja fejre a világot, amilyen mértékben családként működik.
1: Sometimes the church is seen as an institution or an organization.
0: Néha az egyházat szervezetnek vagy intézménynek látjuk.
1: And we are organized, that's why we have announcements and newsletters and things like that.
0: Persze szervezettek vagyunk, ezért vannak hirdetések, meg hírlevelek, meg ilyenek.
1: But essentially we're a family.
0: De alapvetően család vagyunk.
1: And if you look at all the metaphors of God's people in the Bible from Old Testament and New.
0: És hogyha megnéztek minden hasonlatot Isten népére vonatkozóan az Ó és az Új Szövetségben.
1: The most prominent one is family.
0: A legkiemelkedőbb hasonlatok a családra vonatkoznak.
1: In fact, Paul tells Timothy to treat the other people in the church as his family.
0: Pál is azt mondja Timóteusnak, hogy a gyülekezeti tagokat kezelje családtagjaiként.
1: Do not rebuke an older man.
0: Ne dolgálj meg idősebb férfit.
1: Exhort him as a father.
0: Hanem ízd őt, mint atyát.
1: Treat younger men like brothers.
0: A fiatal emberekkel bánj, mint fivéreiddel.
1: Older women like mothers.
0: Az idősebb hölgyekkel, mint anyáiddal.
1: Younger women like sisters.
0: És a fiatalabb nőkkel, mint nővéreiddel.
1: All in purity.
0: És minden tisztaságban.
1: So I want to challenge you very simply with this, is whether you personally see the church as your family.
0: Tehát ezt szeretném kérdezni személyesen tőletek, hogy úgy látod-e a gyülekezetet, mint a családodat?
1: Rather than an organization that exists for you.
0: Ahelyett, hogy intézménynek látnád, ami érted létezik.
1: So in a church you have mama and papa.
0: Gyülekezetben van anyuci, apuci.
1: Uncles.
0: Vannak nagybácsik.
1: Grandfathers.
0: Nagypapák.
1: Brothers, sisters.
0: Testvérek, nővérek, fivérek.
1: Don't lose sight of that.
0: És ezt ne vezítsük szem elől.
1: Again, I see that many church problems are caused when we forget that we are connected as family.
0: Erre is elmondhatom, hogy úgy látom, hogy sok gyülekezeti probléma azért létezik, mert nem családnak tekintjük a gyülekezetet.
1: It's not just a nice feel-good metaphor.
0: Ez nem csak egy ilyen jó érzéseket keltő szép hasonlat.
1: Or as Rod would do, a feel-good seminar. Or
0: vagy ahogy Rod csinálna egy ilyen, jaj, de jól érezzük magunkat szeminárium.
1: If God is our father,
0: de hogyha Isten az atyánk,
1: that puts us all in the same family.
0: Akkor ettől mindannyian egy családhoz tartozunk.
1: Did you choose your siblings?
0: Kiválasztottad a testvéreidet?
1: No. Did you ever have tension and difficulty with siblings?
0: Volt valahányszor feszültség közted és a testvéreid?
1: Or with mom and pop or grandfather or uncles?
0: Voltatok nehézségekben, vagy volt összetűzésed szüleiddel, nagybácsiaiddal, nagyszüleiddel?
1: Every family that has human beings in it has some level of dysfunction.
0: Tehát minden családban, amely emberekből áll, van valamilyen működési zavar.
1: You'll never find a perfect family.
0: Soha nem találhatunk tökéletes családot.
1: And so we have to put that into our heads.
0: Tehát ezt be kell építenünk az agyunkba.
1: God says, I will be a father to you.
0: Isten azt mondja, hogy atyátok leszek.
1: And you will be my sons and daughters.
0: És ti a fiaim és lányaim lesztek.
1: So as Rod said, we're all in his family by adoption, or we were born into his family. Both of those are true.
0: Ahogy Rod is mondta, mindannyian az ő családjához tartozunk, örökbefogadás által beleszülettünk az ő családjába, mindkettő igaz.
1: And we can never say, I have no need of you.
0: És soha nem mondhatom, hogy nincs szükségem rátok.
1: And I'm not sure how it is in Europe.
0: Nem vagyok biztos benne, hogy Európában ez hogy
1: but
0: van.
1: There's a whole movement in America.
0: De Amerikában most van egy mozgalom.
1: That says that you can have an amazing relationship with God without having any kind of relationship with his people.
0: Amely szerint nagyszerű kapcsolatod lehet Istennel anélkül, hogy az ő népével bármiféle kapcsolatod lenne.
1: But that's not biblical. We don't see that in scripture.
0: De ez nem bibliai, a Szentírásban nem látjuk
1: ezt. We cannot live independently and say I have no need of you.
0: Nem élhetünk függetlenül, nem mondhatjuk, hogy nincs rátok szükségünk.
1: This is an understandable temptation of anybody that's ever been hurt by the church or in the church.
0: Ez egy érthető megközelítés mindenki számára és mindenki részéről, aki valaha sérülést kapott
1: say,
0: a
1: rendszerben. I want Jesus and I want God, but I don't want anything to do with the others.
0: Tehát azt mondja az ilyen ember, hogy szeretem Jézus, szeretem az atyát, de az emberekhez semmi közöm nem akarom, hogy legyen.
1: It's a modern fallacy that the enemy puts into God's people.
0: Ez egy mai eretnekség, amit a sátán elvett Isten népe közé.
1: The Bible knows nothing of unchurched Christians.
0: A Biblia nem tud gyülekezetben nem járó keresztényekről.
1: Churchless Christianity makes as much sense as a Christless church.
0: A gyülekezet nélküli kereszténységnek körülbelül annyi értelme van, mint a Krisztus nélküli egyháznak.
1: In the book of Acts, the Lord didn't add them to the church without saving them, and he didn't save them without adding them to the church.
0: Az apostolok cselekedeteiben az Úr nem szaporította a gyülekezetet olyanokkal, akiket nem mentett meg, és nem mentett meg olyanokat, akiket nem tett hozzá az egyházhoz.
1: And you know, I know we talk about being the army of God.
0: Tudjátok, beszélünk arról, hogy Isten hadserege vagyunk.
1: And my last point today will actually talk about that.
0: Ma majd az utolsó pontom igazából erről fog szólni.
1: But more important than being an army, we are a family.
0: De az, hogy hadsereg vagyunk, nem annyira fontos, mint hogy család vagyunk.
1: We might function like an army some of the time.
0: Néha működhetünk hadseregként.
1: But we can't function as an army all of the time.
0: De állandóan nem működhetünk hadseregként.
1: And even apostles cannot treat the church as their army.
0: Még az apostolok sem bánhatnak úgy a gyülekezettel, mint a hadseregükkel.
1: Apostles don't own churches and they don't control them.
0: A apostolok nem tulajdonosai a gyülekezeteknek és nem irányíthatják őket.
1: Apostles are to be fathers that serve.
0: Az apostoloknak, atyáknak kell lenniük, akik szolgálnak.
1: Not army generals.
0: Nem pedig hadseregtábornokoknak.
1: Number three.
0: Hármas pont.
1: To the extent that a church learns to resist the schemes of the enemy to weaken itself as a family, it will turn the world upside down.
0: A gyülekezet olyan mértékben tudja fejreállítani a világot, amilyen mértékben ki tudja kerülni, és el tudja hárítani az ördögnek azokat a trükkjeit, amelyekkel a családi mi voltát gyengíteni akarja.
1: We live in a time when there's a lot of emphasis on spiritual warfare.
0: Olyan korban élünk, amikor nagyon nagy hangsúly került a szellemi harcra.
1: And I'm fine with all that.
0: És nekem ezzel semmi bajom nincs.
1: I love a good battle as much as anybody.
0: Ugyanúgy szeretem a jó csatákat, mint mindenki más.
1: As long as God's told me to be in the battle.
0: Amíg Isten mondta azt, hogy vívjam meg azt a harcot.
1: But the most common way that the devil weakens the church.
0: De a legáltalánosabb módja a sátánnak arra, hogy gyengítse az egyházat.
1: Is in our relationships with each other.
0: Azaz egymással való kapcsolatunkban van.
1: He infiltrates our attitudes and our communications, and then he attacks us from within.
0: Az ördög beszivárog a kommunikációnkba, az egymással való kapcsolatunkba, és ilyen módon belülről gyengít minket.
1: And I want to mention just two kinds of warfare that I found very common.
0: Csak kétfajta harcot szeretnék említeni, amit nagyon elterjedtnek találok.
1: The one I would call a spirit of manipulation.
0: Az egyiket úgy hívnám, hogy a manipuláció szelleme.
1: And this particular spirit manifests around the prophetic.
0: Ez a bizonyos szellem a profétai szolgálat körül nyilvánul meg.
1: And the second one manifests around the apostolic.
0: A második pedig az apostoli szolgálat körül nyilvánul meg.
1: And it has to do with what I would call the spirit of Leviathan.
0: És azt a Leviatán szellemének nevezném.
1: I'm not sure if I've taught on Leviathan here before, did I?
0: Tanítottam már Leviatánról itt?
1: Okay, that... Twisting. Yeah, good. Okay, this was just a test to see if she was paying attention.
0: Ez csak ennek a próbája volt, hogy kiderítsem, hogy Kati figyelt-e, de átment a vizsgán.
1: So let me give you just a very short summary of it.
0: Tehát nagyon röviden összefoglalom nektek ezt.
1: I believe that whenever the apostolic is emerging, this will come.
0: Én hiszem, hogy bármikor felemelkedőben van az apostoli szolgálat, megjelenik ez a szellem is.
1: In Isaiah 27 it says that the Lord will punish the Leviathan, the twisted serpent.
0: Az Ézsaiás 27 azt mondja, hogy az Úr meg fogja büntetni Leviatánt, a kanyargó kígyót.
1: It's mentioned a couple times in scriptures, not many.
0: Nem sok helyen, de néhány helyen említi a Biblia Leviatánt.
1: It's a sort of a mythical figure of a like a sea monster.
0: Ez egy ilyen misztikus figura, mint mondjuk egy tengeri szörny.
1: Or another word for it is a crocodile.
0: A krokodilnak is szokták mondani.
1: Have you ever experienced trouble in a relationship where there is something unseen?
0: Megtapasztaltatok-e már olyan problémát egy kapcsolatban, hogy valami nem volt látható?
1: Something is taking place below the surface, but you can't quite understand what it is.
0: Valami a felszín alatt történt, de nem tudtátok igazán átlátni, hogy mi az.
1: And there's a problem maybe in a key relationship in communication.
0: Talán egy kulcsfontosságú kapcsolatban, a kommunikációban van zavar.
1: It doesn't have a good explanation for why it's taking place.
0: És igazából nincs jó magyarázat arra, hogy miért is történik így.
1: Were you ever in a situation where you felt like your words were completely misunderstood?
0: Voltatok-e már olyan helyzetben, hogy úgy éreztétek, hogy teljesen félreértik a szavaitokat?
1: What you were saying was being twisted and made to be saying something that you had no intention of saying.
0: Hogy a szavaitokat úgy kicsavarta valaki, hogy utána már olyan értelmezést vont le belőlük, amit nektek nem áll szándékotokba mondani.
1: You feel misunderstood, you feel misrepresented.
0: Úgy érzitek, hogy rosszul állítanak be titeket, félreértelmeznek titeket.
1: The more you try to clarify, to be understood, the more twisting takes place and the more you're misunderstood.
0: Hogy minél inkább igyekszel tisztázni a helyzetet és megértetni, hogy mit is akarsz mondani, annál inkább kicsavarodik az egész értelmezés, és annál inkább félreértenek titeket.
1: One scenario in a local church would look something like this.
0: Tehát az ilyen jellegű gyülekezet valahogy így néz ki.
1: Someone comes into the church and loves the church.
0: Valaki bejön a gyülekezetbe, nagyon szereti a gyülekezetet.
1: It is the best thing since sliced bread. It's amazing. This church is the best thing that you've ever seen since sliced bread. Maybe that's
0: it. Igen. Tehát, hogy ez a legjobb dolog, ez a gyülekezet az életében a legjobb dolog a szeletelt kenyér feltalálása óta.
1: They settle into the church and enjoy it.
0: Az illető beépül a gyülekezetbe, nagyon élvezik.
1: And then later all of a sudden they begin to find fault.
0: És aztán egy idő után elkezd hibákat meglátni.
1: They bring an accusation toward others or maybe toward the pastor.
0: Vádakat fogalmaz meg másokkal szemben, vagy a pásztorral szemben.
1: In trying to resolve it, everything is escalated and misunderstood.
0: És amikor próbálnánk tisztázni a dolgokat, akkor még csak rosszabbá válik a helyzet, és minden félreértésbe kerül.
1: No attempt to resolve it works, and it just things go from bad to worse.
0: Tehát akárhogy próbáljuk megoldani a problémákat, egyre rosszabb lesz a helyzet.
1: Oftentimes what happens is the couple or the person will leave the church.
0: Gyakran ilyenkor az ilyen ember, aki ezt az egészet elindította, elmegy a gyülekezetből.
1: This kind of thing happens over and over and over and over.
0: És ez állandóan, folyton, ismételten megtörténik.
1: In churches all over the world.
0: Az egész világon mindenféle gyülekezetben.
1: I assume it's happened in Hungary.
0: Feltételezem, hogy Magyarországon is volt már ilyen.
1: Misunderstandings. See, we have an amazing mission and task that God has assigned us to.
0: Isten egy egészen fantasztikus küldetést adott nekünk.
1: And the enemy's goal will be to stop us from doing that.
0: És az ellenségnek az a célja, hogy megakadályozzon minket a feladat elvégzésében.
1: He wants to stop us from glorifying God.
0: Le akar minket állítani Isten dicsőítésében.
1: He wants to stop us from being triumphant.
0: Le akarja állítani a diadalmas mi voltunkat.
1: And particularly he wants to stop us from devoting ourselves to the Great Commission.
0: És főleg abban akar minket megállítani, hogy a nagy megbízatásra kötelezzük el magunkat.
1: So he keeps us busy.
0: Tehát nagy elfoglaltságban tart minket.
1: Spending emotional energy.
0: Hogy rengeteg érzelmi energiánkat
1: on things that have nothing to do with the purposes of God.
0: Olyan dolgokra, amelyeknek semmi közük Isten céljaihoz.
1: But just sort of funny interpersonal things.
0: Csak személyes és szórakoztató dolgok.
1: So this when I this word Leviathan is a reference to something like a crocodile.
0: Tehát ez a Leviathan szó, ez egy olyasmi lényre utal, mint mondjuk a krokodil.
1: It comes from a root word that means to bend or twist.
0: Az alapszó, amiből ez a szó származik, az azt jelenti, hogy kicsavarodik vagy eltekeredik.
1: You don't have crocodiles in Hungary.
0: Magyarországon nem nagyon vannak krokodilok, ugye?
1: In the zoo, yes, okay.
0: Az állatkertben vannak.
1: We don't have them either, only in the zoo.
0: Nekünk is csak az állatkertben.
1: But you know, you have front teeth that you can bite with.
0: Tehát vannak ugye előső fogaik, amikről harapni tudnak.
1: And then you have back teeth that you can chew with.
0: És aztán a hátsó fogai, amikkel rág.
1: Crocodiles only have the front teeth and they're pointy like nails.
0: Vagyis, hogy nekünk vannak ilyen fogaik, a krokodiloknak szemben, ezzel szemben csak harapó fogaik vannak, és olyan élesek, mint a tű.
1: They can't chew their prey.
0: Tehát nem tudják megrágni a zsákmányukat.
1: They bite them and latch on to them.
0: Hanem ráharapnak az áldozatra, a fogukat jól belemélyezik.
1: And then they roll and they twist the prey until it begins to come apart.
0: És akkor elkezdenek pörögni vele, és pörögnek a vízben az áldozattal, amíg az el nem kezd darabokra esni.
1: So it's twisting and tearing.
0: Tehát ez egy széttépés és kitekerés.
1: A crocodile operates under the surface.
0: A krokodil a vízfelszín alatt dolgozik.
1: You can't really see it until it attacks you.
0: Addig nem is nagyon lehet látni, amíg el nem kap.
1: So they can stay under the water for 8 minutes.
0: 8 percig tudnak a víz alatt maradni a krokodilok.
1: They do come up for air, it's only their eyes that you can see.
0: És aztán föl kell jönniük levegőért, so, és akkor csak a szemük meg az orjukuk látszik.
1: I've had times where I just felt there was something creepy going on.
0: Nekem is voltak ilyen érzéseim már, hogy felszín alatt valami így beszivárgóban van.
1: I couldn't quite put my finger on what it was.
0: És nem tudtam igazán rajta kapni, hogy mi az.
1: That's how this can feel.
0: Hát ilyen érzés ez a szellem.
1: But the goal is to twist and separate.
0: De az a célja, hogy kicsavarjon és elválasszon.
1: And trust is eroded by twisting communication.
0: És a bizalmat meg tudja szüntetni a rossz kommunikáció.
1: This happened. There's several places in scriptures we could go into. I'm not going to take the time.
0: A Bibliában több ilyen helyzetről olvashatunk, de most nem szánom rá az időt, hogy ezeket elemezzük.
1: The separation between Paul and Barnabas could possibly be this.
0: Elképzelhető, hogy a Pál és Barnabás közötti szétválás is egy ilyennek volt betudható.
1: Paul and Barnabas did not have a doctrinal dispute.
0: Hiszen Pál és Barnabás nem vitatkozott hittételeken, egyetértettek.
1: Neither of them were in heresy.
0: Egyikük sem volt eretnek.
1: They didn't have a strategic dispute.
0: És a stratégiában sem volt vitájuk.
1: Just something happened over whether they would take John Mark along.
0: Csak valami történt így idők folyamán, magukkal vitték János Márkot.
1: It could have been the most fantastic apostolic team ever in the history of the world, we don't know.
0: Ez lehetett volna akár a világ történelem legnagyszerűbb apostoli csapata, nem tudjuk.
1: What we know is that they parted ways, and we've never heard of Barnabas after that.
0: De azt tudjuk, hogy szétváltak az útjaik végül is, és azután már nem is olvasunk Barnabást.
1: The book of Psalm talks about Leviathan.
0: A Zsoltárok könyve is beszél Leviatánról.
1: So does the book of Job.
0: Jobb könyve is.
1: At one point Job is having a really bad day.
0: Tehát Jobbnak egyszer csak volt egy igazán nagyon rossz napja.
1: Actually, Job probably had a lot of bad days for a while.
0: Bár valószínűleg magunk közt legyen mondva, Jobbnak valószínűleg elég sok rossz napja volt.
1: But on this day he's actually wishing he wasn't born.
0: De ezen a bizonyos napon már azt kívánta, hogy bárcsak meg se született volna.
1: Did you ever become so discouraged that you wondered why you are even doing what you're doing and you're very discouraged?
0: Voltál már annyira csüggett, hogy már azon tűnődtél, hogy miért is csinálod azt, amit csinálsz? Ez egy nagyon csüggesztő helyzet.
1: This is in Job 3.
0: Ez a Jobb 3-ban van.
1: In verse 8 it talks about those who are ready to arouse Leviathan.
0: És a harmadik vers, ez a harmadik részben van, és arról szól Jobb, hogy vannak emberek, akik felkeltik Leviatán.
1: This word arouse is the same word for conjure or to summons.
0: Tehát ez olyasmit fel, ez a felgerjesztés olyan, mint összehív, vagy behív, vagy összetoboroz.
1: So this thing is a very demonic thing.
0: Tehát ez egy nagyon démoni dolog.
1: In fact, on the, you know, the Satanic Church has a pentagram.
0: Tudjátok, hogy a Sátán egyházában van ez az öt ágú csillag.
1: The five letters on the pentagram are the five consonants on the word Leviathan.
0: És az ötágú csillag öt csúcsán levő betűk azok a Leviatán szónak a mással hangzói.
1: So the only reason I'm recovering this again.
0: Tehát az oka annak, hogy ezt újra elmondom.
1: Is simply to warn you.
0: Mert egyszerűen figyelmeztetni szeretnének titeket.
1: You have an enemy.
0: Hogy van ellenségetek.
1: That wants to distract you from your task that God gave you to do.
0: Aki el akar titeket vonni a feladattól, amit Istentől kaptatok.
1: And he will find something to do that.
0: És biztos talál majd valami módot arra, hogy ezt megtegye.
1: So I want to just briefly tell you how to experience freedom from Leviathan.
0: Csak röviden el akarom mondani, hogy lehet megszabadulni Leviatántól.
1: Romans 12:21 says this.
0: A Róma 12:21 azt mondja.
1: Do not be overcome by evil.
0: Ne győzzön le titeket a gonosz.
1: But overcome evil with good.
0: Hanem a gonoszt jóval győzzétek meg.
1: So don't let anything wicked and evil overcome you.
0: Tehát ne engedjétek, hogy bármilyen gonosz, rossz dolog legyőzzön titeket.
1: And the way that you can overcome anything wicked or evil is by moving in the opposite spirit.
0: Minden rossz dolgot úgy győzhettek le, hogy az azzal ellentétes szellemben mozdultak.
1: We don't defeat our enemies by entering in the battle the same with the same tactics they have.
0: Nem úgy győzzük le az ellenséget, hogy a csatába ugyanolyan taktikával lépünk be, mint az ellenség.
1: I'm telling you, you can't win that way.
0: Már most mondhatom, hogy úgy biztos nem fogtok győzni.
1: So we have the rule of opposites.
0: Tehát itt az ellentétek törvénye lép
1: életben. We overcome any kind of evil by the opposite attitude.
0: Mindenféle rossz dolgot az azzal ellentétes hozzáállással győzhetünk le.
1: The Bible says that a soft answer turns away wrath.
0: A Biblia azt mondja, hogy a lágy, gyengéd válasz elfordítja a haragot.
1: If you respond in a harsh answer, you get more wrath.
0: Hogyha keményen válaszolsz, akkor még több haragot kaphatsz cserébe.
1: Job was restored when he turned and prayed for his friends and blessed them.
0: Job sorsa akkor fordult meg, amikor imádkozott a barátaiért és áldotta őket.
1: It's a long story, but Job's friends acted like they were trying to help him.
0: Ez egy hosszú történet, de Job barátai ugye úgy tettek, mint a segíteni próbálnának neki.
1: They accused him.
0: De végül is vádaskodtak.
1: They discouraged him.
0: Elcsüggesztették.
1: And he was delivered when he turned and prayed for them and blessed them.
0: De végül akkor szabadult meg Job, amikor imádkozott a barátaiért és
1: megáldotta őket. So we humble ourselves and we bless our enemies.
0: Tehát megalázzuk magunkat és áldjuk az ellenségeinket.
1: We defeat pride with humility.
0: A gőgöt alázattal lehet legyőzni.
1: We defeat anger with love.
0: A haragot szeretettel.
1: We defeat hatred with kindness.
0: A gyűlöletet kedvességgel.
1: And we defeat division with unity.
0: A megosztottságot pedig egységgel.
1: And I think that humility is one of the most indispensable keys of kingdom living.
0: És én azt gondolom, hogy az alázat a királyságbeli élet egyik legnélkülözhetetlenebb kulcsa.
1: And when you're under siege by a Leviathan spirit,
0: és amikor egy Leviatán szellem támadása alatt vagyunk,
1: the best thing to do is to keep your head and your heart low.
0: Akkor az a fontos, hogy a fejünket és a szívünket megalázott állapotban tartsuk.
1: Let God deliver you.
0: És engedjük, hogy Isten megszabadítson minket.
1: It really comes out of pride.
0: Ennek a szellemnek a működése a gőgből jön.
1: Satan was the first one to move in pride.
0: A Sátán volt az első, akit a gőg mozgatni kezdett.
1: He gets men and women to move in a proud kind of attitude.
0: És az embereket is arra próbálja rávenni, hogy gőgösen cselekedjenek és járjanak el.
1: Satan said, I will be like the Most High.
0: Azt mondta a Sátán, hogy olyan leszek, mint a magasságos.
1: I will sit upon the mount of the peak of everything.
0: Felülök mindennek a csúcsára, a hegy tetejére.
1: And that's sort of at the base of this spirit.
0: Tehát ez van az alapjaiban ennek a szellemnek.
1: And we have to be careful how we use our mouths.
0: Nagyon vigyáznunk kell, hogy hogyan használjuk a szánkat.
1: That we don't destroy with our tongue.
0: Hogy ne pusztítsunk a nyelvünkkel.
1: And I believe whenever God is raising up an apostle and an apostolic center, this spirit manifests.
0: És én hiszem, hogy bármikor Isten támaszt egy apostolt vagy egy apostoli központot, akkor ez a szellem megnyilvánul.
1: Right, number four.
0: Rendben, negyedik pont.
1: To the extent that the church can count on its members, it can turn the world upside down.
0: A gyülekezet olyan mértékben tudja fejreállítani a világot, amilyen mértékben támaszkodhat a tagjaira.
1: I'm not going to spend a lot of time on this one.
0: Ezzel nem akarok sok időt tölteni.
1: I want a church that I can count on when I'm in trouble.
0: Én olyan gyülekezetet szeretnék, amire támaszkodhatok, amikor bajban vagyok.
1: I want a church that when I want to get married, there's a pastor that will perform the wedding.
0: Én olyan gyülekezetet szeretnék, ami hogyha megnősülök, akkor van ott egy pásztor, aki összead minket.
1: I want a church that will baptize my children.
0: Olyan gyülekezetet akarok, ami bemeríti a gyerekeimet.
1: If I lose my job, I want a church that will help me.
0: Hogyha elvesztem az állásomat, olyan gyülekezetet szeretnék, amely segít nekem.
1: And the list could go on.
0: És folytathatnám a listát.
1: I want a God that I can count on.
0: Olyan Istent akarok, akire számíthatok.
1: But I want to turn the question around.
0: De akkor megfordítom a kérdést.
1: Can God count on you?
0: Isten számíthat rád?
1: And can the church count on
0: you? És a gyülekezet számíthat rád?
1: And it's good to want a church you can count on.
0: Nagyon jó, hogy olyan gyülekezetet akarsz, amire számíthatsz.
1: But remember, it's not all about us.
0: De ha tagok vagyunk benne, akkor nem csak rólunk szól minden.
1: This is hard because it strikes at the root of who we are as humans.
0: Ez az egész arról szól, hogy alapjainkban, mint emberek, milyenek vagyunk.
1: We tend to make everything about us.
0: Hajlamosak vagyunk arra, hogy minden rólunk szólóvá alakítsunk.
1: So that's just a question to make you think.
0: Ez csak egy ilyen kérdés, amin elgondolkodhattok.
1: Let's go to number 5.
0: Nézzük meg az ötödik pontot.
1: This is the fun one.
0: Ez az alap.
1: I want to talk to you about the Holy Spirit.
0: A Szent Szellemről beszélünk.
1: To the extent that the church becomes an army of the Holy Spirit to extend the kingdom, it will turn the world upside down.
0: A gyülekezet olyan mértékben állítja fejre a világot, amilyen mértékben a Szent Szellem hadserege lesz Isten királyságának a terjesztésére.
1: See, I don't see the church as a holding pen for sheep.
0: Tudjátok, én nem juakolnak látom az egyházat.
1: I don't see the church as where we gather all the sheep together and just try to keep them and protect them until Jesus comes and takes us away, whisks us away to heaven.
0: Tehát nem olyannak látom a gyülekezetet, mint ahol összegyűjtjük a juhokat, és ott őrizzük és tartjuk őket, vigyázunk rájuk, amíg Jézus el nem visz minket a földről.
1: In a sense, there is protection in the church, and I understand, you know, those things.
0: Egy bizonyos értelemben van védelem a gyülekezetben, én értem ezeket a
1: dolgokat.
0: But
1: we are here, according to Jesus, to prevail against the powers of darkness.
0: De Jézus szerint azért vagyunk itt, hogy a sötétség erői fölött győzzünk.
1: And heaven is not just a destination that we go to when we die.
0: És a menny nem csak egy végcél, ahova majd elmegyünk a halálunk után.
1: But Jesus said, pray that the kingdom of heaven comes to earth.
0: Hanem Jézus azt mondta, hogy imádkozzunk azért, hogy a menny királysága lejöjjön a földre.
1: And the nature of the kingdom is essentially warfare against the powers of darkness.
0: És a királyságnak az élete, a terjedése gyakorlatilag háború a sötétség erői ellen.
1: Now let me define that. When Jesus saw the disciples healing the sick and casting out devils, he saw Satan falling like lightning from heaven.
0: Amikor Jézus látta, hogy a tanítványai gyógyítják a betegeket és kiűzik a démonokat, akkor látta, hogy a Sátán lehull az égből.
1: Usually when I say spiritual warfare, we think of a few sort of angry prophets railing at powers of darkness.
0: Amikor szellemi harcról beszélünk, ezt általában úgy képzeljük, hogy van néhány haragos proféta, aki jól megmondja a sötétség erőinek a véleményét.
1: There's a time when God calls us to take on something like that.
0: Persze néha Isten hív minket arra, hogy ilyesféle csatákba belemenjünk.
1: But we take our cues from Jesus himself.
0: De magától Jézustól kapjuk a kulcsainkat.
1: What did Jesus do?
0: Mit tett Jézus?
1: And what did he call us to do?
0: És mire hívott el minket?
1: Jesus came preaching the fact that he was inaugurating a kingdom.
0: Jézus úgy jött el, hogy azt az üzenetet hirdette, hogy azért jött el, hogy egy királyságot beindítson.
1: And this kingdom was here to liberate people from oppression.
0: És ennek a királyságnak célja volt az, hogy az embereket az elnyomás alól felszabadítson.
1: Then he prayed for the sick.
0: Imádkozott a betegekért.
1: He cast out demons.
0: Kiűzte a démonokat.
1: And that's how the kingdom advanced.
0: És így terjedt a királyság.
1: So, when Jesus called the 12 disciples, he called them that they might be with him and that he could send them out.
0: Amikor Jézus elhívta a 12 tanítványát, azért hívta őket, hogy vele legyenek és kiküldhesse őket.
1: And he basically sent them out to do the same things that he did.
0: Alapvetően arra küldte ki őket, hogy ugyanazt tegyék, amit ő maga is tett.
1: Preach the gospel of the kingdom.
0: Hirdessék a királyság evangéliumát.
1: Heal the sick.
0: Gyógyítsák a betegeket.
1: Raise the dead. Cleanse the lepers.
0: Megtisztítsák a leprásokat, feltámasztják.
1: Then he picked 70 more and he sent them out.
0: Aztán kiválasztott még 70 tanítványt, és őket is kiküldte.
1: They did the same thing.
0: Akik ugyanazt csinálták.
1: And it became a pattern that everybody that was learning and taught and learning did those things.
0: És az vált mintává, hogy mindenki, aki ezeket megtanulta, utána továbbadta, aztán azok is ezt csinálták, megtanítottak másokat, azok is ezt csinálták.
1: Again, the gospel of the kingdom is not just a set of things that we want people to agree to.
0: Tehát Isten királysága nem csupán egy sor hittétel, amit szeretnénk, hogy az emberek elfogadjanak.
1: It's an establishment of God's rule in their lives.
0: Hanem Isten uralmának a létrehozása az emberek életében.
1: I like the set of two books written by the medical doctor Luke.
0: Én szeretem azt a két könyvet, amit Dr. Lukács írt.
1: So the first was called the Gospel of Luke.
0: Az első ugye Lukács evangéliuma.
1: What does Luke talk about?
0: És miről beszélt Lukács ott?
1: The miracles of Jesus.
0: Jézus csodáiról.
1: Then he writes the book of Acts.
0: Aztán megírta az apostolok cselekedeteit.
1: He starts the book of Acts by saying that in the first book, Theophilus, I gave an account of what Jesus did and taught.
0: És azzal kezdi az apcselt, hogy Theophilus, az első könyvem arról szólt, hogy mit tett és tanított Jézus.
1: Not only what Jesus taught, but also what he did.
0: Tehát nem csak arról szól, amit Jézus tanított, hanem arról is, amit tett.
1: So it's his way of saying this is volume 2.
0: És akkor ilyen módon mondja el Lukács, hogy ez a második kötet.
1: Then he proceeds through the book of Acts to talk about the early church.
0: És utána az egész könyvben, az apcselben a korai egyházról beszél.
1: And how they did the same things that Jesus did.
0: Hogy hogyan tette a korai egyház ugyanazokat a dolgokat, amiket Jézus.
1: So to me it's very clear.
0: Tehát számomra ez nagyon világos.
1: This is the meaning of discipleship.
0: Ez a tanítványság jelentése.
1: Not only to memorize and understand the words of Jesus.
0: Nem csak, hogy Jézus szavait megértsük és megtanuljuk.
1: But to do the things that he did.
0: Hanem tegyük azokat a dolgokat, amiket ő tett.
1: And when we do that, we are cooperating with God to advance his kingdom.
0: És ha ezt tesszük, akkor együttműködünk Istennel az ő királysága terjesztésében.
1: The Bible says in 1 Corinthians 4.
0: A Biblia azt mondja az 1 Korintus 4-ben.
1: The kingdom of God does not consist in talk, but in power.
0: Hogy Isten királysága nem beszédben áll, hanem erőben.
1: And we also know in Romans that the gospel is the power of God for salvation.
0: És mindannyian tudjuk a római levélből, hogy az evangélium Isten ereje az üdvösségre.
1: So let's just say someone asks you, what is the gospel of Jesus?
0: Tehát, hogyha mondjuk valaki megkérdezi tőled, hogy micsoda Jézus evangéliuma?
1: What will you tell him?
0: Akkor mit válaszolsz rá?
1: 4 spiritual laws that if they agree with them, voilà, they're a Christian.
0: Hogy a négy szellemi törvényt elmondod, az illető egyetért vele, és akkor ettől már keresztény lesz.
1: The gospel of the kingdom is about the power of God that came to transform your life.
0: Az evangélium Isten ereje, ami azért jött, hogy meg átalakítsa az életedet.
1: And the same power that the disciples of Jesus and the early church moved in, he has for us as well.
0: És Isten ugyanazt az erőt tartogatja a számunkra, amivel a korai apostolok és a korai egyház működött.
1: I know that this church agrees with this.
0: Én tudom, hogy ez a gyülekezet egyetért mindezekkel.
1: I think we need the gifts of the Spirit to fulfill the Great Commission.
0: Azt gondolom, hogy szükségünk van a Szent Szellem ajándékaira, a nagy megbízatás teljesítéséhez.
1: Movies and tracts and all the other things are fine.
0: A filmek és a traktátusok és minden ilyesmi nagyon jó dolog.
1: But all the places in the world that are using and moving in the gifts of the Spirit, the church is increasing.
0: De a világ minden olyan részén, ahol a gyülekezet használja szellemi ajándékokat, növekszik.
1: And the places in the world that have been taught that these things have all ceased, the church is declining.
0: És mindazokon a helyeken, ahol azt tanítják, hogy ezek az ajándékok már megszűntek, ott a gyülekezet csökken.
1: I'm not a real smart man, but I can see exactly what's going on there.
0: Én nem vagyok egy túl okos ember, de azért látom, hogy mi folyik ott.
1: We need the nine gifts of the Spirit.
0: Szükségünk van a Szent Szellem kilenc ajándékára.
1: I think we have to stop seeing them as tools that or toys that we play with in meetings.
0: És azt gondolom, hogy nem szabad többé úgy látnunk az ajándékokat, mint játékszereket, amelyekkel az összejövetelen játszunk.
1: And we use them for to do our work.
0: Hanem használnunk kell ezeket a munkánk elvégzésére.
1: And I think the fivefold ministry gifts are the same.
0: És azt gondolom, hogy az ötrétű szolgálati ajándék is ugyanilyen.
1: Much of Protestantism has been taught that these things cease.
0: A protestánsoknak legnagyobb részt azt tanították, hogy ezek az ajándékok már megszűntek.
1: They're not necessary.
0: Már nem szükségesek.
1: And even for us that experience them, sometimes we don't see them to be as central as I think we need to.
0: És még mi is, akik láttuk ezeknek az ajándékoknak a működését, néha nem véljük őket annyira központi jelentőségűnek, mint kellene.
1: But as Rod pointed out, the Holy Spirit is the down payment.
0: De ahogy Rod is rá utalt, a Szent Szellem az előleg.
1: It's our taste of the powers of the age to come.
0: Ami által érzékelhetjük, meg ízlelhetjük az eljövendő világ erőit.
1: I thought he was going to preach my message.
0: Attól féltem már, hogy elmondja az én prédikációmat.
1: But the filling of the Holy Spirit is our taste and our portion of the kingdom of God.
0: De az, hogy megkapjuk a Szent Szellemet, ez nekünk egy előleges részlet Isten királyságából, egy előíz.
1: And so we should want to learn about the Holy Spirit and have a relationship with him.
0: Tehát kell akarnunk tanulni a Szent Szellemről, és kell, hogy kapcsolatot akarjunk vele.
1: I find that many times Christians receive the baptism of the Holy Spirit and then think that they move on to other things.
0: Látom sokszor, hogy keresztények bemerítkeznek Szent Szellembe, megkapják a nyelveken szólát, és aztán azt gondolják, hogy hát a többi már nem.
1: We want to get that t-shirt that says been there, done that.
0: Mint egy ilyen pólót vennének fel, amire ez van írva, hogy ezt már csináltam, ezt már láttam.
1: But you know, the Holy Spirit is not a power.
0: De tudjátok, a Szent Szellem nem egy erő.
1: He's a person.
0: Hanem egy személy.
1: You can talk to the Holy Spirit.
0: Beszélni lehet vele.
1: I remember feeling really weird about that.
0: Emlékszem, hogy régebben elég furcsán éreztem magam
1: ezzel kapcsolatban. I grew up that I could pray to God the Father.
0: Én úgy nőttem fel, hogy azt tanultam, hogy imádkozhatok az Atya Istenhez.
1: I sort of thought, well, you can pray to the Father.
0: Tehát azt gondoltam, hogy igen, imádkozhatok az Atyához.
1: Through Jesus.
0: Jézuson keresztül.
1: But I didn't know what to do with the Holy Spirit.
0: De azt nem tudtam, mit kezdjek a Szent Szellemmel.
1: Until one day it dawned on me.
0: Amíg egy nap derengeni innen kezdett bennem.
1: The Holy Spirit is just as much God as the Father and the Son are.
0: Hogy a Szent Szellem ugyanannyira Isten, mint az Atya és a Fiú.
1: He is God.
0: Ő is Isten.
1: I can talk to him.
0: Beszélhetek
1: vele. I can have a relationship with him.
0: Kapcsolatom lehet vele.
1: But I think traditional trends have reduced the Holy Spirit to a doctrine.
0: De azt gondolom, hogy a hagyományos irányzatok a Szent Szellemet csupán egy tanítássá redukálták.
1: Or for charismatics, maybe reduced the Holy Spirit to a force or a power.
0: Vagy a karizmatikusok mondjuk egy erővé redukálták a Szent Szellemet.
1: I think that the primary, the most important need of every person in the world.
0: Én azt gondolom, hogy leginkább az világ minden lakójának egy dologra van szüksége.
1: Is to have a life-changing experience with the Holy Spirit.
0: Ez pedig az, hogy az egy életet megváltoztató élménye legyen a Szent Szellemmel.
1: And again.
0: És újra.
1: And again.
0: Újra.
1: And again.
0: És újra.
1: We read about the Holy Spirit in Genesis at creation.
0: A Mózes első könyvében a teremtésnél olvasunk a Szent Szellemről.
1: He's moving over the water.
0: Aki ott lebegett a vizek felett.
1: It's the Spirit of God.
0: Isten szelleme.
1: Or the Hebrew word means breath or wind.
0: Ezt jelentő héber szó szelet is jelent, és lélegzetet.
1: And the Holy Spirit is still moving over the earth.
0: A Szent Szellem még mindig mozog a föld felett.
1: And the idea is that of air in motion. Air in motion.
0: Tulajdonképpen ilyen mozgó levegőként lehetne elképzelni.
1: It emphasizes the fact that you can't see God or the Holy Spirit.
0: Ez azt a tényt hangsúlyozza ez a kép, hogy a Szent Szellemet, Istent nem lehet látni.
1: But you can see the effects around you.
0: De magad körül láthatod a hatásait.
1: See, if the Holy Spirit was just a power, then we would want to get hold of it for our use.
0: Hogyha a Szent Szellem csak egy erő lenne, akkor meg akarnánk ragadni a saját használatunkra.
1: But if the Holy Spirit is a person, we'd want him to get a hold of us.
0: De hogyha ő személy, akkor azt akarjuk, hogy ő ragadjon meg minket.
1: I think the best way to receive the fullness of the Holy Spirit is just to yield ourselves to God and to submit ourselves to him.
0: Én azt gondolom, hogy ha be akarjuk fogadni a Szent Szellem teljességét, erre a legjobb mód az, hogyha mindenestől megnyitjuk magunkat Istennek, és átadjuk magunkat Istennek.
1: If the Holy Spirit was a power or a force,
0: hogyha a Szent Szellem egy erő lenne,
1: we could be tempted to want it to accomplish our will.
0: Akkor az lenne a kísértésünk, hogy használjuk a saját akaratunk elvégzésére.
1: This is exactly what Simon the sorcerer wanted when he wanted the Holy Spirit for himself.
0: A varázsló Simon pontosan ezt akarta, amikor akarta magának a Szent Szellemet.
1: But the Holy Spirit's a person.
0: De a Szent Szellem egy személy.
1: And we need to surrender to him.
0: És alá kell vetnünk magunkat neki.
1: So I wonder what things would look like if we could all, including myself, surrender ourselves more to the Holy Spirit.
0: Úgy eltűnődöm azon, hogy néznének ki a dolgok, hogyha mi mindannyian magamat is beleértve, valóban át tudnánk magunkat adni a Szent Szellemnek.
1: What would my life look like?
0: Milyen lenne az életem?
1: What kind of a person would I be?
0: Milyen ember lennék?
1: What would that change in my life or even in the church?
0: Mit változtatna ez meg az életemben vagy akár a gyülekezetben?
1: All right, let me move on to 1 Corinthians 12.
0: Akkor tovább lépünk az 1 Korintus 12-re.
1: I'll let Chilla read verses 4 to 11.
0: És a 4-től a 11. versig olvassuk. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a szellem ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A szellem megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert némelyek a szellem által a bölcsesség beszédét kapták, a másik ember az ismeret beszédét, ugyanazon szellem által. Egyik ugyanattól a szellemtől a hitet, a másik ugyanazon szellem által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a profétálást kapta, van, aki szellemek megítélését, megkülönböztetését, a nyelveken való szólás, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázatát kapta, magyarázását. De mindezt egy és ugyanaz a szellem munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja.
1: Right, so this passage talks about the gifts and the manifestation of the Holy Spirit.
0: Tehát ez a szakasz a Szent Szellem ajándékairól és megnyilvánulásairól szól.
1: And I want to highlight a couple things.
0: Szeretnék néhány dologra rávilágítani.
1: The first is that the specific manifestation of the Holy Spirit will not be the same in each person.
0: Az első az, hogy a Szent Szellem nem mindenkiben egyformán nyilvánul meg.
1: Did you ever see somebody that received a certain kind of manifestation or gift of the Spirit and want to put it on everybody else?
0: Láttatok már olyan embert, aki megkapta a Szent Szellem valamilyen ajándékát, vagy valamilyen megnyilvánulását, és azt akarta mindenkire átadni, hogy ők is úgy csinálják.
1: They make their gift or experience the measurement for spirituality, and everybody that doesn't have that just isn't very spiritual.
0: A szellemi élet mértékének a mércéjévé tették a saját ajándékukat, és akiben ugyanaz nem működött ugyanúgy, az már nem is volt olyan szellemi.
1: You know, the Holy Spirit can enable us to speak in tongues or prophesy.
0: Tudjátok, a Szent Szellem képessé tehet minket a nyelveken szólásra és a profétálásra.
1: In Scripture, that was the first thing that happened.
0: A Bibliában ez volt az első, ami megtörtént az emberekkel, miután megkapták.
1: But the things that the Holy Spirit does is so many things.
0: De a Szent Szellem nagyon sok mindent csinál.
1: And sometimes we're given the impression that the Holy Spirit is to help us only to do ministry.
0: Néha az a benyomásunk, hogy a Szent Szellem csak a szolgálat segítésére van velünk.
1: We define ministry as preaching, leading worship, praying for the sick, those kinds of things.
0: És a szolgálatot úgy határozzuk meg, hogy prédikálás, dicsőítés, vezetés, betegekért imádkozás.
1: So a mother at home with her children might be tempted to think that she really doesn't need the fullness of the Holy Spirit to do what she does.
0: Tehát lehet, hogy egy édesanyja, aki otthon van a gyerekeivel, azt gondolhatja, hogy neki nincs szüksége a feladatai teljesítéséhez, a Szent Szellem teljességére.
1: But I believe that the fullness of the Holy Spirit could help you do any task that God calls you to do.
0: De én hiszem, hogy a Szent Szellem teljessége segíthet bármiféle feladat elvégzésébe, amire Isten elhív.
1: Everyone.
0: Mindenkit.
1: Every task.
0: Mindenféle feladatra vonatkozik ez.
1: Not just speaking in tongues and prophesying.
0: Nem csak a nyelveken szólásra és a profétálásra.
1: Not just falling over and shaking.
0: Nem csak arra, hogy hanyatt esünk és remegünk.
1: Do you know that the Bible talks about the power of the Holy Spirit for craftsmen?
0: Tudjátok, hogy a Biblia beszél arról, hogy különböző szakemberek számára adatott a Szent Szellem teljessége, ajándéka, a művészetek céljára.
1: There are people that build things, and that has been given to them by the Holy Spirit.
0: Voltak emberek, akik építettek dolgokat, és az erre való képességet a Szent Szellemtől
1: kapták. If you work in a trade,
0: és hogyha van egy szakmád,
1: the power of the Holy Spirit can help you be a better tradesman.
0: A Szent Szellem ereje segíthet neked jobb szakembernek lenni.
1: And the power of the Holy Spirit can help you to be a better mom.
0: A Szent Szellem ereje segíthet jobb anyukának lenni.
1: Can help you to be a better student.
0: Segíthet jobb diáknak lenni.
1: Whatever it is that you do.
0: Bármit is csinálsz.
1: Again, we tend to put everything into this little box of church.
0: Tehát hajlamosak vagyunk mindent belegyömöszölni a gyülekezet nevű kis dobozba.
1: The Holy Spirit is our helper in church.
0: A Szent Szellem a gyülekezetben segít nekünk.
1: He gives us a bag of toys that we can get out and play with in church.
0: Ad nekünk egy táskányi játékot, amit előszedhetünk a gyülekezetben is játszhatunk.
1: And actually, I think that most things that I see in the Bible that are supernatural happen outside of the meetings.
0: De valójában a legtöbb természet fölötti dolgot, ami a Bibliában szerepel, úgy látom, hogy nem az gyülekezeti összejöveteleken történt, hanem azon kívül.
1: So there's no task that God gave you that is too insignificant that the Holy Spirit is not interested in.
0: Tehát nem adhatott neked Isten olyan jelentéktelennek látszó feladatot, ami nem érdekli a Szent Szellemet.
1: So if it's playing drums,
0: tehát ha dobolás,
1: teaching,
0: tanítás,
1: art,
0: művészet,
1: building, all these things.
0: Építés, mindenféle ilyesmi.
1: One of the things I prayed for myself and for our staff.
0: Az egyik dolog, amiért imádkoztam önmagamnak meg a csapatunknak.
1: Is that we could function at a level higher than our natural abilities.
0: Az, hogy tudjunk magasabb szinten működni, mint amit a természetes képességeink lehetővé tennének.
1: In our use of computers.
0: A számítógép használatban.
1: In our designing of websites and publications.
0: Honlap készítésben, kiadványok készítésében.
1: And if I were in a manufacturing business, I would pray that for those that are working on the tools.
0: És hogyha én valami gyártási munkában lennék, akkor azokért imádkoznék ugyanezért, akik az eszközöket használják.
1: So I was just trying to break out of that super spiritual church mindset that everything is for church.
0: Tehát csak szeretném, hogy kitörnénk ebből a szuperszellemi szemléletből, hogy minden csak a gyülekezet számára van.
1: Does anybody know when I started preaching? 4:30, so I can go to 7:30. Right. Just kidding. Oh wow. Okay. We'll stop early. Number two.
0: Kettes pont.
1: While there's a variety of gifts, there will be some gift for every believer.
0: Noha sokféle ajándék van, van olyan ajándék, ami minden hívőnek szól.
1: See, I pastored for 37 years.
0: Én 37 évig voltam pásztor.
1: I know that some of you are here are feeling very ungifted.
0: Én tudom, hogy vattok itt néhányan, akik úgy érzik, hogy nem nagyon kaptak ajándékot.
1: Because the gift that you see someone else has, you don't feel that you have.
0: Mert úgy érzed, hogy te nem kaptál meg olyan ajándékot, amit másik emberben látsz.
1: That's fine.
0: De ez nem baj.
1: But there are gifts that he's given you.
0: De Isten neked is adott ajándékokat.
1: To each one is given the manifestation of the Holy Spirit.
0: Azt mondja a Biblia, hogy mindenkinek adatik a Szent Szellem megnyilvánulása.
1: Everybody.
0: Mindenkinek.
1: And it's the Holy Spirit that decides how the baptism of the Holy Spirit will manifest in each of our lives.
0: És a Szent Szellem dönti el, hogy az egyes emberek életében hogyan nyilvánul meg a Szent Szellem keresség.
1: It says in verse 11 that all these are empowered by one and the same Spirit.
0: A 11. vers azt mondja, hogy mind erre ugyanaz a Szent Szellem erősíti meg az embereket.
1: Who gives to each one individually as he wills.
0: Aki mindenkinek egyenként úgy adja az ajándékokat, ahogy akarja.
1: I know in America I've seen some receive the fullness of the Holy Spirit.
0: Tudom, hogy Amerikában láttam embereket, akik megkapták a Szent Szellem teljességét.
1: Immediately they're convinced that this experience means that they're supposed to go into ministry.
0: És megvoltak azonnal győződve arról, hogy mivel ezt átélték, biztos szolgálóvá kell válniuk.
1: God just doesn't open doors for them.
0: És aztán Isten egyszerűen nem nyitott ajtót.
1: And they get very frustrated.
0: Ettől csalódottak lettek.
1: And they don't know what's they think there's something wrong with them.
0: És azt gondolták, hogy valami baj van. Akik úgy érzik, hogy nem nagyon kaptak ajándékot.
1: Because the gift that you see someone else has, you don't feel that you have.
0: Mert úgy érzed, hogy te nem kaptál meg olyan ajándékot, amit másik emberben látsz.
1: That's fine.
0: De ez nem baj.
1: But there are gifts that he's given you.
0: De Isten neked is adott ajándékokat.
1: To each one is given the manifestation of the Holy Spirit.
0: Azt mondja a Biblia, hogy mindenkinek adatik a Szent Szellem megnyilvánulása.
1: Everybody.
0: Mindenkinek.
1: And it's the Holy Spirit that decides how the baptism of the Holy Spirit will manifest in each of our lives.
0: És a Szent Szellem dönti el, hogy az egyes emberek életében hogyan nyilvánul meg a Szent Szellem keresség.
1: It says in verse 11 that all these are empowered by one and the same Spirit.
0: A 11. vers azt mondja, hogy mind erre ugyanaz a Szent Szellem erősíti meg az embereket.
1: Who gives to each one individually as he wills.
0: Aki mindenkinek egyenként úgy adja az ajándékokat, ahogy akarja.
1: I know in America I've seen some receive the fullness of the Holy Spirit.
0: Tudom, hogy Amerikában láttam embereket, akik megkapták a Szent Szellem teljességét.
1: Immediately they're convinced that this experience means that they're supposed to go into ministry.
0: És megvoltak azonnal győződve arról, hogy mivel ezt átélték, biztos szolgálóvá kell válniuk.
1: God just doesn't open doors for them.
0: És aztán Isten egyszerűen nem nyitott ajtót.
1: They get very frustrated.
0: Ettől csalódottak lettek.
1: And they don't know what's they think

0: mondjon nyilvánul meg a Szent Szellem keressék.
1: It says in verse 11 that all these are empowered by one and the same Spirit.
0: A 11. vers azt mondja, hogy mind erre ugyanaz a Szent Szellem erősíti meg az embereket.
1: Who gives to each one individually as he wills.
0: Aki mindenkinek egyenként úgy adja az ajándékokat, ahogy akarja.
1: I know in America I've seen some receive the fullness of the Holy Spirit.
0: Tudom, hogy Amerikában láttam embereket, akik megkapták a Szent Szellem teljességét.
1: Immediately they're convinced that this experience means that they're supposed to go into ministry.
0: És megvoltak azonnal győződve arról, hogy mivel ezt átérték, biztos szolgálóvá kell válniuk.
1: God just doesn't open doors for them.
0: És aztán Isten egyszerűen nem nyitott ajtót.
1: And they get very frustrated.
0: Ettől csalódottak lettek.
1: And they don't know what's wrong. They think there's something wrong with them.
0: És azt gondolták, hogy valami baj van velük.
1: And see, I believe that everybody's in full-time ministry.
0: Tudjátok, én úgy hiszem, hogy mindenki főállású szolgáló.
1: Whether you go to the university or the garage or the factory or the church office.
0: Akár egyetemre jár, akár autószerelőműhelybe, akár valami gyárba, akár a gyülekezeti irodába.
1: I honestly don't think that what I'm doing is any more spiritual than what you would do if you work in manufacturing.
0: Én őszintén hiszem, hogy amit én csinálok, az nem szellemi tevékenység, mint az, amit te csinálsz egy gyárban.
1: We had a young man in our church who was also involved in our house of prayer.
0: Volt egy gyülekezetünkben egy fiatalember, aki az imádságháza, amit mi működtetünk, abban is dolgozott.
1: We have a 24/7 house of prayer and we also have a school of ministry.
0: Van egy szolgálati iskolák és van egy ilyen napi 24 órás heti 7 napos imaházunk is.
1: Both of these have a whole community of young people that are involved.
0: És mind a kettőben rengeteg fiatal vesz részt.
1: So this guy came to me, he was very frustrated.
0: És odajött hozzám ez a fiatalember nagyon csalódottan.
1: Because he thought he heard God say that he was to go be trained to be an engineer.
0: Mert úgy érezte, hogy Isten azt mondja neki, hogy tanuljon mérnöknek.
1: The others in the house of prayer were trying to convince him to come on staff in the house of prayer.
0: És mások ott az imádságházában arról próbálták meggyőzni, because hogy csatlakozzon az imádságházának a munkaerőjéhez.
1: Because if you're really spiritual, you'd give yourself to prayer the rest of your life.
0: Mert ha igazán szellemi ember vagy, akkor életed hátralevő részére odaszánod magad az imádkozásra.
1: And engineering's okay for people that aren't that spiritual.
0: A mérnökség jó olyan embereknek, akik nem annyira szellemiek.
1: But why, after God filled you with the Spirit, would you go give yourself to engineering?
0: De miután Isten betöltött téged a szellemével, miért adnád magad oda a mérnökségre?
1: They were pressuring him, and he was feeling the pressure.
0: És nyomást helyeztek rá ebbe az irányba, és az a fiú érezte is, hogy nyomás van rajta.
1: I said, if you feel God called you to be an engineer, you go to school and be an engineer.
0: És én azt mondtam neki, hogy ha úgy érzed, hogy Isten mérnöknek hívott el, akkor menj egyetemre és legyél mérnök.
1: And let the others lay around on the floor and pray if that's what they want to do. If you're an engineer, go be an engineer.
0: A többiek hagyj heverjenek a padlón és imádkozzanak, de hogyha neked arra van elhívásod, hogy mérnök legyél, akkor legyél az.
1: And I'm not making fun of 24/7 prayer.
0: De nem akarom ezzel kigónyolni a napi 24 órás imádkozást.
1: I started the 24/7 prayer center.
0: Hiszen beindítottam egy ilyen központot.
1: But I tell these young people something they don't always want to hear.
0: De néha mondok ezeknek a fiataloknak olyat, amit nem szívesen hallanak.
1: I say, if you spend enough of time in the presence of God praying,
0: és azt mondom nekik, hogyha elég időt töltesz Isten jelenlétében imádkozva,
1: eventually God's going to call you to do something that's going to be a part of the answer of your prayers.
0: Akkor végül Isten el fog téged hívni valami olyan tevékenységre, ami az imádra adott válasznak a része lesz.
1: How many people in the Bible gave themselves to prayer day and night?
0: A Bibliában hány olyan emberről olvasunk, aki éjjel-nappal imádkozott?
1: Hannah?
0: Anna, egyet.
1: Simeon? Huh?
0: Simeon?
1: I think it's just two.
0: Azt gondolom, csak két ilyen emberről
1: olvasunk. God bless them.
0: Isten megáldotta.
1: Through history there have been many people that gave themselves to praying day and night for a season.
0: A történelem során sok olyan ember volt, aki rászánta magát, hogy egy ideig éjjel-nappal csak imádkozik.
1: But it's not the ultimate badge of spirituality.
0: De ez végül is nem mércéje a szellemiséged szintjének.
1: Neither is being a prophet.
0: Az sem, hogy valaki proféta.
1: Or anything like that.
0: Vagy bármi ilyesmi.
1: We have to be who God's called us to be.
0: Annak kell lennünk, akivé Isten elhívott
1: so,
0: minket.
1: Why is he talking like this?
0: Na, miért beszél ez a beri
1: Because éneket? Some of you feel that your vocation is unspiritual.
0: Mert néhányan úgy érzitek, hogy a szakmátok nem szellemi.
1: Maybe you feel condemned.
0: Talán kárhoztatást érzel.
1: Of course, after the other night, you shouldn't feel condemned.
0: De ahogy hallottuk tegnap este, nem kell
1: maybe you feel condemned. You feel condemned because you're in a sales position and you feel you should be doing something more spiritual.
0: Azért érdekel kárhoztatást, mert valami kereskedelmi dologba dolgozol,
1: so
0: mikor pedig szellemi dologgal kéne foglalkozni.

0: I have arrived to liberate you.
1: Tehát most eljöttem, hogy szabaddá tegyelek ettől.
0: I think that we find fulfillment in life when we submit to God.
1: Azt gondolom, hogy akkor találjuk meg az életben a beteljesedést, ha alávetjük magunkat Istennek.
0: And do what he gives us to do.
1: És azt tesszük, amilyen feladatot ő bíz.
0: Suppose God wants you to be a spirit-empowered businesswoman.
1: Lehet, hogy Isten azt akarja, hogy egy Szent Szellemmel megerősített üzletasszony legyél.
0: Then do it to the glory of God.
1: És végezd a dolgodat Isten dicsőségére.
0: In fact, the Bible says whatever you do.
1: Igazából a Biblia azt mondja, hogy bármit csinálsz.
0: Do it to the glory of God.
1: Tedd azt Isten dicsőségére.
0: Why insist on something else when God's given you this?
1: Miért ragaszkodnál valami máshoz, hogyha Isten ezt adta neked?
0: You will only be happy doing whatever it is that God calls you to do.
1: Csak akkor leszel boldog, ha azt csinálod, amit Isten bízott rád.
0: And when I'm doing what God calls me to do, I feel His joy and His pleasure.
1: Amikor azt csinálom, amire Isten elhívott, akkor érzem az ő örömét és az ő elégedettségét.
0: And one of the signs that I'm doing something that I'm not supposed to be doing is when I don't feel that.
1: És hogyha olyasmit csinálok, amit nem kéne csinálnom, ennek ez az egyik jele, hogy nincs meg ez az öröm és elégedettség.
0: So, because you're a businesswoman, does that mean that you don't need the Holy Spirit for work?
1: Tehát az, hogy üzletasszony vagy, azt jelenti, hogy nincs szükséged a Szent Szellem erejére?
0: No.
1: Nem.
0: The assumption is that the Holy Spirit doesn't care about that kind of work.
1: Ilyen, ha ezt gondoljuk, azt feltételezzük, hogy a Szent Szellemet az ilyesmi munka nem érdekli.
0: But the Holy Spirit moves all over creation.
1: De a Szent Szellem az egész teremtett világ fölött lebeg.
0: He cares about everything in creation.
1: És ő mindennel törődik, ami a teremtett világban van.
0: There's nothing that's not worthwhile.
1: Nincs semmi, ami szerinte nem méltó erre.
0: And he gives from his spirit to you as he wills.
1: Isten úgy ad nektek a szelleméből, ahogyan akar.
0: And regardless how the Holy Spirit wants to manifest in your life, there's going to be power.
1: Akármilyen módon is akar megnyilvánulni a Szent Szellem az életedben, azzal erő jár együtt.
0: God wants us all to move in power.
1: Isten mindannyiunkról azt akarja, hogy erőben mozogjunk.
0: Let's read Acts 1 verse 5.
1: Az Apcsel 1:5-öt nézzük meg.
0: He says, John baptized with water, but you'll be baptized with the Holy Spirit not many days from now.
1: Azt mondja, hogy János vízbe merített be, ti pedig nem sokára Szent Szellembe merültök be.
0: Then in verse 8 it says you will receive power when the Holy Spirit has come upon you.
1: És azt mondja a 8. vers, hogy vesztek erőt, amikor a Szent Szellem eljön rátok.
0: And you'll be my witnesses.
1: És a tanúim lesztek.
0: He doesn't say, and eventually you can take some classes to learn how to be my witnesses.
1: Nem azt írja, hogy és végül majd kijárhattok néhány osztályt, néhány tanítást, meghallgathattok arról, hogy hogyan legyetek a tanúim.
0: You just will.
1: Hanem egyszerűen azok lesztek.
0: You're going to receive power, and you're going to witness for me everywhere you go.
1: Erőt kaptok, és így a tanúim lesztek mindenhol, ahová mentek.
0: And I believe one of the most common manifestations of the Holy Spirit is boldness.
1: És én hiszem, hogy a Szent Szellem egyik legáltalánosabb megnyilvánulása a bátorság.
0: Remember, in Acts 4 it talks about the prayer meeting.
1: Az Apcsel 4-ben van szó egy ima összejövetelről.
0: It says when they had prayed.
1: És azt olvassuk, hogy amikor imádkoztak.
0: The place where they gathered was shaken.
1: Akkor megmozdult a hely, ahol összegyűltek.
0: They were all filled with the Holy Spirit.
1: Mindannyian megteltek Szent Szellemmel.
0: And they began to speak the word of God with boldness.
1: És bátran kezdték szólni Isten beszédét.
0: We need some prayer meetings like that.
1: Szükségünk van néhány ilyen ima alkalomra.
0: I need a prayer meeting like that now.
1: Nekem is szükségem van egy ilyen ima alkalomra.
0: And I believe that we need boldness to be able to speak the inspired speech that I was talking about.
1: És én hiszem, hogy bátorság kell nekünk ahhoz, hogy azt az ihletett beszédet mondhassuk, amiről már beszéltem.
0: I'll be honest with you, the word that I got about Hezekiah, I wrestled with giving that.
1: Én bevallom nektek, hogy azt az üzenetet, amit Ezékiásról kaptam, tétováztam elmondani.
0: Because I knew it would be on the public record.
1: Mert tudtam, hogy nyilvánosan felveszik.
0: And my heart was beating.
1: És erősen vert a szívem.
0: And I was afraid to give it.
1: És féltem elmondani.
0: So there you are.
1: Úgyhogy hát itt állunk most.
0: Even pastors and apostles have fears.
1: Még pásztoroknak és apostoloknak is vannak félelmei.
0: But sometimes we just have to say, no, God, you're going to give me boldness to do it.
1: Néha egyszerűen azt kell mondanunk, hogy Istenem, adj nekem bátorságot ennek a megtevéséhez.
0: You might be here today, and maybe you've not received the baptism of the Holy Spirit.
1: Lehet, hogy úgy vagy itt ma, hogy még nem merültél be Szent Szellembe.
0: Maybe you think you don't need it for what you're doing.
1: Talán arra gondolsz, hogy nincs szükséged rá ahhoz, amit csinálsz.
0: I think it's absolutely essential for every Christian.
1: Pedig én azt gondolom, hogy minden keresztény számára létfontosságú.
0: You know, Jesus gave us this great commission.
1: Tudjátok, Jézus elmondta nekünk a nagy megbízatást.
0: But then he said this.
1: És utána hozzátette.
0: I'm sending the promise of my Father upon you.
1: Elküldöm rátok az én atyám ígéretét.
0: Stay in the city until you're clothed with power from on high.
1: Maradjatok ezen a helyen, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel.
0: And another verse in Acts 1, he ordered them not to depart from Jerusalem.
1: Egy másik versben, az Apcsal 1-ben azt mondta nekik, hogy ne menjetek el Jeruzsálemből.
0: But, he said, but wait for the promise.
1: Hanem várjatok az ígéretre.
0: Do you know that the Holy Spirit is a promise?
1: Tudtátok, hogy a Szent Szellem egy ígéret?
0: It's not something that some people get and others may not.
1: Nem olyan valaki, aki néhányakra rászáll, néhányakra nem.
0: He said, John baptized with water.
1: Azt mondja, hogy János vízbe merített be.
0: But you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now.
1: De ti Szent Szellembe merültök be nem sok nap múlva.
0: What's interesting is that these guys had just been through a 3-year training program with Jesus.
1: Az érdekes, hogy ezek a fiúk éppen végig csináltak egy ilyen 3 éves képzőprogramot Jézussal.
0: Wouldn't you love to be in that?
1: Nem szerettetek volna ott lenni?
0: The best trainer and teacher there is.
1: Valószínűleg a világ legjobb tanítója és képzője lett volna Jézus.
0: He just said, go in all the nations and make disciples.
1: És éppen előtte mondta azt, hogy menjetek el minden nemzetbe és tegyétek őket tanítvánnyá.
0: But you need to wait until you get the Holy Spirit before you do it.
1: De mielőtt ezt megtennétek, meg kell várnotok a Szent Szellemet.
0: In America, preachers are always telling people to go out and witness.
1: Amerikában a prédikátorok folyton azt mondják az embereknek, hogy menjenek ki bizonyságot tenni.
0: Go into missions.
1: Menjetek el missionáriusnak.
0: Or at least go into short-term missions.
1: Legalább rövid távú misszióba menjetek el.
0: But how many times have you heard people say that before you go, you need to be sure that you're filled with the Holy Spirit?
1: És de azt hányszor hallottátok, hogy azt mondják embereknek, hogy mielőtt viszont elindulsz, meg kell várnod, hogy betelsz Szent Szellemmel.
0: See, I think we do people a disservice if we don't tell them that.
1: Nem hiszem, hogy jót teszünk az embereknek azzal, hogy ezt nem mondjuk el nekik.
0: Because we can't do what we're supposed to do without it.
1: Mert a Szent Szellem nélkül nem tudjuk megtenni azt, amit tennünk kell.
0: Then we get discouraged and frustrated.
1: És akkor csalódottak leszünk és elcsüggedünk.
0: You must wait.
1: Várnotok kell.
0: What he said.
1: Ezt mondta Jézus.
0: We think we can do that without the Holy Spirit.
1: Mi azt gondoljuk, hogy meg tudjuk tenni, amit kell a Szent Szellem nélkül is.
0: You know, in our day and age, we have computers and all these things. We can do a lot without the Holy Spirit.
1: Tudjátok, a mai korban, amikor számítógépek vannak, nagyon sok mindent lehet megcsinálni a Szent Szellem nélkül.
0: Except fulfill the Great Commission.
1: Csak a nagy megbízatást nem lehet teljesíteni nélkül.
0: I think as soon as the church gets this.
1: Azt gondolom, hogy amint az egyháznak leesik a tantusz ebben a dologban.
0: This is very simple. It's not deep stuff.
1: Ez nem túl mély, ez nagyon egyszerű.
0: And we're all tongue speaking charismatic, so we think we already have it.
1: Mi mindannyian nyelveken szóló karizmatikusok vagyunk, tehát azt gondoljuk, hogy nekünk már megvan.
0: I'm convinced that this is one of the keys for the Great Commission.
1: Én azt gondolom, hogy ez a nagy megbízatás egyik kulcsa.
0: And I think God wants to empower every Christian to be bold.
1: És én azt gondolom, hogy Isten erőt akar adni minden kereszténynek a bátorságra.
0: Wherever we go and whatever we do.
1: Bárhova is megyünk és bármit csinálunk.
0: So is the baptism of the Holy Spirit really necessary?
1: Tehát valóban szükség van a Szent Szellem keresztségre?
0: Or is it important for really spiritual people?
1: Vagy csak az igazán szellemi embereknek van rá szükségük?
0: Do businessmen need it?
1: Az üzletembereknek is szükségük van?
0: Do mothers at home need it?
1: A gyerekeiket nevelő anyukáknak otthon?
0: How about university students?
1: Mi a helyzet az egyetemistákkal?
0: Of course, because otherwise all you can do is live a natural life.
1: Természetesen szüksége van mindenkinek rá, hiszen egyébként csak a természetes szintű életet élheted.
0: Don't you have a desire to live an extraordinary life?
1: Nem vágysz arra, hogy rendkívüli életet élj?
0: Above your natural abilities.
1: Ami meghaladja a természetes képességeidet.
0: When I went to school,
1: amikor elmentem iskolába,
0: some classes they forced me to take.
1: Muszáj volt némely tanításra részt vennem.
0: I was in the agriculture track.
1: Ez egy ilyen mezőgazdasági iskola volt.
0: I was being trained to be a smart farmer.
1: És okos farmernek akartak kiképezni.
0: But they still made me take a little art and a little music.
1: De egy kis művészetet meg zenét is kellett tanulni.
0: But then there were things that were options.
1: Aztán azt mondták, vannak választható tárgyak.
0: I joined the chess club because I like mathematics.
1: Én a sakk klubhoz csatlakoztam, mert szeretem a matekot.
0: But that was a choice of mine.
1: Ezt én döntöttem el.
0: And I think many times the church treats these spiritual things as optional things that we can elect if we like those things.
1: És azt gondolom, hogy az egyház sokszor az ilyen szolgálatokat is úgy kezeli, mint hogy választható lehetőség, hogyha valakit érdekelnek ezek a szellemi dolgok, akkor csatlakozhat.
0: I'm stressing this pretty hard.
1: Elég keményen próbálom ezt.
0: But the Bible says desire earnestly spiritual gifts.
1: Nyomaszorni, de a Biblia azt mondja, hogy komolyan vágyjátok a szellemi ajándékokat.
0: Really desire them.
1: Igazán komolyan kívánjátok őket.
0: Especially that you can prophesy.
1: Különösen, hogy profétáljatok.
0: Why?
1: Miért?
0: Because you need it.
1: Mert szükségetek van rá.
0: You can't do anything that God's called you to do without it.
1: Enélkül semmit nem tudtok megtenni, amire Isten elhívott titeket.
0: Where it says here, wait for the promise.
1: Itt azt mondja, hogy a Jézus, hogy várjátok meg az ígéretet.
0: The Greek word for wait in Acts 1:4.
1: Az Apcsel 1:4-ben a várni görög szava.
0: It's perimeno. This word only occurs once in the New Testament.
1: Tehát egy olyan szó, ami csak egyszer fordul elő az Új Szövetségben.
0: And it means to expect while standing still.
1: Ez azt jelenti, hogy miközben nyugton állunk, várjunk el valamit.
0: To linger and wait with expectation.
1: Hogy a várakozás teljesen tartózkodjunk valahol.
0: To sort of hang around expecting something to be given to you.
1: Tehát, hogy csak átsorgunk, várakozunk, és arra várunk, hogy valami majd történik.
0: It's not a passive waiting.
1: Ez nem egy tétlen várakozás.
0: I think sometimes that our talk about revival can make us passive.
1: Azt gondolom, néha, amikor az ébredésről beszélünk, akkor ettől olyan tétlenné válhatunk.
0: We're waiting for God to bring the big one.
1: Mert arra várunk, hogy Isten ma majd elhozza a nagy durranást.
0: We are on the verge of revival.
1: Itt vagyunk az ébredés küszöbén.
0: One of my friends said that he's tired of being on the verge.
1: Egyik barátom azt mondta, hogy ő már belefáradt abba, hogy csak a küszöbén van.
0: We've been on the verge of revival for 20 years.
1: Mert már 20 éve vagyunk az ébredés küszöbén.
0: So, I do believe that God acts sovereignly and He surprises us.
1: Én hiszem, hogy Isten cselekszik szuverén módon és meglep minket.
0: But there is an expectation that I think God will respond to.
1: De én azt gondolom, hogy Isten a várakozás teljességre reagál.
0: And I believe that the promise of the fullness of the Spirit is for all Christians of all time.
1: És én hiszem, hogy a Szent Szellem teljességének az ígérete minden idők minden keresztényére vonatkozik.
0: Peter said, "Repent and be baptized."
1: Péter azt mondta, hogy merítkezzetek be.
0: Every one of you in the name of Jesus Christ.
1: Mindannyian Jézus Krisztus nevében.
0: Two things come happen then for the forgiveness of your sins.
1: És utána két dolog történik, tehát ezt a bűneitek bocsánatára kell megtenni.
0: You will receive the gift of the Holy Spirit.
1: És utána megkapjátok a Szent Szellem ajándékát.
0: So both of those things are for every Christian.
1: Tehát mindkét dolog minden keresztényé.
0: And it says then the promise is for you and your children and for all who are far off.
1: És azt mondja, hogy tiétek ez az ígéret és a gyermekeiteké és mindazoké, akik távol vannak.
0: I talked about this the other day.
1: Egyik nap beszéltünk erről.
0: I'm pretty sure he's quoting or paraphrasing Isaiah 59.
1: Én elég biztos vagyok benne, hogy itt ez az Ézsaiás 59-nek az átfogalmazása.
0: These things were never intended by God to cease.
1: És Isten soha nem akarta, hogy ezek a dolgok megszűnjenek.
0: And I feel that sometimes those that are of us that are in charismatic churches.
1: És néha azt gondolom, hogy mi itt karizmatikus gyülekezetekben
0: we are a little apologetic and tentative about insisting about how important these things are.
1: Kicsit már majdnem elnézést kérünk azért, hogy ennyire ragaszkodunk ezeknek a dolgoknak a fontosságához.
0: I think they're central.
1: De én azt gondolom, hogy ezek központi jelentőségűek.
0: I was at Wheaton College a number of years ago.
1: Néhány évvel ezelőtt voltam.
0: That is the major evangelical college in America.
1: Wheaton, a Wheaton főiskolán voltam, ami Amerikának a legjelentősebb evangéliumi főiskolája.
0: I was at the Billy Graham School of Evangelism.
1: Jártam Billy Graham evangelizációs iskolájába is.
0: Billy and Franklin and his staff were there.
1: Billy és Franklin és az ő csapatuk volt ott.
0: And during this conference, the head of the missions department resigned.
1: És a konferencia alatt a missziós osztályvezetője visszavonult.
0: Actually, he was an elderly man and he just retired.
1: Igazából idős ember volt már, tehát egyszerűen nyugdíjba ment.
0: So they brought him in to make a little speech to us at the end of his school year.
1: És a tanév végén behozták őt közénk, hogy tartson nekünk egy előadást.
0: And he dropped a bomb.
1: És egy bombát ejtett le közénk.
0: What he said was, "I've been in missiology my whole career."
1: Mert azt mondta, hogy egész életemben a missziológiával foglalkoztam.
0: I can tell you now that I've concluded that we will not fulfill the Great Commission without the gifts of the Holy Spirit.
1: És arra a végkövetkeztetésre jutottam, hogy a nagy megbízatást nem teljesíthetjük a Szent Szellem ajándékai nélkül.
0: The auditorium was quiet.
1: Nagy csend volt a teremben.
0: Because many that were there were not believing in the gifts of the Holy Spirit.
1: Mert nagyon sokan voltak ott, akik nem hittek a Szent Szellem ajándékaiban.
0: They had been taught that they ceased.
1: Mert azt tanították nekik, hogy azok már megszűntek.
0: So after he was done, I went outside to get some fresh air.
1: Tehát miután ez az illető kiment közülünk, hogy
0: there were men on their mobile phones calling their wives.
1: Nagyon sok férfi felhívta mobilon a feleségét.
0: Saying, you will not believe what doctor, I forget whatever his name is. You will not believe what he just said.
1: És azt mondták telefonon, hogy nem fogod elhinni, hogy doktor XY mit mondott éppen.
0: But I really believe it's true.
1: De én hiszem, hogy ez igaz.
0: We have video, we have music, we have all kinds of things.
1: Van videónk, van zenénk, sok mindenünk van.
0: That can help us.
1: Ami segíthet.
0: But the most simple and the most important thing that we have.
1: De a legegyszerűbb és legfontosabb dolog a birtokunkban.
0: Is God.
1: Isten.
0: The Holy Spirit.
1: A Szent Szellem, aki van nekünk.
0: And you know, more than anything in my life, I want a more of a relationship with Him.
1: És tudjátok, az életemben mindennél inkább azt akarom, hogy mélyebb legyen a kapcsolatom vele.
0: I have one, but it's not enough.
1: Már van kapcsolatom, de ez nem elég.
0: What I've been taught is that there's always more.
1: Nekem azt tanították, hogy mindig van még több.
0: So I would like to close again by just praying for you.
1: Szeretném azzal befejezni, hogy imádkozom értetek.
0: Maybe you could stand.
1: Álljatok fel, legyetek szívesek.
0: That'll wake you up a little bit.
1: Kicsit felébredtek ettől majd.
0: It's always hard right after lunch, isn't it?
1: Így ebéd után mindig nehéz, nem?
0: I understand that.
1: Én megértem.
0: Maybe someone could play the keyboard.
1: Valaki talán zongorázhat.
0: And what I'd like to do is just pray for you.
1: És akkor imádkozni fogok értetek.
0: I'll pray for the whole group.
1: Az egész gyülekezetért imádkozom.
0: And I may lay hands on some people, I'm not sure.
1: Némelyekért talán imádkozom majd kézzátétellel, nem vagyok ebben biztos.
0: I just want to ask the Holy Spirit to come and to manifest His presence in the room.
1: De kérni akarom, hogy a Szent Szellem jöjjön le és nyilvánítsa meg a jelenlétét.
0: And I want to ask Him to anoint you to be better moms.
1: És kérni fogom őt, hogy kenjen fel titeket a jobb anyaságra.
0: Better engineers.
1: A jobb mérnökségre.
0: And students.
1: A jobb diákságra.
0: So this is for you, whatever your lot in life is.
1: Tehát bármit is csinálsz az életedben, most ez neked van.
0: And the Bible says that God will give us the Holy Spirit if we ask for Him.
1: A Biblia azt mondja, hogy Isten nekünk adja a Szent Szellemet, ha kérjük.
0: If you want more, you can have more.
1: Hogyha többet akarsz, lehet több.
0: I think you can have as much as you want.
1: Annyi lehet, amennyit akarsz.
0: And I'm going to pray for you.
1: Amikor majd most imádkozom, értetek?
0: But you just reach out to God and with expectation.
1: Ti csak várakozás teljesen nyújjatok Isten felé.
0: Let's pray.
1: Akkor imádkozzunk.
0: Father, thank you for this church.
1: Atyám, köszönöm ezt a gyülekezetet.
0: Thank you for the amazing presence of God that I already know is here.
1: Köszönöm Istennek ezt a megdöbbentő jelenlétét, amit már érzek itt.
0: I bless them.
1: Megáldom az itteniaket.
0: I thank you for what you're establishing in Hungary in this church.
1: Köszönöm neked azt, amit Magyarországon építesz ebben a gyülekezetben.
0: I'm grateful for your promises that you've given for them.
1: Hálás vagyok az ígéreteidért, amiket adtál nekik.
0: And for Polly and the leaders.
1: És amit Polinak és a vezetőknek adtál.
0: And I ask you, not only today, but as we go into the future.
1: És arra kérlek, hogy ne csak ma, hanem ahogy megyünk tovább a jövőbe.
0: That you would bring a supply of living water into Hungary.
1: Hozd be az élő víznek a forrását Magyarországra.
0: Increase your presence in this church.
1: Növeld a te jelenlétedet ebben a gyülekezetben.
0: And for each person here, God, I ask you for today for a fresh infilling of the Holy Spirit.
1: És kérlek mindenki számára, hogy egy friss betöltést kapjanak a Szent Szellemtől.
0: Come, Holy Spirit.
1: Jöjj, Szent Szellem.
0: Come.
1: Jöjj.
0: Come, Holy Spirit.
1: Jöjj, Szent Szellem.
0: So we're going to take some time with this.
1: Ezzel kicsit töltsünk egy kis időt.
0: I stopped a little early just so we would have time.
1: Most van még időnk, mert elég hamarabb hagytam.
0: Remember the verse says to wait, expect it.
1: Azt mondja a Biblia, hogy várakozzunk, várakozás teljesen várunk.
0: Begin to drink whatever God gives you.
1: Úgy, hogy kezdjétek el csak beinni, amit Isten ad nektek.
0: Like using a straw, just pull it into your spirit.
1: Hívjátok be, mint egy szívószálon át a szellemetekbe.
0: Come, Holy Spirit.
1: Jöjj, Szent Szellem.
0: Holy Spirit, I pray that you anoint mothers and fathers.
1: Szent Szellem, kérlek, hogy tölts be, kenj fel apákat és anyákat.
0: Business women and students.
1: Üzletasszonyokat, üzletembereket és diákokat.
0: I ask you for the gifts of the Holy Spirit to be activated in each person.
1: Kérem, hogy minden jelenlévőben kezdjenek működni a Szent Szellem ajándékai.
0: More.
1: És többet adjon.
0: More, come on.
1: Többet.
2: Ez volt a Hitünk alapjai.
3: Hitünk alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

0: continue.
1: Hát akkor folytassuk.
0: And I wonder, I don't know what page it is on your notes, but we'll go to number 7, which
1: nem tudom, hogy
0: is the faith test.
1: Nálatok ez mely, hanyadik oldal, de a hetes ponthoz lapozzunk, a második oldalon,
0: so
1: a hit próba.
0: Come to Matthew 14.
1: Lapozzunk a Máté evangélium a 14. részéhez.
0: And here is Peter stepping out on the water.
1: Itt azt látjuk, amikor Péter kilép és vizen jár.
0: We're coming at verse 28.
1: A 28. verset nézzük meg.
0: Peter answered him, that is Jesus, and said, Lord, if it's you, command me to come to you on the water.
1: Péter ekkor így szólt hozzá, azaz Jézushoz, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen.
0: And Jesus said, come.
1: Jézus így szólt, jöjj.
0: And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus.
1: Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen és Jézus felé ment.
0: But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid and beginning to sink, he cried out saying, Lord, save me.
1: Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott, Uram, ments meg!
0: And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, O you of little faith, why did you doubt?
1: Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki. Kicsiny hitű, miért kételkedtél?
0: And they got into the boat, the wind ceased. Those who were in the boat came and worshipped him and said, Truly you are the Son of God.
1: És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban lévők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy.
0: When I read that story, I personally think Peter did pretty well, don't you?
1: Amikor ezt a történetet olvastam, akkor azt gondoltam, hogy hát azért igen jól ment Péternek, nem?
0: All the other guys don't even try to get out the boat.
1: A többiek még csak meg se próbáltak kiszállni a hajóból.
0: He gets out of the boat, walks on the water for a little while, and then starts to take in these incredible waves and the terrifying situation.
1: Ő legalább kiszáll a hajóból, jár a vízen egy néhány lépést, aztán hát igen, jönnek ezek a hatalmas hullámok és a szörnyű körülmények.
0: And immediately he sinks.
1: És elkezd süllyedni azonnal.
0: Now, it's again and again, you'll find in the scriptures that Jesus all the time is looking for people with faith.
1: Megláthatjuk az igében azt, hogy Jézus alkalomról alkalomra azokat keresi, akikben hit van.
0: Here's another principle of the kingdom.
1: És itt van a királyságnak egy másik alapelve.
0: Everything that happens on earth,
1: minden ami itt a földön történik,
0: happens through the power of God, but there also has to be the faith of a human being.
1: Isten erején keresztül történik, vagy erejéből történik, de egy emberi lénynek a hite kell hozzá.
0: Although God is almighty and he's all powerful,
1: annak ellenére, hogy Isten mindenható és mindent megtehet,
0: he cannot work except through the agency of human faith.
1: Nem működhet másképp, csak a hit, az emberi hit eszközén keresztül.
0: That's a very important principle.
1: És ez egy nagyon fontos szabály.
0: Even Jesus could not have been born unless God could find a woman of faith.
1: Még Jézus sem születhetett volna meg, hogyha Isten nem talál egy hittel teljes nőt.
0: Remember what Elizabeth said to Mary.
1: Emlékezzetek arra, amit Erzsébet mond Máriának.
0: Blessed art thou, Mary.
1: Áldott vagy te, Mária.
0: Because you have believed, there will be a fulfillment of all that the Lord has said.
1: És mivel hittél, ezért beteljesedik mindaz, amit az Úr megmondott neked.
0: So Jesus came into the world through the power of the Holy Spirit, but also through the faith of Mary.
1: Jézus Krisztus a Szent Szellem erején keresztül lépett a világba, de ugyanakkor az ember, vagy jelenség, tehát emberi hitein keresztül.
0: While Jesus is a man on earth, he can be the channel of that faith.
1: És miközben Jézus emberként itt van a földön, ő is lehet ennek a hitnek a csatornája.
0: But he was deeply concerned that when he went back to be with the Father, the miracles had to continue, and they would not continue without finding people who could move in faith.
1: De nagyon erőteljesen hajtotta az a tudat, hogy majd mikor az Atyához visszamegy, a csodáknak folytatódniuk kell, és hogyha nincs hit, akkor nem lesznek a csodák sem.
0: And the most powerful, necessary equipment for an apostle of the kingdom is that he can move in faith.
1: És ezért az apostolnak Isten királyságában a legerőteljesebb tulajdonsága az, és kritérium, hogy tudjon hitben működni és hitben cselekedni.
0: You will find that every failure in the scriptures, in the gospels, is always attributed to lack of faith.
1: Azt látjuk, hogy az evangéliumokban minden egyes kudarc, amelyről olvasunk, az valamilyen módon a hit hiányához kapcsolódik.
0: Lord, why could we not cast it out?
1: Ó, Uram, miért nem üzhettük ki?
0: Because of your unbelief.
1: Azért, mert a hitetlenség
0: Lord,
1: miatt.
0: Why did that not happen? Because of your unbelief.
1: Uram, miért nem történt meg amaz a hitetlenségetek
0: so,
1: miatt?
0: Failure in the kingdom is only possible through lack of faith.
1: Isten királyságában a kudarc csupán a hitetlenségen vagy hit hiányán keresztül jöhet.
0: And everything that God has to do and wants to do has to work through someone because they believe.
1: És minden, amit az Úr el akar végezni, valakin keresztül kell, hogy megtörténjen, aki hisz.
0: So Jesus all the time is trying to push them into being the instrument of faith because he knows that soon he himself is going back to be with the Father.
1: És Jézus ezért mindig, amikor csak tehette, a tanítványokat próbálta ösztönözni, hogy higgyenek, mert tudja, hogy majd neki el kell mennie nem sokára.
0: His major concern in Luke chapter 18 is this: when the Son of Man comes, will he find what on the earth?
1: Lukács 18-ban, amikor Jézus Krisztus mondja azt, vajon mi a legfőbb kérdése? Majd, ha visszajön az emberfia a földre, vajon talál-e?
0: It's faith. Will he find faith on the earth?
1: Talál-e hitet a földön?
0: And it's when you look at these words, you find that everything that God can do, we're told the disciple can also do.
1: És amikor megnézzük ezeket az igéket, azt látjuk, hogy minden, amit Isten elvégez, azt a tanítványok el tudják végezni.
0: Everything that said is possible to God is also possible to them that believe.
1: Mindez, ami lehetséges Istennek, az is megvan írva, hogy lehetséges azoknak is, akik hisznek.
0: But everything hangs on the ability of men and women to believe.
1: Viszont mindez attól azon áll vagy bukik, hogy az ember tud-e hinni vagy sem.
0: And the thing that made Jesus angry with his disciples was their unbelief.
1: És Jézus a tanítványok hitetlensége gerjesztette haragra igazán.
0: Let's go to a good example of this. Come to Luke chapter 24.
1: Nézzünk meg ennek egy igazán jó példáját a Lukács 24-ből.
0: Luke 24. Just for a moment.
1: Egy pár percre. Lukács 24.
0: And we find these disciples on the Emmaus road.
1: Itt vannak a tanítványok, az Emmausi úton mennek.
0: One of them is called Cleophas.
1: Az egyiket Kleofásnak nevezik.
0: Jesus walks beside them, but he doesn't reveal who he is.
1: Ott megy mellettük, de nem mondja el, hogy ki ő.
0: He says in verse 17.
1: Why are you sad? Miről beszélgettek egymás között?
0: They say, are you the only one in Jerusalem that doesn't know what's happened?
1: Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt itt?
0: He says, what things?
1: Ó, mi történt?
0: They said, concerning Jesus of Nazareth.
1: Az, ami a názáreti Jézusról esett.
0: He was a prophet mighty indeed, and the word and word before God and the people.
1: Aki proféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt.
0: It's the past tense of disappointment.
1: Itt a elkeseredettség múlt ideje.
0: Verse 21.
1: Aztán 21. vers.
0: We were hoping that he was going to redeem Israel.
1: Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt.
0: Indeed, beside all this, today is the third day.
1: Hogy meg fogok halni, mert a farizaiusok és az írástudók kezére adatom.
0: And the third day I'm going to rise again.
1: És hogy a harmadik napon feltámadok.
0: Have you ever counted how many times he said that?
1: Megszámoltátok már, hogy hányszor mondta ezt Jézus nekik?
0: I've counted 18 times he said that.
1: Én 18-at számoltam össze összesen erről.
0: Bang it into their heads.
1: Azért, hogy egyszerűen valahogyan a fejükbe rázza.
0: Now here they are. Exactly what he said has come to pass.
1: És itt van, pontosan az történik, amit előre megmondott.
0: And they're totally sad, they're totally disappointed.
1: És teljesen elszomorodtak és kiakadtak.
0: They're on their way back home in total failure.
1: És teljes kudarc tudatban mennek hazafelé.
0: Now let's just read on.
1: Olvassuk tovább.
0: And today, besides all this, today is the third day since these things happened.
1: Tehát ma már a harmadik napja, hogy ezek történtek.
0: And certain women of our company who arrived at the tomb early astonished us. They did not find his body. They came saying that they'd also seen a vision of angels who said he was alive.
1: Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelentést is, angyali jelentést is, jelenést is láttak, akik azt hirdették, hogy ő él.
0: And certain of those who were with us went to the tomb and found it just the way the women had said, but him they did not see.
1: El is mentek néhányan a velünk lévők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták.
0: Well, why weren't they jumping and shouting with joy?
1: Ó, hát akkor miért nem ugrándoznak itt örömükben?
0: It's exactly what he said would happen.
1: Pontosan az történt, amit Jézus előre megmondott.
0: The physical evidence is exactly the way he said it would be.
1: Ugyanazok voltak a megnyilvánulások, bizonyítékok, amit Jézus megmondott.
0: They're walking along in total depression.
1: És ott sétálnak egyedül teljes depresszióban.
0: We had hoped, we had thought.
1: Ó, igen, azt gondoltuk, reménykedtünk benne.
0: So you can understand his anger in verse 25.
1: És így a 25. versben érthető az ő haragja.
0: Oh, foolish ones and slow of heart to believe of all the prophets have said.
1: Ó, ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Ó, bum, bum, bum, bum.
0: What's the matter with you guys? Visions of angels who said he was alive.
1: Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelentést is, angyali jelentést is, jelenést is láttak, akik azt hirdették, hogy ő él.
0: And certain of those who were with us went to the tomb and found it just the way the women had said, but him they did not see.
1: El is mentek néhányan a velünk lévők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták.
0: Well, why weren't they jumping and shouting with joy?
1: Ó, hát akkor miért nem ugrándoznak itt örömükben?
0: It's exactly what he said would happen.
1: Pontosan az történt, amit Jézus előre megmondott.
0: The physical evidence is exactly the way he said it would be.
1: Ugyanazok voltak a megnyilvánulások, bizonyítékok, amit Jézus megmondott.
0: They're walking along in total depression.
1: És ott sétálnak egyedül teljes depresszióban.
0: We had hoped, we had thought.
1: Ó, igen, azt gondoltuk, reménykedtünk benne.
0: So you can understand his anger in verse 25.
1: És így a 25. versben érthető az ő haragja.
0: Oh, foolish ones and slow of heart to believe of all the prophets have said.
1: Ó, ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Ó, bum, bum, bum, bum.
0: What's the matter with you guys?

0: They jumping and shouting with joy.
1: Ó, hát akkor miért nem ugrándoznak itt örömükben?
0: It's exactly what he said would happen.
1: Pontosan az történt, amit Jézus előre megmondott.
0: The physical evidence is exactly the way he said it would be.
1: Ugyanazok voltak a megnyilvánuló bizonyítékok, amit Jézus megmondott.
0: They're walking along in total depression.
1: És ott sétálnak egyedül teljes depresszióban.
0: We had hoped, we had thought.
1: Ó, igen, azt gondoltuk, reménykedtünk benne.
0: So you can understand his anger in verse 25.
1: És így a 25. versben érthető az ő haragja.
0: O foolish ones and slow of heart to believe of all the prophets have said.
1: Ó, ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Ó, bum bum bum bum.
0: What's the matter with you guys?
1: Mi a baj veletek?
0: Now just before this,
1: mielőtt ezt
0: in time,
1: ez történt volna.
0: Come to Mark chapter 11.
1: Nézzük meg a Márk 11-et.
0: Jesus is in the last week of his ministry.
1: Jézus a szolgálata utolsó hetét tölti.
0: And in the last week of his ministry, he went out each night to the village of Bethany Bethage.
1: És az utolsó hét minden estén kiment Betániába.
0: And you read about this in Matthew 21, you read about it in Mark 11.
1: A Máté 21-ben, valamint a Márk 11-ben olvasunk erről.
0: Come to Mark 11.
1: Nézzük meg a Márk 11-et.
0: And come to verse 20. What from verse 20?
1: És a 20. verse.
0: Or verse 19.
1: Vagy mondjuk a 19-en.
0: When evening came, he went out of the city.
1: Amikor azután este lett, kimentek a városon kívülre.
0: In the morning, as they passed by, they saw the fig tree that he had cursed dried up from the roots.
1: Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy az gyökerestől kiszáradt.
0: And Peter, remembering, said, "Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered away."
1: Péter visszaemlékezve így szólt hozzájuk: "Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt."
0: Now listen to verse 22.
1: És hallgassuk a 22-t.
0: So Jesus answered and said to them.
1: Jézus így válaszolt nekik.
0: And this is what he said.
1: És itt van, hogy mit mond.
0: Now, in the original Greek, there are two things we have to know.
1: Az eredeti görög nyelvben itt két dolgot kell figyelemben tartanunk.
0: Faith is in what's called the genitive case. Hope you can translate.
1: A hit itt birtokos esetben áll.
0: It's the case of possession.
1: Birtokos esetben.
0: So we're being told that it's God's faith, not Peter's faith.
1: Tehát itt arról beszél, ami Isten hite, nem Péter hite.
0: Now, our English translation translates it very badly. Maybe the Hungarian does also.
1: Az angol nagyon rosszul fordítja mindezt, lehet, hogy a magyar szintén.
0: What it says in English is this.
1: Azt olvassuk.
0: Peter.
1: Peter.
0: You have got to make sure you've got some faith.
1: Ó, te biztosítsd azt, hogy valamennyi hited van.
0: Which puts the responsibility on me to somehow manufacture faith.
1: Ami rám helyezi a felelősséget arra, hogy valahogyan előállítsam ezt a hitet.
0: And you strive to try and become a man or woman of faith.
1: Amikor arra vágyakozol és buzgón vágyakozol, hogy igen, a hitembere legyek.
0: And that's not what's being taught at all.
1: De nem erről van itt szó.
0: God knows perfectly well that we haven't got any faith.
1: Isten tökéletesen jól tudja azt, hogy nekünk nincs hitünk.
0: Human nature always doubts, it cannot ever believe.
1: Az emberi természet mindig kétkedik és nem tud hinni.
0: Human nature is always an unbeliever.
1: Mindig az emberi természet mindig hitetlenkedő.
0: It cannot believe, it can only doubt.
1: Nem tud hinni, hanem csak kételkedni.
0: And that's an absolute principle you better get to understand.
1: És jobb, hogyha megérted, hogy ez egy alapvető szabály, alapelv az igében.
0: For that reason we can never of ourselves manufacture faith. We can never become believers by our own effort.
1: És ebből fakadóan soha nem tudunk magunkból hitet kicsavarni vagy kifacsarni, és nem lehetünk saját erőnkből hívők.
0: On the other hand, divine nature cannot doubt.
1: A másik oldalon viszont az isteni természet nem tud kételkedni.
0: God absolutely believes that what he said, he's also able to make it pass.
1: Isten teljesen tökéletesen hiszi azt, hogy amit ő megmondott, ő azt be is tudja teljesíteni.
0: God never wakes up on a Monday morning and says, "Oh goodness me, why did I say that?"
1: Soha nem ébred fel Isten hétfő reggel úgy, hogy ó, Istenem, miért mondtam ezt?
0: Hungary, filled with the glory of God. How can I possibly make that happen?
1: Ó, Magyarország, telve Isten dicsőségével. Hogy mondhattam ilyet?
0: I wish I'd never said it. I can't make it happen.
1: Ó, bárcsak nem mondtam volna soha ilyet. Hát nem tudom teljesíteni.
0: God never thinks

0: Or talks like that.
1: Isten soha nem gondolkodik és nem beszél így.
0: What God has said, God's able to make it happen.
1: Amit Isten megígért, ő azt meg is tudja tartani.
0: He never doubts his word.
1: Soha nem kételkedik a szavában.
0: He's totally confident in everything that he said.
1: Mindenben, amit mondott, teljesen biztos.
0: That he has the power to bring it to pass.
1: Mert megvan az ereje arra, hogy teljesítse.
0: The life of God is a faith life by its very nature.
1: Azért, mert Isten élete a természetéből fakadóan egy hit élet.
0: So instead of trying to get faith, we have to get God.
1: Tehát ahelyett, hogy a hitet próbálnánk meg megkapni, Istent kell megkapnunk.
0: If you hang out with God and get to know God,
1: hogyha Istennel töltöd az idődet és megismered őt,
0: and if his eternal life flows into you,
1: és hogyha az ő örök élete árad beléd,
0: part of that eternal life is God's ability to believe.
1: Akkor ennek az örök életnek a részeként jön az a képesség, hogy higgy.
0: God lives by faith.
1: Isten szintén hit által él.
0: He himself is the perfect believer.
1: Ő a tökéletes hívő.
0: He cannot doubt. He cannot think a doubtful thought.
1: Nem tud kétkedni, és egy kételyel teljes gondolata sincs.
0: So if you're filled with his life, automatically you become filled with his faith.
1: Tehát, hogyha az ő életével leszel tele, akkor az ő hitével leszel automatikusan tele.
0: But it's God's faith, it's not your faith.
1: De Isten hite ez, és nem a tied.
0: The second thing about Mark 11:22 is that it's what in what's called the passive voice.
1: A másik, amit meg kell mondanunk a 22, a Mark 11:22-ről a görögel kapcsolatban, hogy mindez szenvedő, egy passzív szerkezetben van.
0: In the passive voice,
1: és ebben a passzív szerkezetben,
0: you have something done to you.
1: Valamit veled végeznek, vagy rajtad végeznek.
0: You're not the source.
1: Nem te vagy a forrás.
0: You're the beneficiary of someone else's action upon you.
1: Hanem te vagy a kedvezményezettje valaki más ténykedésének.
0: We got a chair anyway. No, we have.
1: Van itt egy szék valahol?
0: No chairs.
1: Szék.
0: Is there one around? Just.
1: They will bring one.
0: Okay, that'll be good. Just bring a chair.
1: Akkor hozzatok légy szíves egyet.
0: I want to illustrate something.
1: Hadd ábrázoljak valamit. Csak tedd le ide, kérlek.
0: And we're gonna. Okay, brother.
1: Let me. Yes.
0: Okay.
1: Okay.
0: You sit in the chair.
1: Testvérem, te ül le a székre.
0: Give you a demonstration.
1: Hogy megadjam az
0: illusztrációt.
1: Most ez a testvér elmegy a fogorvoshoz.
0: And when you go to the dentist, it's good to be passive.
1: Nagyon jó, amikor a fogorvosnál vagyunk, passzívnak lenni.
0: You don't fill your own teeth, you have it done to you.
1: Nem te tömöd be a saját fogadat, hanem betömeted.
0: So here's the Holy Spirit.
1: Tehát itt van a Szent Szellem.
0: And he's looking at your mouth.
1: És megnézi a szádat.
0: He says, open your mouth wide. All I see is lots of. I see lots of negative unbelief.
1: Azt mondja a Szent Szellem, hogy nyisd ki a szádat.
0: So I.
1: Amit látok, az sok negatív hitetlenség.
0: Keep your tongue in or you'll lose it. Keep it in. Right. So keep your mouth wide open. So what I do is I go. And I remove all that smelly, dark, decaying unbelief.
1: Éh, akkor azt történik, hogy és megtörténik, hogy én távolítom el azt a büdös, rothadó anyagot, ami belül van.
0: And I change it to the golden faith of God. I fill his mouth with the golden faith of God.
1: És betöltöm az ő száját Isten hitének aranyával.
0: It says in the scripture, I forget Psalm 81 if I think correctly.
1: Hogyha jól emlékszem, a 81. Zsoltárban olvasunk erről.
0: Open your mouth wide and I will fill it, says the Lord.
1: Nyisd ki a szádat, én pedig betömöm azt az angol szerint.
0: And so he changes our negative wrong speaking into positive speaking.
1: Tehát a mi negatív, pessimista beszédünket optimista, pozitív beszéddé alakítja.
0: So all we need to do is to be passive and let God change the way we speak and change the way we think until we think like God and we speak like God.
1: Tehát egyszerűen passzívnak kell ilyen értelemben maradnunk, hagynunk kell, hogy az Úr végezze el a munkáját mindaddig, amíg úgy nem gondolkozunk és úgy nem beszélünk, mint ő.
0: Let me try and give you another illustration.
1: Hadd adjak egy másik illusztrációt.
0: Have you ever watched American football?
1: Van itt valaki, aki már nézett amerikai futballt?
0: Yeah, come on, wave at me. Have you watched American football?
1: Aki már nézett amerikai futballt?
0: Let me give you an illustration.
1: Hát hadd adjak egy másik példát.
0: In American football,
1: Az amerikai fociban
0: there's a key player called a quarterback.
1: Egy nagyon kulcsfontosságú szereplő a negyedes hátvéd, vagy szóval ez a quarterback nevű játékos.
0: And he has the ball.
1: Ő nála van a labda.
0: And in order to make what's called a play, he's looking for someone to receive the ball.
1: És ahhoz, hogy létrejöjjön a játszma, ahhoz keresnie kell valakit, aki majd azt a labdát elkapja.
0: You see, to get God's faith,
1: ahhoz, hogy Isten hitét megkap,
0: you have to recognize that God is the source of that faith.
1: Fel kell ismerned, hogy Isten ennek a hitnek a forrása.
0: But you still have to be active in the way you receive the faith that God is giving you.
1: De abban, hogy megkapod ezt az ő hitét, még mindig aktívan részt kell vegyél.
0: Put your microphone down for a minute. Okay, you better translate this bit first. I'm sorry. So I'm going to be the quarterback.
1: Én leszek a dobó.
0: Now part of the game is that he's looking for someone who is what's called a wide receiver. He's someone that receives the ball.
1: És a dobó pedig keresi azt valahol a szélen, aki majd a kapó lesz.
0: And he's looking for someone who can catch the ball.
1: És valaki olyat keres, aki el is tudja kapni a labdát.
0: And when he's caught the ball,
1: és amikor elkapta a labdát,
0: he doesn't just stand there like a dummy.
1: Akkor nem csak úgy állott, mint egy lüke.
0: He does something with the ball.
1: Hanem valamit tesz azzal a labdával.
0: So you're going to put your microphone down now.
1: Yeah.
0: And you're going to be the wide receiver over here, all right? And he's looking, and I'm looking for, all right? And this is the ball. See, I want you to see this as representing the faith of God. This is the faith of God. And I'm saying, I've forgotten your name. Bob. And I'm saying to Bob, Bob, here, have the faith of God. And he receives it. Now he makes a touchdown. And we've got a victory, amen. Now we want to give you a demonstration now of how not to do it. Or I don't know how we're going to record this. We need a longer cable or something. You can't hold a microphone anyway. That's all right. Look. Now he's going to be the quarterback. And I'm going to be the receiver. This is what many, many Christians do. They say, Lord, give me your faith, give me your faith, give me your faith, give me your faith, give me your faith, give me your faith. Oh, Lord, give me your faith. No, don't. You'll never get me on the chest. Give me your faith, give me your faith, give me your faith, give me your faith. But they don't receive it. Hello. They cry out, but they don't receive. And there's an activity of receiving God's faith. You can go back on the mic now if you like. This is a very important principle.
1: Nagyon fontos alapelv az, hogy
0: there's an activity of receiving God's faith.
1: Hogy Isten hitének a befogadása aktív cselekmény.
0: Take the faith of God.
1: Megragadod Isten hitét.
0: Into your spirit.
1: A te szellemedben.
0: And then you have the power to believe to make something happen.
1: És akkor meg lesz az erőd arra, hogy higgy valamiben és az létrejön.
0: Now this comes again and again in Scripture.
1: Ez ismét és ismét felbukkan az igében.
0: Give you some quick examples.
1: Néhány gyors példáját
0: mutassuk benne. Romans chapter 4, verse 20.
1: Negyedik rész, 20. római levél.
0: It's what it literally says.
1: Mit mond itt az ige igazából?
0: It's in the passive voice.
1: Ismét szenvedő szerkezet.
0: Abraham.
1: Arról szól, hogy Ábrahám
0: was empowered with faith is a good translation.
1: Úgy fordíthatjuk jól, hogy tehát megerősödött hittel, vagy szóval fel lett ruházva hittel.
0: He was made powerful in faith.
1: Erőteljesítették hitben.
0: By the faith that God gave to him.
1: Azáltal a hit által, amit Isten adott neki.
0: At first he had no faith.
1: Először nem volt neki hite.
0: He had no faith of his own.
1: Ott volt az ő saját hite.
0: He did not decide against God.
1: Nem döntött Isten ellenében.
0: But he was empowered with faith. He was made strong in faith.
1: De aztán erőssé tétetett hitben.
0: Giving glory to God. giving glory to God.
1: És Istennek adott dicsőséget.
0: And then it says that he then was fully persuaded.
1: És aztán azt mondja az ige, hogy teljesen eltökélt volt.
0: What God had said he was able to perform.
1: Hogy amit Isten mond, azt valóra is váltja.
0: So when God first said to Abraham, you're going to have a children as numerous as the stars in the sky.
1: Tehát amikor Isten először azt mondta neki, hogy annyi gyermeked vagy annyi utódod lesz, amennyi csillag az égen.
0: He laughed.
1: Akkor nevetett.
0: Why are you laughing?
1: Miért nevetsz?
0: Stop laughing.
1: Elkezdett nevetni.
0: Said, right, I'm gonna change you into a believer.
1: Én hívővé foglak változtatni.
0: Now, Abraham had no faith of his own.
1: A saját magában nem volt hite Ábrahámnak.
0: But he joyfully received the faith that God gave to him.
1: De örömmel befogadta azt a hitet, amit az Úr adott.
0: And the receiving of that faith.
1: És ennek a hitnek a befogadása.
0: Changed his mouth.
1: Megváltoztatta a fogtöméseit.
0: So now he started talking like God.
1: És most már úgy kezdett beszélni, mint ahogy Isten.
0: He became persuaded.
1: Mert meggyőződött.
0: That what God had said, God was also able to perform.
1: Hogy amit Isten mondott, azt Isten meg is tud cselekedni.
0: And then he saw the fulfillment of his faith.
1: És meg is látta az ő hitének a beteljesedését.
0: Hebrews 11:11.
1: A Zsidók 11:11.
0: It says this.
1: Így szól.
0: When Sarah was past bearing.
1: Amikor Sára megszűnt.
0: When she was past the age of bearing,
1: amikor már Sára nem szülhetett gyermeket,
0: it says she was empowered with faith.
1: Akkor hittel ruháztatott fel.
0: The Greek word is the word dunamai.
1: Dynamisról, dynamai igéről van itt szó a görögben.
0: She was dynamited with faith would be a good translation.
1: Fordíthatnánk úgy is, hogy dinamitként kapta a hitet.
0: So God took a stick of dynamite faith.
1: Tehát Isten fogott egy rúd dinamit hitet,
0: lit the fuse,
1: és meggyújtotta azt,
0: put it into Sarah's womb,
1: behelyezte Sára méhébe, és
0: her barrenness was over, and she started to produce children.
1: Meddősége véget ért, és elkezdett gyermeket kihordani.
0: Now, she did not generate that herself.
1: Nem ő generálta, hozta létre mindezt.
0: It was given to her as a supernatural gift from God.
1: Neki adatott Istentől jövő természet feletti ajándékként.
0: But she was of an attitude to receive what she was being given.
1: De azzal a hozzáállással volt, hogy elfogadja azt, amit adnak.
0: And she was made powerful through the faith of God.
1: És ezért Isten hitén keresztül ruháztatott fel erővel.
0: Galatians 2:20.
1: A Galata 2:20.
0: The apostle Paul.
1: Pál apostol.
0: I've been crucified with Christ.
1: Azt mondja, hogy megfeszítettem Krisztussal.
0: Nevertheless I live.
1: De mégis élek.
0: Yet not I.
1: De nem én élek.
0: It's Christ who lives in me.
1: Hanem Krisztus él bennem.
0: And the life which I now live in the flesh.
1: És azt az életet, amelyet most a testben élek.
0: It literally says in the Greek.
1: A szó szerint, hogy az a görög mondja.
0: I live by the faith that God gives to me.
1: Az által, a hit által élem, amelyet Isten ad nekem.
0: I live by the faith of God, by God's faith.
1: Isten hite által élem.
0: That's how I live this life.
1: Így élem ezt az életemet.
0: Acts chapter 13.
1: Apcsel 13.
0: I'm sorry, Acts chapter 3, I meant to say. Acts chapter 3.
1: Bocsánat, hármat akartam mondani.
0: When Peter has raised the lame man.
1: Amikor Péter meggyógyítja a sántát.
0: He says, don't think any holiness or power on our part has made this man whole.
1: Azt mondja, hogy ne gondolt, hogy a mi szentségünk vagy a mi erőnk tett téged egészé.
0: Verse 16 he says this.
1: És a 16. versben így olvasunk.
0: The faith that comes to us through Jesus, that's the faith that has made this man whole.
1: Az a hit, amely hozzánk Jézus Krisztuson keresztül érkezett vagy jön, az tette ezt az embert egészé, teljessé.
0: So Peter received the faith from God, and that faith from God caused that lame man to get up and start walking.
1: Tehát Péter kapott hitet Istentől, és ez a hit tette teljessé azt az embert, is tudott járni utána.
0: So here Jesus is teaching Peter a principle.
1: Tehát itt van Jézus, Péternek tanítja az alapelvet.
0: Peter, if you will receive the faith of God.
1: Péter, hogyha az Isten hitét fogadod be.
0: If you will learn how to receive faith from the Father, then you can start speaking to mountains and to fig trees and whatever you say it will come to pass.
1: Hogyha megtanulod, hogy hogyan adjál helyet Isten hitének, akkor szólhatsz a hegynek, és az elmegy, szólhatsz a fügefának, és elszárad.
0: Peter learned that lesson.
1: Péter megtanulta ezt a leckét.
0: Spirit came.
1: És amikor a Szent Szellem eljött.
0: It was brought to his heart by the Holy Spirit.
1: akkor a Szent Szellem volt az, aki elhozta ő hozzá.
0: He begins to move in the power and the faith of God.
1: És elkezdett Isten hitében működni.
0: He starts doing the same miracles that Jesus did.
1: Elkezdi ugyanazokat a csodákat tenni, amit Jézus.
0: By the faith which is now being given to him.
1: Az által a hit által, amit ő kapott.
0: Now you cannot be an apostle of the kingdom without having the faith to do these sort of works.
1: Nem lehetsz Isten királyságában apostol, hogyha nincs meg ez a fajta hited, ami ilyeneket cselekszik.
0: And it comes to you from God.
1: Amely Istentől származik.
0: So you better start learning how to receive.
1: Tehát jobb, hogyha elkezded megélni, hogy kapjál.
0: And he'll give it to you.
1: És ő meg fogja adni neked.
0: You'll find that he's changing you.
1: És meg fogod azt látni, hogy hogyan változtat.
0: I can spend a week on that. There's some good sets of tapes and ministry on that same website.
1: Ugyanazon az honlapon, amit már említettem, a www.exusia.at-n jó tanítássorozatok vannak erről is, egy hetet is el lehetne erről tölteni.
0: Many languages, I'm not sure if it's in Hungarian.
1: Sok nyelven rajta van, nem tudom, hogy magyarul rajta van-e vagy sem.
0: Amen.
1: Amen.
0: Next one, I'm not going to just run through this one.
1: Következőn csak átrohanunk.
0: The power to pray test.
1: Az ima erő próba.
0: Peter couldn't pray till the Spirit came.
1: Nem tudott Péter imádkozni addig, míg nem jött a Szent Szellem.
0: He tried to pray, he fell asleep.
1: Megpróbálta, de elaludt.
0: But once he'd come to meet the Father through the Holy Spirit.
1: De ahogy a Szent Szellem Istenen keresztül találkozott az Atyával,
0: you find his prayer life totally transformed.
1: Meglátod azt, hogy az egész ima élete átváltozott.
0: I could spend a week on that one, but I'm not going to.
1: Egy hetet tölthetnénk ezzel is, de nem fogjuk.
0: But you've got to learn to pray.
1: Meg kell tanulnod imádkozni.
0: And if you will give time, God will teach you how to pray.
1: És hogyha adsz rá időt, Isten meg is fog tanítani.
0: The Spirit will show you the Father.
1: A Szent Szellem megmutatja neked az Atyát.
0: You'll get revelation of how you are his son through that faith.
1: Kinyilatkoztatást fogsz kapni arról, hogy hogyan vagy az ő gyermeke hitáltal.
0: And because you know the Father.
1: És mivel megismerted az Atyát.
0: Because you love the Father.
1: És mivel szereted az Atyát.
0: Because you spend time in his presence.
1: És mivel időt töltesz az ő jelenlétében.
0: That transforms your prayer life.
1: Ez átformálja az ima életedet.
0: So hours of prayer just become absolute joy and delight.
1: És így az imában eltöltött órák egyszerűen élvezetessé és nagy örömmé válnak.
0: The Father shows you how to pray effectively.
1: Az Atya pedig megmutatja, hogy hogyan imádkozz hatékonyan.
0: And every prayer you pray gets answered.
1: És minden ima, amelyet imádkozol, választ talál.
0: And you can see how Peter's prayer life was totally transformed.
1: Láthatjuk azt, hogy Péter ima élete hogyan változik át teljes egészében.
0: When he tried before the Spirit came, he just fell asleep.
1: Mielőtt a Szellem jött volna, megpróbálta, de elaludt.
0: But after Jesus is risen from the dead and the Spirit's been given to Peter.
1: De miután Jézus feltámadt a halálból és a Szent Szellembe bemerítkezett Péter.
0: You find Peter again and again at prayer.
1: Akkor meglátod azt, hogy Péter az ima embere lett.
0: Through that mighty prayer life, mighty miracles are taking place.
1: És a csodálatos, erős ima életen keresztül hatalmas csodák történtek.
0: Through that mighty faith, mighty wonders and signs are taking place.
1: És a csodálatos, erős hiten keresztül pedig jelek és csodák történtek.
0: Now come down to the next thing, and I'm going to talk from a few moments about competition in the team.
1: És most szeretnék a következőre rátenni, a csoporton belüli versengés.
0: Turn to Matthew 18.
1: Lapozzunk a Máté 18-hoz.
0: In Matthew 17,
1: a Máté 17-ben
0: they learned the lesson of Jesus' headship.
1: Megtanulták a leckét Jézus főségéről, tehát vezetőségéről.
0: And they never challenged his headship again.
1: És azután soha többé nem kérdőjelezték meg az ő vezetői pozícióját.
0: Now come to Matthew 18.
1: Most lapozunk a 18. részre.
0: Verse 1.
1: És az első.
0: At that time,
1: abban az órában,
0: the disciples came to Jesus saying, "Who then is greatest in the kingdom of heaven?"
1: Oda mentek a tanítványok Jézushoz és megkérdezték tőle, ki a nagyobb a mennyek országában.
0: Jesus called a little child to him, set him in the midst, and said to them.
1: Jézus odahívott egy kisgyermeket közéjük állottat. Állította és ezt mondta.
0: Assuredly I say to you, unless you are converted and become like little children, you will by no means enter the kingdom of heaven.
1: Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, nem mentek be a mennyek országába.
0: Therefore, whoever humbles himself as this child is the greatest in the kingdom of heaven.
1: Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában.
0: Whoever receives one little child like this in my name receives me.
1: És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be.
0: If you go through the gospels,
1: hogyha végig lapozzuk, vagy végig menjünk az egész evangéliumokon,
0: you'll find no less than seven times.
1: Akkor hét nem keve, nem több, na, hogy is, nem kevesebb, mint hétszer fogjuk megtalálni.
0: No less than seven times you find this topic comes up again.
1: Hogy ez a téma feljön ismét és ismét.
0: I've given you the list of references, you can read it later, not now.
1: Ott vannak benne az előfordulási helyek, elolvashatod később, nem most.
0: And we find the disciples keep arguing about which of them is going to be the greatest.
1: És azt látjuk, hogy a tanítványok folyamatosan azon vitáznak, hogy ki is lesz a nagyobb.
0: Now they know Jesus is the head.
1: Na most tudják már azt, hogy Jézus a fej.
0: But who's going to be number one or
1: de,
0: number two?
1: De ki lesz a második?
0: They're struggling for that number one, number two position.
1: Az első, második helyért vitatkoznak.
0: Seven times they argue, they debate, they discuss this.
1: Veszekednek, és hétszer mind erről vitáznak egymással.
0: And seven times Jesus brings a correcting teaching to them.
1: És hétszer Jézus kiigazítja őket tanításával.
0: Now in Hebrews chapter 12 and verse 5.
1: A zsidók 12:5-ben.
0: We have to overlap these things a bit, but Hebrews chapter 12 verse 5.
1: Most egy kicsit átugrunk emide, tehát zsidók 12:5.
0: We're taught there how God deals with sons to bring them to maturity.
1: Azt olvassuk, hogy Isten hogyan hozza a fiakat érettségre.
0: And you've got to be able to handle that correction from the Lord.
1: És jobb, hogyha ezt eltűrjük és tudjuk kezelni ezt a korrigálást.
0: It says everybody that God the Father loves, he chastens them like a son.
1: És azt mondja itt az ige, hogy mindenkit, akit fiává fogad, megfed.
0: And in Hebrews chapter 5,
1: és a zsidók 5-ben,
0: I'm sorry, Hebrews chapter 12, verse 5,
1: bocsánat, a 12-ben, az 5. versben,
0: you find three words come.
1: Három szót találunk itt.
0: Let me just get there. Hebrews chapter 12.
1: Tehát zsidók 12, és olvassuk el.
0: It's horrible being one-handed. Hebrews 12.
1: Nehéz egy kezűnek lenni. 12:5.
0: You've forgotten the exhortation which speaks to you as sons.
1: Elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól.
0: My son, do not despise the chastening of the Lord.
1: Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését.
0: Nor be discouraged when you are rebuked by him.
1: És ne csüggedj el, ha megfed téged.
0: Whoever the Lord loves, he chastens.
1: Mert akit szeret, az Úr megfenyíti.
0: And he scourges every son whom he receives.
1: És megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.
0: If you go on to the next few verses,
1: a következő néhány versben,
0: you'll find the word chasten comes again and again and again.
1: Azt látjuk, hogy a megfenyítés ismét és ismét és ismét előjön.
0: And the purpose of this is to bring us to his holiness.
1: És ennek a célja pedig az, hogy az ő szentségére vigyen el bennünket, és az ő isteni természetének részesévé legyünk.
0: So God's got a wonderful purpose.
1: Tehát Istennek csodálatos célja van.
0: But he has a certain way of doing it, which is we're told sometimes it's painful and it's not pleasant.
1: De olyan módon viszi ezt véghez, ami úgy tűnik, hogy néha nem kellemes és inkább fájdalmas.
0: And if the word chasten,
1: és ez a szó, amit itt fenyítésnek olvasunk,
0: is the word, the Greek word is the word paiduo.
1: A paiduo görög ige, vagy görög szó az, amit itt szerepel.
0: And the word means to strike once with a hand or with a blunt instrument for the purpose of discipline or correction.
1: Egyszer ütni kézzel, vagy valamiféle eszközzel a korrekció, a kiigazítás célzatára.
0: So what we're told is that God brings us to maturity by spanking us.
1: Tehát Isten azáltal hoz bennünket érettségre, hogy elfenekel.
0: That's how he does it.
1: Így teszi.
0: If you're naughty,
1: hogyha,
0: he'll smack you.
1: Hogyha rossz voltál, akkor kifenekel.
0: And he says, now don't do that again.
1: És azt mondja, hogy ne tedd még egyszer meg.
0: But if he keeps spanking us and we don't respond, he doesn't just continue to do the same thing.
1: De hogyha mindig csak elfenekel és mi mindig csak ugyanazt tesszük, akkor egy idő után nem teszi ugyanazt.
0: There are three stages of correction.
1: Hanem a korrekciónak, a helyreigazításnak három szakasza vagy három szintje van.
0: In verses 5 and 6.
1: Az 5 és a 6. versben.
0: And we're told there's not one son that he will not treat in this way.
1: És azt olvassuk, hogy nincs olyan fia, akit ő ne így nevelne.
0: If God loves you, he's going to spank you.
1: Hogyha Isten szeret téged, akkor el is fog fenekelni.
0: And if you don't respond correctly, then he will take on other forms of discipline.
1: És hogyha nem megfelelően reagálsz erre, akkor a fegyelmezésnek más eszközéhez fog nyúlni.
0: If you don't experience the correction of God at all, it's because he knows he cannot bring you to maturity. He has to leave you in your rebellious immaturity.
1: Hogyha nem tapasztalod Isten helyreigazítását és nevelését, akkor ez azt jelenti, hogy Isten tudja azt, hogy egyszerűen nem juthatsz el az érettségre, és a te lázadó, éretlen állapotodban kell hagyni.
0: If God takes the trouble to correct you, it's a sign of his love.
1: Hogyha Isten veszi a fáradtságot arra, hogy korrigáljon és neveljen, ez az ő szeretetének a jele.
0: It's a sign that he can see your potential and he wants to bring you to maturity.
1: És ez azt jelenti, hogy ő látja benned a fantáziát, hogy már pedig egyszer eljuthatsz és el fogsz jutni az érettségre.
0: So stage one is the smack. No, don't do that.
1: Tehát az első fázis vagy az első fokozat az a verés.
0: If we respond to the spank, well and good, that's fine. He's forgiven us, he loves us, we're on our way to maturity.
1: Hogyha erre megfelelően reagálunk, jó, nagyszerű, akkor utunkon vagyunk az érettség felé.
0: But if he keeps having to smack us for the same thing and we don't respond.
1: De hogyha ugyanazért a dologért folyamatosan el kell vernie bennünket és nem reagálunk jóra.
0: Then he will take us to the next level of discipline.
1: Akkor a fegyelmezés következő szintjére emel.
0: And this word is the word rebuke in the English Bible.
1: És ez pedig az angol Bibliában a megfenyít. Nem, az volt a megdorgál legyen, mondjuk a megdorgászó.
0: You got the word there? Yeah, got in the,
1: sure.
0: And this, the Greek word is the word elenchio.
1: Ez pedig az elenchio görög ige.
0: And this is a word that's used in the criminal courts for a prosecuting attorney.
1: Ez az ige a görögben, amit az eljárás, a törvényes eljárásoknál az ügyész szokott használni.
0: It means to persuade someone by the evidence.
1: Meggyőzni valakit a bizonyítékkal.
0: Now just imagine.
1: Gondold csak el.
0: Here is Joseph in the front row here.
1: Itt van Józsi az első sorban.
0: Now he's committed some terrible crime.
1: Oh, valami szörnyű bűnbe esett. Bűntényt követett el.
0: He's committed some terrible crime.
1: Oh, valami szörnyű bűntényt követett el.
0: And I want to convince you of this crime so that you will find him guilty.
1: És én, mint az ügyész, meg akarlak téged győzni arról, titeket, hogy ő elkövette ezt.
0: So I persuade you.
1: Tehát meggyőzlek téged.
0: I persuade you. I say, look, this is the evidence. I want you to see this.
1: Meggyőzlek téged, azt mondom, nézzétek, itt vannak a bizonyítékok.
0: So that you will see the crime the way that I see the crime.
1: Azért, hogy ugyanúgy lássátok ti is a bűncselekményt, mint ahogy én látom.
0: That's the main use of the word.
1: Ez az, ennek a szónak a fő használata.
0: But it can also be used in a personal way.
1: De egy másik, egy személyesebb módon is használhatjuk.
0: I can say to Victor, look. You've got to see this the way I see it.
1: Azt mondhatom például Józsinak, hogy nézd, lásd ezt úgy, ahogy én azt látom.
0: I want you to persuade you to see, so you come to hate this the way that I hate it.
1: Szeretnélek meggyőzni téged arra, hogy ugyanúgy utáld ezt a dolgot, mint ahogy én utálom.
0: It's a good thing with children. Don't keep smacking children for the same thing.
1: Jó dolog ez a gyermekek életében is, hogy ugyanazért a dologért nem mindig csak megverd a gyerekedet.
0: After two or three times,
1: hanem két-három alkalom után.
0: You say, look, come here.
1: Azt mondod neki, hogy na gyere ide.
0: Come in the other way. Come here.
1: Gyere ide.
0: Sit down here.
1: Ülj le itt, fiam.
0: You and I need to talk.
1: Beszélgetnünk kell.
0: We're going to talk together.
1: Együtt beszélünk most.
0: And I want you to see why what you're doing is so bad.
1: És És szeretném, hogyha látnád, hogy amit teszel, miért olyan rossz.
0: And I want you to hate it the way I hate it.
1: És szeretném, ha te is annyira utálnád ezt, mint amennyire én.
0: So that's the next step with God.
1: Tehát Istennel is ez a következő lépés.
0: When we don't respond to the smack, he then brings us to this place of reasoning, of persuasion, like a prosecuting attorney.
1: Hogyha nem reagálunk jól a verésre, akkor elhoz bennünket a következő szintre, mint egy ügyész. Beszélgetése, érvelése.
0: If you can see it the way I can see it,
1: mert hogyha úgy látod, ahogyan én a helyzetet,
0: then you're gonna hate it the way I hate it.
1: Akkor te is úgy fogod utálni azt, mint én.
0: And then you'll stop doing it.
1: És aztán majd nem fogod tovább végezni.
0: In the book of Isaiah,
1: Izsaiás könyvében,
0: chapter 1,
1: az első részben,
0: verse 15 onwards,
1: a 15-től tovább.
0: This is what God says. He says, come, let's reason together.
1: Azt mondja Isten, hogy gyertek, törvénykezzünk.
0: Now, in the Greek Septuagint version, it's this word, elenchia.
1: Tehát az Ószövetség Septuaginta nevű görög fordításában ugyanez a szó szerepel ott.
0: Come on, Israel.
1: Gyere, Izrael.
0: I want to reason with you.
1: Gyere, szeretnék veled vitázni, érvelni.
0: See this.
1: Nézd meg ezt.
0: Though your sins are like crimson, they'll be as white as snow.
1: Lehet, hogy karmazsin, lehet, hogy milyen vörösek a bűneid, akkor is skarlátvörösek, akkor is fehérek lesznek, mint a hó.
0: Your sins are scarlet, they shall be as white as wool. Though your sins are like crimson, they shall be as white as snow.
1: Tehát igen, skarlátvörösek is fehérekké lesznek, és karmazsin. Tehát így tovább.
0: If I can get you to see your sin,
1: hogyha látom, ha rá tudlak venni arra, hogy lásd, meglásd a bűnödet,
0: and to hate your sin the way I hate it,
1: és annyira utáld, mint amennyire én,
0: then we can join together,
1: akkor összekapcsolódhatunk
0: against that sin,
1: az ellen a bűn ellen,
0: and I'll give you the power never to do it again.
1: És megadom az erőt ahhoz, hogy soha többet ne kövesd
0: el. And I can forgive you for the sins of the past,
1: és a múlt bűneit pedig meg tudom bocsátani,
0: because you've truly repented.
1: Azért, mert igaz szívből megtértél.
0: In 1 John 1:9.
1: Az 1 János 1:9-ben.
0: It says if we confess our sins,
1: azt mondja az Úr, ha megvalljuk a bűneinket,
0: he is faithful and just to forgive us our sins.
1: Ő hű és igaz, hogy megbocsássa a bűneinket,
0: and to cleanse us from all unrighteousness.
1: És megtisztítson bennünket minden hamisságtól.
0: Now that word confess,
1: ez az ige, hogy megvallani.
0: The word is homologeo, which means to say exactly the same thing.
1: Ez a szó, a homologeo, ez szó szerint azt jelenti, hogy ugyanazt mondani.
0: And once we start agreeing with God about our sin,
1: tehát attól a pillanattól kezdve, hogy elkezdünk egyetérteni Istennel a bűnről, és úgy nézzük, úgy tekintünk rá, mint ahogy ő,
0: and hating it the way he hates it,
1: és úgy utáljuk azt, mint ő,
0: then it's finished, we won't be doing it anymore.
1: Akkor ott a vége, és nem fogjuk tovább
0: elkövetni. So here you find Jesus 7 times.
1: Tehát itt van Jézus 7-szer beszélve.
0: They're arguing, who's going to be the greatest in the kingdom?
1: Erről vitatkoznak. Na, én leszek a nagyobb.
0: You get James and John and their mother trying to get the top family.
1: Ott van Jakab meg János, megpróbálják a legfelső pozíciókat.
0: Peter and Andrew, they want their family to the top position.
1: Ott van András meg Péter, és ott dulakodnak.
0: Jesus, now look, sit down and listen, you guys.
1: És azt mondja Jézus, na most már üljetek le.
0: The kingdom's not like that.
1: Az Isten királysága nem így megy.
0: It's not the corporate world. You're not trying to climb the promotional ladder.
1: Ez nem az üzleti világ, nem a cégek világa, ahol megpróbálsz a szamár létrán feljutni.
0: Humble yourself.
1: Hanem alázd meg magad.
0: Serve one another.
1: Szolgáljatok egymásnak.
0: And don't keep pushing to the front. What about me? What about me?
1: És ne próbálj előre könyökölni valahogyan.
0: Because if we don't get this thing cured, we are not going to have a city-taking team.
1: Hogyha nem tesszük ezt a dolgot rendbe, akkor soha nem lesz várost bevevő csapatunk.
0: When I've gone, you guys are going to start fighting with each other.
1: Amikor én elmegyek, akkor már muszáj addigra befejezzétek ezt a vitatkozást.
0: You're going to split the church and have separate churches of your own because you can't work together.
1: És így, hogyha így folytatjátok, akkor szakadást hoztok a gyülekezetbe, és egyszerűen nem tudtok együtt dolgozni.
0: Now how many leadership teams do you know like this?
1: Vannak itt olyanok, akik ismernek ilyen vezetőségeket, vagy vezetőségi tagokat?
0: Especially when the people are strong and they are gifted, they want to get to the top.
1: Pontosan akkor, amikor az emberek erősek és ajándékokkal bírnak, akkor mindenképp föl akarnak mászni valahogyan a legfelső helyre.
0: But that's not the kingdom.
1: De ez nem Isten királysága.
0: After 7 times trying to teach them this.
1: 7. alkalommal, miután Jézus erről akar beszélni.
0: In the upper room.
1: Ott fenn a felső szobában.
0: The last occasion's Luke 22.
1: Az legutolsó előfordulás a Lukács 22-ben.
0: They're in the upper room having the last supper together. He's going to die on the cross.
1: Ott vannak a szintén a felső szobában az utolsó vacsoránál.
0: Judas has just gone out to betray him.
1: Éppen Júdás már elment, hogy elárulja Jézust.
0: And what are the other guys doing?
1: És mit csinál az egyik?
0: They're discussing which of them is going to be the greatest.
1: Elkezdenek arról beszélgetni megint, ki lesz a legnagyobb.
0: And this is when Jesus says.
1: És akkor Jézus mit mond?
0: Because the main cause of the problem is Peter.
1: Mert a legfőbb oka a problémának Péter.
0: Peter and James and John, they're the ringleaders of this.
1: Péter, Jakab és János, ők voltak az egésznek a vezetői.
0: They're not arguing anymore who's the boss. Jesus is the boss.
1: Most már nem az izgatja őket, hogy ki is a nagyfőnök, Jézus a nagyfőnök.
0: But when he's gone, they want to make sure they're the top dog in the kingdom.
1: De biztosítani akarják a helyüket, hogy na majd ha a nagyfőnök elment, akkor ők lesznek a valakik.
0: And the whole family is manipulating to be the most important family in the church. Ever met a family like?
1: És az egész család azon ügyködik, hogy ő legyen a gyülekezet legnagyobb családja, legfontosabb családja. Találkoztatok már ilyennel?
0: Amen.
1: No, never.
0: So Jesus then says this to Peter.
1: És akkor Jézus ezt mondja Péternek.
0: He says, Peter,
1: Péter,
0: Satan has desired you to sift you as wheat.
1: A sátán vágyódik. Sátán kikért téged, hogy megrostáljon.
0: But I've prayed the Father for you.
1: De én imádkoztam érted az atyához.
0: That your faith should not fail.
1: Hogy ne fogyatkozzék el a te hited.
0: And when you are converted,
1: és amikor megtérsz,
0: you will strengthen your brethren.
1: Erősíteni fogod a testvéreidet.
0: At the moment you're not strengthening them, you're tearing them down.
1: De ebben a pillanatban még nem erősíted őket, hanem lerántod őket.
0: You need a complete conversion of the way you think.
1: Teljes megtérésre van szükséged ebből.
0: Now, the devil's been after you for some time.
1: A sátán már utánad vágyódik jó ideje.
0: And I've been protecting you.
1: Én pedig megvédtelek téged.
0: But I can't protect you any longer.
1: De nem védhetlek tovább.
0: I'm going to have to loose you now to the scourging of the devil.
1: Most át kell, hogy adjalak téged a sátán, az ördög mi az? Kínzására. Azt hiszem.
0: Yeah. I'm going to release you to the scourging of the devil.
1: Tehát átadlak téged, hogy rostáljon meg téged az ördög.
0: And I can't protect you anymore.
1: Most már nem védhetlek
0: téged. Now this word scourging, the third word in this line of discipline.
1: És ez a amit jelenleg most még nem vagyunk biztosak benne, hogy mi. Ez a harmadik szó, a fegyelmezés harmadik szintje, a megrostálás valószínű.
0: The word is mastagoo.
1: Ez a mastagoo.
0: That's the Greek word. Just say it. Mastagoo.
1: Mastagoo.
0: We get our English word masticate comes from it. It means to chew to pieces and spit it out.
1: Az angol szó származik ebből a görög szóból, amikor valami darabjaira rágunk és kiköpdössük.
0: It was used with a particular form of beating someone with a particular kind of whip.
1: Ezt arra használták, ezt a kifejezést, hogy egy bizonyos, ez a megostorozás lehet, egy valamilyen korbáccsal, egy bizonyos fajta korbáccsal valakit elvernek.
0: The whip was called a flagel, was the whip was called.
1: A
0: flagel, just say the word.
1: Flagel volt a korbács neve.
0: And it was pieces of leather with bone and pieces of steel stuck in the leather. So when you poured it across the back, it ripped the back to pieces.
1: Olyan korbácsról van szó, amely a bőrben, a bőr csíkokban ott voltak benne csontszilánkok, valamint fém darabok, vagy vas darabok, és amikor ezzel egy csapást mértek a hátra, akkor a hát bőrét szafatokra rángatta, vagy szaggatta.
0: If you were scourged, you were beaten to a pulp.
1: Tehát ez az ostorozás. Amikor megostoroztak, akkor teljesen
0: now,
1: szétmentél.
0: Sometimes what God has to do is he I'm sorry, what's the
1: okay,
0: problem?
1: Go ahead. Yeah.
0: Sometimes when God has to deal with it in this way, it's the devil that becomes the whip.
1: Néha, amikor Isten ezen a szinten bánik velünk, akkor a sátán az, aki ostoroz.
0: It's very unpleasant, it's very painful.
1: Nagyon kellemetlen és nagyon fájdalmas.
0: But some people bring themselves to this place by their constant disobedience to what God is saying.
1: De vannak olyan emberek, akik a folyamatos engedetlenségük által Isten szava irán ebbe a pozícióba, ebbe a helyzetbe hozzák magukat.
0: Peter's experienced this.
1: Péter átélte ezt.
0: He's still arguing about who's going to be the greatest. He still wants to be the top dog.
1: Azután, hogy már rengetegszer mondták, hogy erről a nagyobb dologról tegyen le, még mindig ő akar a nagyfőnök lenni.
0: So Jesus takes his protection off and says, I'm going to let the devil do to you what he's been longing to do to you for a long time.
1: Jézus azt mondja, hogy jó, akkor most elveszem a védelmemet rólad, és hagyom, hogy a sátán tegye azt veled, amit már régóta akar tenni.
0: But I'm going to pray for you.
1: De imádkozni fogok érted.
0: This is a tough experience and it doesn't always come out the right way.
1: Nagyon kellemetlen élményezés, nem mindig a megfelelő végeredménye lesz neki.
0: But it will break a proud heart and may bring you to the brokenness which is necessary before I can really use you.
1: De megtöri a büszke szívet mindenképpen, és arra megtöretés állapotára hoz el és juttat el, amire szükségem van, hogy tovább használjam.
0: I urge you, if at all possible, avoid this sort of dealing with God.
1: Arra kérlek benneteket, könyörgöm, hogy kerüljétek el, hogy ebbe a fázisba el kelljen jutnotok.
0: Because sometimes it hardens the heart to make it even more rebellious.
1: Azért, mert néha ez még csak azt érje, hogy még keményebb és még lázadóbb lesz a szív.
0: A good example in the scripture is Alexander the coppersmith.
1: Az igéből például Alexander vagy Sándor, a rézműves Sándor.
0: We got that right, Alexander the coppersmith.
1: Yes.
0: All right. Now he was a young, zealous evangelist that was very brave in the in Acts chapter 19 in the amphitheater of the Ephesians.
1: Egy fiatal, nagyon dinamikus, erőteljes vagy buzgó evangelistáról van szó az Apcsel 19-ből, az efézusi amfiteátrumból.
0: And he was the son of Simon of Cyrene that carried the cross.
1: Annak a Simonnak volt a fia ő, aki a keresztet vitte.
0: And in that arena he was ready to go out and risk his life to proclaim the gospel.
1: És ott azon a helyen képes volt arra, vagy hajlandó volt arra, hogy az életét is kockára tegye, azért, hogy az evangéliumot hirdesse.
0: He had this proud, unbroken, horse-like kind of nature.
1: De itt volt ez a nagyon büszke, ilyen ló természete.
0: And so when we read Paul said we tried to correct him.
1: És amikor Pál azt mondja, hogy megpróbáltuk helyére tenni, kiigazítani, megfelelni.
0: I can't tell you all the scriptures, it would take far too long.
1: Nem nézhetjük meg az összes tanításokat hirdetni az egyházban.
0: I tried to correct him, I tried to bring discipline, but he wouldn't receive us. He did us much harm in the end.
1: Próbáltam kiigazítani, megpróbáltam mindent megtenni annak érdekében, hogy fegyelmezés alá kerüljön, de nem fogott rajta.
0: So in the end I had to release him to Satan that he might learn not to blaspheme.
1: És ezért a végén át kellett adnom őt a sátánnak, azért, hogy tanulja meg, hogy ne káromolja az Isten.
0: In Texas we have a way of discipline. Fathers in the old days took their kids to the woodshed and beat the hell out of them.
1: Van Texasban otthon egy régi szokás, vagy régen az volt a szokás, hogy az apák kivitték a fészerbe a gyerekeiket, és kiverték belőlük még a...
0: And that's not a good place to go.
1: Nem a legjobb hely.
0: With a strong Texan father that's really mad at you.
1: Nem a legjobb hely, amikor egy erős texasi apa igazán kiakadt rád.
0: Have you ever heard of Jamie Buckingham? You know Jamie Buckingham?
1: Hallottatok már Jamie Buckinghamről?
0: Well, I knew him quite well before he went to be with the Lord.
1: Mielőtt meghalt volna, elég jól ismertem.
0: And in his office, over his typewriter, he had this statement.
1: És az irodájában a következő szöveg volt kifüggesztő.
0: It was there for years.
1: Éveken keresztül.
0: And it said this.
1: Így hangzott.
0: He who the Lord loves, he knocks the hell out of.
1: Mert akit az Úr szeret, abból kiveri, hát az angol kifejezés, hogy a poklot is kiverni belőle, hát magyarul lehet, hogy nem ideillő kifejezés.
0: And so Alexander was taken.
1: That is as
0: hold on. Yeah. Alexander was taken to the woodshed.
1: Tehát fogták ezt a Sándort, ezt az Alexandert.
0: And God permitted Satan to beat the hell out of him.
1: És elvitték a fészerbe, és Isten megengedte Sátánnak, hogy kiverje belőle.
0: But it didn't break him, it made him hard and rebellious, and he did even more harm.
1: De nem megtörte őt, hanem még keményebbé tette, és még büszkébbé.
0: And I've seen that happen to one or two people.
1: És ezt láttam már egy-két ember életében.
0: But I've seen others respond in a Peter way.
1: Láttam másokat is Péter módjára válaszolni.
0: When God allows their whole ministry, their whole life to be dismantled and almost destroyed because of their rebellion, I've seen them come to rock bottom.
1: Láttam már olyanokat, akiket Isten megfosztott szinte mindenüktől, engedte, hogy a szolgálatukba eljussanak a mélypontra, az oktat vagy a fegyelmezés pontján láttam őket összetörni.
0: And they become a broken person that God can finally use.
1: Olyan összetörött és állapotába kerültek, amelyet Isten fel tudott végül használni.
0: Now, that happened to Peter.
1: Ugyanezt történt Péterrel is.
0: The day that you see in the upper room, Jesus said, you're all going to run away from me.
1: És akkor ott a felső szobában azt mondja Jézus a tanítványoknak az utolsó vacsoránál, ti mindjárt elmentek tőlem, ott hagytok engem.
0: Peter says, they may run away, but I won't run away.
1: Ó, Péter azt mondja, lehet, hogy ők igen, de én nem.
0: Yeah, they're just a bunch of whips. They'll run, but I won't run.
1: Ó, hát lehet, hogy ők még rohanni is fognak, de én nem rohanok el.
0: I'll lay my life down for you.
1: Ó, én az életemet is odaadom, érted?
0: Will you, Peter?
1: Tényleg, Péter?
0: Before the cock crows, you're going to deny me three times.
1: Mielőtt a kakas kukorékor, háromszor meg fogsz tagadni.
0: Never do that. Never, never.
1: Én, uram.
0: They'll run away, but I'll always be here. I'll be here for you.
1: Én, uram. Soha. Lehet, hogy ők elrohannak, de én végig itt leszek veled.
0: Within a few hours of that, he was running for his life like a scared rabbit, and he came to hate and despise himself. How could I behave in this way?
1: Néhány óra leforgása alatt rohant, és az életért futott, mint egy megrémült nyuszi, és önmagát vetette meg azért, hogy hát hogyan tehettem ilyet.
0: He was finished.
1: Ott volt, kész volt, vége volt.
0: When he said he went back to his fishing again.
1: És azt olvasjuk, hogy visszament halászni
0: megint. This is the fourth time he goes back to his fishing.
1: Negyedik alkalom, amikor visszamegy halászni.
0: He thinks, well, that's it, I'm finished.
1: És azt mondja, hát itt vagyok, végem van.
0: But Jesus sends a special message.
1: De Jézus egy különleges üzenetet küld számára.
0: In his resurrection.
1: A feltámadásakor.
0: He says, go and tell my disciples and Peter.
1: Azt az üzenetet küldi neki, hogy mondjátok meg a tanítványaimnak és Péternek.
0: That I'll see them at the lake.
1: Hogy találkozzunk a tónál.
0: Here's the next thing that Peter's going to learn.
1: És itt van a következő dolog, amit meg kellett tanulnia Péternek.
0: Which was his problem all the time.
1: Ez volt az ő örökös problémája.
0: You see, it's one thing to deliberately do your own thing.
1: Egy dolog szándékosan a saját dolgodat végezni.
0: It's another thing to serve God and do the will of God, but do it in your flesh rather than in the spirit.
1: És egy másik dolog az, amikor Istennek akarsz szolgálni, az ő dolgát, az ő munkáját akarod végezni, de inkább testben teszed, mint szellemben.
0: It's sometimes very hard to tell the difference.
1: Néha nagyon nehéz megmondani a különbséget.
0: The difference between flesh and spirit.
1: Néha nagyon nehéz megkülönböztetni a testet a szellemtől.
0: You're doing the right thing.
1: A megfelelő dolgot végzed.
0: You're doing what God told you to do.
1: Azt végzed, amit Isten mondott neked.
0: It's exactly what he wants you to do.
1: Pontosan az, amit elvárt tőled, azt teszed.
0: But you're doing it by the power of flesh rather than by the power of spirit.
1: De a test erején keresztül végzed, nem a szellem erején keresztül.
0: On the outside, sometimes, unless you're very sensitive, you can't tell the difference.
1: A külsőből nem mondod meg, csak ha nagyon-nagyon érzékeny vagy, és éles, vagy szóval érzékeny, akkor meg tudod mondani, de egyébként nem.
0: But on the inside, God can always tell the difference.
1: A különbséget, de belül Isten mindig látja a különbséget.
0: So let's come to this final scene where all these things come together.
1: Tehát most elérkeztünk a teljes nagy jelenethez, amikor végül már minden a helyére illik.
0: Jesus comes to the lake of Galilee. It's John chapter 21.
1: János 21-ben Jézus odajön a galileai tóhoz.
0: And Peter's out there fishing yet again.
1: Péter ott van megint horgászik, halászik.
0: And again they can't catch anything.
1: És megint nem fog semmit.
0: Sounds a bit familiar. He must have some memory cord in his mind. This
1: egy kicsit ismerősnek hangzott ez, vagy tűnhetett ez neki. Valami emlékek derenghettek már azért ott
0: and
1: neki.
0: Then someone from the shore that he does not immediately recognize says, lower the net on the other side.
1: És akkor valaki bekiabál és azt mondja, hogy a másik oldalra dob be a hálót.
0: Now the boats that they use were no more than 4 meters wide.
1: Na most nem volt több mint 4 méter széles az a hajó, amit akkor használtak.
0: What possible difference can that make?
1: Mi lehetett a különbség ebből, hogy a másik oldalon engedi le a hálót?
0: Whether you lower it on this side or whether you lower it on that.
1: Teljesen mindegy, hogy melyik oldalon engeded le a hálót.
0: You see, that's the narrowness of the difference between flesh and spirit.
1: De pontosan ez a különbség a test és a szellem között.
0: You see, you've got to learn to do things by the spirit, not by the flesh.
1: Meg kell tanulnod, hogy szellemből, a szellemből végezd, és ne testből a dolgokat.
0: And Peter's going to have to learn in lots of areas of his life his whole passion of his soul was not enough to bring the kingdom in.
1: Meg kellett tanulnia Péternek az ő egész a sok problémáján és nehézségén keresztül, hogy az ő lelke nem elegendő arra, és az ő buzgósága, hogy embereket hozzon be a királyságba.
0: He got to move from soul to spirit.
1: Lélekből szellembe kellett mennie.
0: And there's the difference. That's the difference.
1: És ez a különbség.
0: So when he lets the net down on the other side,
1: és amikor lebocsátja a hálót a másik oldalon,
0: he gets this incredible catch of fish.
1: Akkor ott van ismét ez a hatalmas fogás.
0: Says, that's the Lord.
1: És azt mondja erre, hogy na hát ez az Úr.
0: Typical Peter, he leaps off the side of the boat.
1: Tipikusan Péter kiugrik a hajóból.
0: Swims to the shore.
1: Odaúszik a partra.
0: And there's Jesus cooking breakfast for them. He says, bring some of the fish that you've caught.
1: És ott van Jézus éppen reggelit készít Péternek, és azt mondja, na hozzál néhány halat onnan.
0: Now it says, then he and Peter went for a walk.
1: És aztán Péter és ő elmennek egy sétára.
0: Now, all those disciples have been through many experiences.
1: A tanítványok már mind sok tapasztalaton keresztül mentek.
0: But they had not yet deeply settled this issue.
1: De még ezt a témát ott a mélyen nem rendezték el.
0: And they weren't safe together as a team on this issue until this issue was properly settled.
1: Még nem volt biztonságos dolog, hogy ők mint csapat együtt kibocsátassanak, ameddig ezt a dolgot el nem boronálják, el nem rendezik.
0: Peter and John still didn't really like each other.
1: Helyére nem teszik. Péter és János még mindig nem igazán szerette egymást.
0: And something new had to happen between them.
1: És valami újnak kellett történnie köztük.
0: And Jesus was going to expose that need.
1: És Jézus pedig ezt akarta felfedni.
0: So he and Peter go for a walk.
1: És akkor ő és Péter elmennek egy sétára.
0: If you look at the Gospels carefully, you realize that Peter always had a problem getting close to Jesus.
1: És tudjátok, hogyha ismertek az evangéliumokat, hogy Péternek mindig nehézségébe ütközött, hogy Jézushoz közel kerüljön.
0: He was loud-mouthed and made a lot of noise because of his insecurity.
1: Az ő bizonytalansága miatt nagyon hangos személyiség és nagyon sok zajjal járó egyéniség volt.
0: John felt much more secure and much more accepted.
1: János sokkal jobban elfogadottnak érezte magát.
0: So John had no problem laying his head on Jesus' breast and being.
1: Tehát Jánosnak nem volt problémája, hogy Jézus vállain nyugodjon.
0: Jesus and I, we have a special relationship.
1: Ó, Jézussal nekem különleges kapcsolatom van.
0: Sorry about you guys.
1: Ó, sajnálok titeket.
0: But I am the disciple who Jesus loves.
1: Oh, én vagyok az, akit Jézus szeret.
0: And there's old loud-mouthed Peter on the edge of the crowd as usual.
1: És akkor megint ott van ez a hangos szájú Péter a tömeg szélén.
0: Peter never knew that intimacy because he never felt accepted and received.
1: Soha nem érezte ezt a fajta bensőségességet Péter, mert mindig bizonytalan volt és nem érezte, hogy elfogadják.
0: He's beginning to discover what agape love's all about.
1: És elkezdi felfedezni, hogy miről is szól az agapé szeretet.
0: Absolutely unconditional. It doesn't look for anything in the person. It just decides to love.
1: Teljesen feltétel nélkül való, nem keres semmit abban az egyénben, egyszerűen csak úgy dönt, hogy szeret.
0: He totally failed Jesus. He totally run away. He was so despising in himself. What a
1: teljesen kiábrándította Jézus, teljesen olyan dolgokat tett, hogy önmagától undorodik szinte, hogy
0: I'm useless. I better go back to fishing. I'm finished.
1: Használhatatlan vagyok. Itt a végem. Jobb, ha elmegyek.
0: Hey, Peter, Jesus wants to meet you at the lake.
1: Hey, Péter, jön az üzenet. Jézus a tónál szeretne veled találkozni.
0: What?
1: Micsoda?
0: Yeah, he still said, tell the disciples and Peter.
1: Igen, azt mondta, hogy a tanítványoknak és Péternek mondjam meg.
0: He especially said he wanted you to be there.
1: Azt mondta, hogy különösen arra vágyik, hogy te is ott legyél.
0: So now he's on the lakeside.
1: És akkor ott van a tónál.
0: And Jesus says, Peter, come on, let's go for a walk.
1: És azt mondja Jézusnak, gyere Péter, menjünk sétálni.
0: He's beginning to comprehend that the love of Jesus is totally without condition. He's not looking for a performance. He's just loving Peter because he's decided to love Peter.
1: Elkezdi megérteni azt, hogy Jézus Krisztus szeretete ő felé nem függ a tényektől, teljesen feltétel nélkül való. Úgy döntött Jézus, hogy ő szeretni fogja őt és szereti.
0: I'm sure you know this. There are several words for love in the Greek language.
1: Biztos észrevettétek, vagy tudjátok, hogy jó néhány szó van a szeretetre a görög nyelven.
0: Agape is the supernatural, divine love of God.
1: Az agape az Isten természet felé isteni szeretetére utal.
0: It's from the spirit.
1: Ez a szellemből való.
0: It decides to love.
1: úgy dönt, hogy szeret,
0: never changes its mind,
1: soha nem változtat ezen,
0: and requires no feedback.
1: És nem igényli a viszonzást.
0: You can kick that love in the teeth, you can spit at it, it will still love you.
1: Arcon verheted az ilyenfajta szeretetet, ráköphetsz, nem fog változni.
0: Philia love is the love of the soul.
1: A philia szeretet az a lélek szeretete.
0: It's a very wonderful love and it can reach wonderful heights.
1: Egy nagyon csodálatos szeretet, nagyon magasra érhet.
0: It's the best love that one person can have for another person.
1: Ez a legjobb féle szeretet, amit egy személy a másik iránt érezhet.
0: But it feeds on being loved.
1: De ez abból táplálkozik, hogy engem is szeretnek.
0: And it's rooted in the emotion, it's not rooted in the spirit.
1: És nem a szellemben gyökeredzik, hanem az érzelemben gyökeredzik.
0: It's of the soul and not of the spirit.
1: Lélektől van, lélekből van és nem szellemből.
0: And because it's an emotion,
1: és mivel ez egy érzelem,
0: it's possible for that love to be overwhelmed by another emotion.
1: Lehetséges az, hogy ezt egy másik érzelem legyűrje, tehát egy másik érzelem e fölé kerekedjen.
0: Now in the Greek, I'm sure many of you know this, there's a play on these two words.
1: A görögben biztos sokan tisztában vagytok ezzel, szoktak játszani, vagy játszanak ezekkel a szavakkal.
0: As they start walking by the lake sign,
1: amikor ott befejezték a sétát a
0: tónál,
1: Jézus Pétertől egy kérdést kérdez. Kérdést tesz fel.
0: Do you divinely love me?
1: Azt kérdezi Jézus, hogy Péter, te agapézol engem?
0: Peter knows he can't say that.
1: Hát tudja Péter, hogy ezt nem mondhatja.
0: He says, Lord, I filio you. I have an affection for you.
1: Uram, hát tudod azt, hogy én filiázlak téged.
0: He says,
1: olyan jó benyomásom van.
0: See, the only
1: rólad.
0: Issue that he's concerned about is the love that Peter has.
1: Az Jézus Krisztus egyedüli gondolata az, hogy vajon hogyan szereti őt Péter.
0: It doesn't say, Peter, have you got good organizational methods?
1: Nem, azt kérdezi Jézus Pétertől, hogy na, jók a szervezési szokásaid?
0: Have you got a great strategy?
1: Ó, nagyon nagyszerű a stratégiád?
0: Do you know how to run good house groups?
1: Ó, tudod, hogy hogyan építsd ki a jó házi csoportokat?
0: Now, there's just one question, Peter, do you agape me?
1: Egyetlen egy kérdés, Péter, agapézol te engem?
0: Peter can't answer that question.
1: És Péter nem tud válaszolni.
0: Lehetséges
1: az, hogy ezt egy másik érzelem legyűrje, tehát egy másik érzelem e fölé kerekedjen.
0: Now in the Greek, I'm sure many of you know this, there's a play on these two words.
1: A görögben biztos sokan tisztában vagytok ezzel, szoktak játszani, vagy játszanak ezekkel a szavakkal.
0: As they start walking by the lake sign,
1: amikor ott befejezték a sétát a
0: tónál,
1: Jézus Pétertől egy kérdést kérdez.
0: Do you divinely love me?
1: Azt kérdezi Jézus, hogy Péter, te agapézol engem?
0: Peter knows he can't say that.
1: Hát tudja Péter, hogy ezt nem mondhatja.
0: He says, Lord, I filio you. I have an affection for you.
1: Uram, hát tudod azt, hogy én filiázlak téged.
0: He says,
1: olyan jó benyomásom van.
0: See, the only issue that he's concerned about is the love that Peter has.
1: Az Jézus Krisztus egyedüli gondolata az, hogy vajon hogyan szereti őt Péter.
0: It doesn't say, Peter, have you got good organizational methods?
1: Nem, azt kérdezi Jézus Pétertől, hogy na, jók a szervezési szokásaid?
0: Have you got a great strategy?
1: Ó, nagyon nagyszerű a stratégiád?
0: Do you know how to run good house groups?
1: Ó, tudod, hogy hogyan építsd ki a jó házi csoportokat?
0: Now, there's just one question, Peter, do you agape me?
1: Egyetlen egy kérdés, Péter, agapézol te engem?
0: Peter can't answer that question.
1: És Péter nem tud.

0: Peter knows he can't say that.
1: Hát tudja Péter, hogy ezt nem mondhatja.
0: He says, Lord, I filio you. I have an affection for you.
1: Uram, hát tudod azt, hogy én filiázlak téged.
0: He says,
1: olyan jó benyomásom van.
0: See, the only issue that he's concerned about is the love that Peter has.
1: Az Jézus Krisztus egyedüli gondolata az, hogy vajon hogyan szereti őt Péter.
0: It doesn't say, Peter, have you got good organizational methods?
1: Nem, azt kérdezi Jézus Pétertől, hogy na, jók a szervezési szokásaid?
0: Have you got a great strategy?
1: Ó, nagyon nagyszerű a stratégiád?
0: Do you know how to run good house groups?
1: Ó, tudod, hogy hogyan építsd ki a jó házi csoportokat?
0: Now, there's just one question, Peter, do you agape me?
1: Egyetlen egy kérdés, Péter, agapézol te engem?
0: Peter can't answer that question.
1: És Péter nem tud válaszolni.
0: He says, Lord, I have an affection for you.
1: És azt mondja, hogy Uram, hát tudod, hogy szeretlek.
0: He says, feed my sheep.
1: Azt mondja, etesd a nyájamat, etesd
0: Jesus
1: a bárányomat.
0: Then Jesus asks him again. He says, Peter, do you agape me?
1: És aztán Jézus megint megkérdezi, Péter, agapézol engem?
0: He says, Lord, I filio you. I have an affection for you.
1: Uram, hát filiázlak, filiázlak.
0: He says, feed my lambs.
1: Ó, hát etesd a bárányaimat.
0: Then he asks him a third time.
1: És akkor harmadik alkalommal.
0: And this time Jesus changes the word.
1: És most itt Jézus változtat a szón.
0: He says, Peter, do you even have filio love for me?
1: Péter, hát egyáltalán filiázol te engem?
0: That's what hurt Peter. That's what grieved him.
1: És ez ütötte szíven, ez szomorította meg Pétert.
0: He burst into tears. Says, well, Lord, you know my heart. You
1: és
0: know
1: ekkor sírásban kitör Péter, és azt mondja, hogy ismered a szívemet, Uram.
0: I'm so ashamed of myself.
1: Annyira szégyellem magam.
0: When I was in that upper room.
1: Amikor ott voltam fönn.
0: And we were having that last supper together.
1: A felső szobában az utolsó vacsorán.
0: And I felt this wonderful love flowing from me to you. I thought, oh, I do love Jesus.
1: És ezt a csodálatos szeretetet éreztem magammal, még csak úgy árad feléd, azt mondtam, ó, szeretlek Jézus. Bármit megtennék, meghalnék érted Jézus.
0: He said, if those soldiers had come into that room then.
1: Hogyha akkor és ott azok a katonák bejöttek volna.
0: He said, right, anybody that loves Jesus, we're going to kill him. I would have said, come on, take me.
1: Ha azt kérdezték, hogy bárki, aki szereti Jézust, van-e itt valaki, aki szereti Jézust, álljon fel, megöljük. Akkor odaálltam volna, és azt mondtam volna, gyerte.
0: What I said in the upper room, I really meant it with all my heart, Lord.
1: És tudod, Uram, azt, hogy amit ott mondtam, azt komolyan gondoltam.
0: When I went out the room.
1: De amikor kimentem onnan.
0: This terrible fear came all over me.
1: Akkor ez a nagyon szörnyű félelem szállt
0: le. I've never known such a fear.
1: Soha nem ismertem ekkora félelmet.
0: Totally frightened.
1: Teljesen megdermedtem.
0: And I ran, and I'm so ashamed of myself. I'm so ashamed. I ran.
1: És rohantam, és nagyon szégyellem magam teljesen.
0: And I just had to think, I've got to save my life. I must run.
1: És egyszerűen azt gondoltam, hogy rohannom kell, hogy megmentsem az életem.
0: I can't explain my behavior.
1: És egyszerűen nem tudom megmagyarázni a viselkedésemet.
0: I hate myself for what I did.
1: Utálom magamat azért, amit tettem.
0: But Lord, you know my heart.
1: De Uram, ismered a szívem.
0: In this confused man, somewhere, there's something that wants to love you.
1: Ismered a szívemet, hogy valami itt összezavarodott, de van bennem valami, és szeretni akar téged.
0: What Jesus is doing, he's laying bare the need of this man.
1: Jézus mit tesz? Odafekszik emellé az ember mellé az ő szükségében.
0: In San Antonio a few months ago there was a tragic story.
1: San Antonióban otthon volt néhány hónappal ezelőtt egy tragikus
0: történet. There was a house with I think two children in it.
1: Volt egy ház benne két gyermek azt hiszem.
0: And there was a mother in the house.
1: És ott volt az anya is.
0: The father was not there. I'm not quite sure why.
1: Az apa nem volt otthon, nem tudom hogy miért.
0: And she woke up in the night to find her house on fire.
1: És éjszaka arra ébredt az asszony, hogy látta, hogy ég a ház.
0: Burning flames.
1: Ott van és ég a ház, ropog a tűz.
0: She was gripped with a desperate terror.
1: És a helyzet terrorisztikus élménye ragadta meg.
0: She fled from the house in terror.
1: És ebben a szörnyűségben, ebben a szörnyületben kirohant a házból.
0: She just thought, oh, and fear gripped her, and she ran.
1: Egy félelem ragadta őt meg, és csak egyszerűen elkezdett futni.
0: And then when she got out of the building and got away from the house.
1: És abban ahogy kiment a házból és eltávolodott.
0: She says, oh, my children!
1: Akkor jutott eszébe, hogy hát a gyermekei.
0: And she tried to go back in the house and get her children.
1: És próbált visszarohanni a házba a gyermekeiért.
0: She couldn't get back, and the children died, and she lived.
1: De nem tudott visszajutni, és a gyermekei meghaltak, ő pedig élt.
0: She hated herself for what she done.
1: És egyszerűen utálta magát azért, amit tett.
0: How can I behave like that?
1: Hát hogy viselkedhetek így?
0: Run to save myself and let my children die. What kind of mother am I?
1: Azért rohanok, hogy megmentsem a saját életemet, és a gyermekeimet otthagyok. Milyen anya vagyok én?
0: But that's the weakness of filial love.
1: De

0: a filia szeretet gyengesége.
1: If you just only love in the realm of the soul, you'll never survive.
0: Ha csak a lélek lélekből szeretsz, sosem fogod túlélni.
1: Marriage can never hold together with that kind of love.
0: A házasság sem marad egyben ezzel a szeretettel.
1: Leadership teams can never hold together with that kind of love.
0: Vezetői csoportok sem maradnak egybe ezzel a szeretettel.
1: Jesus exposed that need raw, so Peter knew his need.
0: És Jézus ott helyben feltárta ezt keményen vagy nyersen ezt a szükséget.
1: It tells us this in Romans chapter 5 verse 5.
0: A Róma 5-ben viszont ezt olvassuk.
1: It says the love of God, the agape love of God is poured into our hearts by the Holy Spirit.
0: Agapé, Istennek agapé szeretete ki öntetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által.
1: As Peter and Jesus were walking along that beach.
0: És miközben Péter és Jézus ott sétálnak a parton.
1: They were having this intimate talk together.
0: És ilyen bensőséges beszélgetést folytatnak.
1: Someone started following them.
0: Valaki elkezdi követni őket.
1: It was John.
0: János.
1: Why was John following him?
0: Miért követte őket János?
1: He was jealous of this new relationship that Peter had with Jesus.
0: Mert féltékeny volt Péter új kapcsolatára Jézussal.
1: Hey, that's my relationship.
0: Hey, hát ez az én kapcsolatom.
1: I'm the only one who walks.
0: Én vagyok az, aki közel megyek Jézushoz.
1: Peter.
0: Hey, Péter, te.
1: He betrays the Lord, runs away.
0: Elárulod az Urat, elrohansz tőle.
1: Now he's back walking with Jesus.
0: És most már itt van és Jézussal sétál.
1: With his deep intimate love.
0: Az ő bensőséges mély szeretetével.
1: What are they talking about?
0: Ó, vajon miről beszélhetnek? Vajon miről beszélnek, hadd halljam.
1: This team was not going to survive yet.
0: Ez így, ez a csoport így nem
1: they'd
0: tudott volna fennmaradni. Látták a feltámadt Krisztust.
1: They'd seen mighty miracles.
0: Csodálatos csodákat éltek át.
1: But that was not gonna hold them together.
0: De ez nem tarthatta őket egyben.
1: And then Peter looks back.
0: És akkor Péter hátra néz.
1: He sees John following. He knows why he's following.
0: És látja, hogy János követi őket, és ő tudja jól, hogy miért követi őket.
1: What's he following us for?
0: És azt mondja, hát ő meg mit csinál itt? Miért követ bennünket?
1: Jesus, what's that got to do with you?
0: Ó, Jézus, mi a helyzet vele? Vagy ezzel?
1: You follow me.
0: Kövess engem.
1: Then they go into the upper room.
0: És aztán elmennek a felső szobába is.
1: And there's all kinds of things going on between these men. Even though they've seen the risen Christ, even though those powerful things have happened, they are not properly united.
0: És annak ellenére, hogy látták már a feltámadt Krisztust, és hogy nagy csodákat éltek át, nem megfelelő módon vannak egységben, és ezért mindenféle dologok mennek az emberek között.
1: Even though Jesus has risen from the dead, they're still meeting behind locked doors because there's fear.
0: Annak ellenére, hogy Jézus feltámadt a halálból, még mindig bezárt ajtók mögött találkoznak, mert félelem.
1: There's all kinds of tensions in their relationship. They're not truly one.
0: Kapcsolatukban még mindenféle feszültségek uralkodik, nem egyek igazából.
1: They haven't yet come to faith. They still can't comprehend the power of what Jesus has accomplished.
0: Még nem jutottak teljes hitre, még nem tudják felfogni azt, hogy Jézus Krisztus mit is végzett el.
1: And they go in the upper room.
0: És elmennek ismét a felső
1: szobába.
0: És ott maradnak 10 napon keresztül.
1: Interesting, the Spirit of God does not tell us one thing that went on in that upper room.
0: És nagyon érdekes, hogy Isten szelleme egyetlen egy dolgot sem nyilatkoztat ki arról, hogy mi történt ott a 10 nap alatt.
1: It's none of our business.
0: Nem tartozik ránk.
1: But secret, powerful dealings were taking place.
0: De titkos, erőteljes dolgok folytak ott történtek. De amit elmondhatunk róla,
1: the people that came out of the upper room were totally different to the people that went in.
0: Azok, akik kijöttek a felházból, teljesen más egyének voltak, mint azok, akik bementek.
1: They went in fear and came out in boldness.
0: Félelemben mentek be, és bátorsággal jöttek ki.
1: They went in unbelief and came out full of faith.
0: Hitetlenül mentek be, és hittel teljesen jöttek ki.
1: But they went in with division between them and they came out totally unified.
0: Megosztásban mentek be és teljes egységben jöttek ki.
1: Now I can only imagine what happened between Peter and John.
0: Csak elképzelni tudom, hogy mi is történhetett Péter és János
1: között. One thing we know is that the love of God filled their hearts by the Holy Spirit.
0: De egy dolog felől biztosak lehetünk, hogy Isten szeretete megtöltötte az ő szívüket a Szent Szellem által.
1: Now Peter could look at the other disciples with agape love, not filial love.
0: Péter most már úgy tekinthetett a többi tanítványra agapé szeretettel, nem pedig filia szeretettel.
1: And John could do the same thing.
0: János ugyanezt tette.
1: I can only imagine what went on between them.
0: És csak feltételezni tudom, vagy elképzelni, hogy mi mehetett köztük.
1: But I know that this is what happened when they came out.
0: De tudom, hogy mi történt akkor, amikor kijöttek.
1: First of all, you find Peter standing with the other 11. He's not on his own, the great Peter. He's Peter with the other 11 saying, thank God for these men.
0: Először is azt látjuk, hogy Péter ott áll a 11-el vagy a 10-el, és azt mondja, hogy hála Istennek ezekért az emberekért, és nem a saját zajos ügyeit csinálja egyedül.
1: He stands with the 11.
0: Ott áll a 11-el.
1: Now he's the spokesman.
0: Ő a szóvivő.
1: But they're all happy for him to be the spokesman.
0: Viszont a többiek örülnek annak, hogy ő a szóvivő.
1: They're not jealous, they're not competitive.
0: Nem féltékenyek, nem akarnak versengeni.
1: They're totally united with him and round him while he brings the word of God.
0: Teljesen egységben vannak és támogatják őt, miközben ő Isten igéjét szólja.
1: When he speaks on behalf of all 12 of them.
0: És amikor pedig beszél, az mind a 12-jük nevében szól.
1: Now, I've been in conferences where every speaker comes, does his own thing and goes away again. I hate those sort of conferences.
0: Voltam már olyan konferenciákon, ahol a több szólnok mind a saját dolgát csinálja, és egyszerűen utálom mindezt.
1: Oh Lord, make my message the best message. May I sell more tapes than anybody else.
0: Ó Uram, tedd az én üzenetemet a legélőbbé, a legjobbá, az én kazettáimból adjanak el a legtöbbet.
1: I hate those sort of conferences.
0: Utálom az ilyenfajta konferenciákat.
1: I like to go with the team.
0: Szeretem azt, amikor csapatban mehetünk.
1: We don't even care who's going to preach.
0: Még az sem érdekel bennünket, hogy ki fog prédikálni.
1: That's not important.
0: Nem ez a fontos.
1: We carry the same burden.
0: Hanem ugyanaz a teher van rajtunk.
1: We're equally in prayer.
0: Mindnyájan összecsatlakozunk imában.
1: We stand with the one that brings the word.
0: És a mögé állunk, aki éppen prédikál.
1: Whoever that person happens to be.
0: Bárki is történjék, hogy bárki is éppen az, aki.
1: It doesn't matter at all.
0: Teljesen mindegy.
1: And they speak as out from all of us together.
0: Mert úgy beszél az a valaki, mint mindnyájunk nevében. Beszél.
1: After they came out of the upper room,
0: miután kijöttek a felházból,
1: you find that Peter and John go doing everything together.
0: Azt látjuk, hogy Péter és János mindenhová együtt megy és mindent együtt csinál.
1: Before they went into the upper room,
0: mielőtt bementek volna a felházba,
1: Peter and John never did anything together.
0: Péter és János soha nem tett semmit egyedül.
1: Although they were in the same team,
0: annak ellenére, hogy ugyanabban a csapatban voltak,
1: they didn't really like each other.
0: Nem igazán szerették egymást.
1: They saw one another as competition.
0: Úgy tekintettek a másikra, mint ellenfélre, mint versenyfélre.
1: Now Peter's been totally changed.
0: És most már Péter teljesen átváltozott.
1: His whole passion is to strengthen his brethren.
0: Az ő szenvedélye azzá vált, hogy az ő testvéreit erősítse meg.
1: So we find after the upper room, Peter and John, Peter and John, Peter and John, Peter and John.
0: Tehát azt találjuk a felház után, hogy Péter és János, Péter és János, Péter és János, Péter és János.
1: And now we find that team's totally indivisible.
0: És most már teljesen megoszthatatlanként látjuk az ő csapatukat.
1: Nothing ever divided them.
0: Semmi soha meg nem osztotta őket
1: utána. They face some very difficult theological problems.
0: Nagyon nehéz teológiai problémákkal néztek szembe.
1: They had very difficult points of view about whether the Gentiles should become like Jews and whether the Jews should stay Jews. Big problems that could divide them, but it never did divide.
0: Nagyon nehéz problémákkal néztek szembe, mint például, hogy vajon a pogányok váljanak-e zsidóvá, a zsidóknak kell-e maradniuk. Nehézségekkel szembesültek, de soha nem hozott ez megosztást.
1: And when new apostles were appointed, they just moved out of the way and made room for them.
0: És amikor új apostolokat kentek fel, neveztek ki, akkor ők kivonultak és helyet készítettek nekik.
1: It wasn't Peter, it was James, the brother of Jesus, who became the head of the church in Jerusalem.
0: És nem Péter volt az, hanem Jakab, aki végül is a jeruzsálemi gyülekezet fejévé vált.
1: Barnabas led the Antioch team until Paul came on the scene. Then he stepped to one side and said, Paul, you've got a greater gift, you better lead this team from now.
0: Barnabás vezette az antiochiai gyülekezet csapatát, mindaddig, amíg Pál elő nem jött úgy, hogy Barnabás felismeri, hogy benned nagyobb ajándék van, én hátra lépek, gyere te.
1: And the power of their unity was able to overcome all the obstacles.
0: És az ő egységüknek az ereje képessé tette őket arra, hogy minden akadályon túlmenjenek.
1: Amen.
0: Amen.
1: Well, let me just bring this to a conclusion.
0: Akkor hadd zárjuk le ezt a hadd fejezzük be.
1: Just read. I'll just read these without comment.
0: Kommentár nélkül hadd olvassam fel ezeket.
1: I'm going to leave out the different levels of maturity.
0: Az érettség különböző szintjeit kihagyom.
1: I'm going to leave out the other things.
0: És a többit is.
1: Let's go right to the end.
0: Menjünk a végére.
1: come right to the end.
0: Menjünk teljesen a végére.
1: They waited in the upper room until.
0: Vártak a felházban mindaddig.
1: And as a result of that outpoured spirit.
0: És ennek eredményeképpen kitöltetett a Szent Szellem.
1: They came out totally differently to the way they went in.
0: Teljesen másképp jöttek ki, mint ahogy bementek.
1: Peter stands with the 11.
0: És most már Péter ott áll a 11-gel.
1: Peter and John do everything together.
0: Péter és János mindent együtt csinál.
1: Peter now has agape love.
0: Péterben most már Isten szeretete van, agapé szeretete.
1: 2 Peter 1 verse 15.
0: 2 Péter 1:15.
1: This is what Peter says.
0: Ezt mondja Péter.
1: Having not seen him,
0: nem látva őt,
1: we agape him, we love him with joy unspeakable and full of glory.
0: Kimondhatatlan örömmel és dicsőséggel agapézzük őt, Isten.
1: He's not afraid to use the word now.
0: Nem fél most már, hogy ezt a szót használja.
1: Peter can now pray.
0: Péter most már imádkozni tud.
1: Acts chapter 9, Acts chapter 10.
0: A Cselekedetek 9 és a 10.
1: He can pray like Jesus prayed because he now knows the same Father in the same way.
0: Most már tud úgy imádkozni, ahogyan Jézus imádkozott, mert ugyanazt az atyát ugyanolyan módon ismeri.
1: He's now got faith.
0: Most már hite van.
1: 2 Peter, the second letter of Peter.
0: 2 Péter.
1: 2 Peter, chapter 1, verse 1.
0: 1:1.
1: Well, just quote what I say, you don't need to read it. 2 Peter chapter 1 verse 1, it says
0: Peter
1: this.
0: 1:1.
1: Peter is writing to those who have the same precious faith that we have.
0: Ugyan azoknak ír Péter, akiknek ugyanaz a drága hitük van, mint nekünk.
1: He says, when Jesus threw the ball, I caught it.
0: Amikor Jézus eldobta a labdát, elkaptam, mondja Péter.
1: I've received the faith of God.
0: Befogadtam Isten hitét.
1: And now I've got that faith of God.
0: És most már Isten hite itt van.
1: I can now do the works that Jesus did.
0: Most már ugyanazt végezhetem, azt a munkát, amit Jézus is végzett.
1: I'm writing to those who've received the same faith.
0: És azoknak írok, akik ugyanezt a hitet befogadták.
1: If you haven't got that faith, there's no point in reading the rest of this letter because it won't work for you.
0: Hogyha nincs meg benned ugyanaz a hit, akkor egyszerűen nincs értelme azt a levelet olvasni tovább.
1: But if you've got that faith,
0: mert nem fog működni, de ha benned van az a hit,
1: everything becomes possible.
0: Minden lehetségessé válik.
1: Listen to this, verse 3.
0: A harmadik vers pedig, hallgass.
1: His divine power,
0: az ő isteni ereje,
1: has already granted to us,
0: amelyet már megadott nekünk,
1: everything necessary for life and godliness,
0: minden, ami szükséges az élethez és a kegyességhez,
1: in the full knowledge of him who has called us to his own glory and excellence. What a fantastic verse.
0: Az ő teljes ismeretében, aki elhívott bennünket dicsőségben és kiválóságban.
1: And that's Peter writing that.
0: Milyen csodálatos dolog, mindezt Péter írja.
1: When this faith came into me,
0: amikor ez a hit belém jött,
1: I got hold of the vast resources of God.
0: Akkor Istennek hatalmas forrásaiba belecsatlakoztam.
1: And I've received everything necessary.
0: És mindent megkaptam, ami szükséges.
1: For life and godliness.
0: Az élethez és a kegyességhez.
1: And I realized this.
0: És rájöttem arra.
1: That God has called me to live to the same degree of glory and excellence with which Jesus lived.
0: Hogy Isten engem arra hívott el, hogy ugyan a dicsőségnek és a kiválóságnak ugyanolyan fokán éljek, ahogy Jézus élt.
1: And I'm going to do it by the power of that faith.
0: És ez ennek a hitnek az erején keresztül meg fogom tenni.
1: Now this is not Peter standing in his own bravado. I'm going to. Now this is Peter sure of the grace of God upon his life.
0: Ez nem az a Péter, aki nagy bőmellénnyel azt mondja, hogy ó, igen, mert én megtehetem, én meg tudom tenni, hanem az, aki biztos az Isten életén lévő kegyelmén.
1: No confidence in the flesh.
0: Nem a testben bízik.
1: But complete confidence in the power of the Spirit of grace to transform.
0: Hanem teljes erejéből bízik abban az erőben, Isten szelleme erejében, amely őt átáltoztatta. Amen.
1: Peter is now bold and fearless.
0: Péter most már bátor.
1: He does mighty miracles.
0: És félelemtől mentes és nagy csodákat tesz.
1: Mighty signs and wonders flow through him.
0: Hatalmas jelek és csodák áradnak rajta keresztül.
1: And he's now an active and effective member of the team.
0: És most már a csapatnak hatékony és aktív tagja.
1: And so are the rest of them.
0: És ugyanígy a többiek is.
1: because they went through this process which prepared them for this life.
0: Mert ők is átmentek ezen az élet átformáló folyamaton.
1: If we go through the same steps,
0: hogyha ugyanezeken mi is átmegyünk,
1: we end up in the same place.
0: Ugyanazon a helyen fogunk kikötni.
1: And then God can do through us what he did through Peter.
0: És akkor Isten rajtunk keresztül is megteheti, amit Péteren keresztül tett.
1: What he did through Jesus.
0: Amit Jézuson keresztül tett.
1: What he did through Paul.
0: Amit Pálon keresztül tett.
1: It's the same grace flowing through the same humanity.
0: Mert ugyanaz a kegyelem folyik át ugyanazon az emberi mi volton.
1: Amen.
0: Amen.
1: If we become such a team.
0: Hogyha ilyen csapattá válunk.
1: We're going to transform the nation of Hungary and bring it into all that God promised it.
0: Akkor meg fogjuk, át fogjuk formálni teljesen a magyar nemzetet, és olyan helyre visszük, amit Isten megígért.
1: We'll never do it on our own strength.
0: A saját erőnkből soha nem végezhetjük el.
1: And we'll never do it on our own.
0: És soha nem végezhetjük el egyedül.
1: But we will do it.
0: De meg fog történni.
1: As we recognize the true apostolic ministry.
0: Meg fogjuk tenni, hogyha felismerjük és elismerjük az igaz apostoli szolgálatot.
1: And make way for it to function in our nation.
0: És hogyha a nemzetünkön belül helyet biztosítunk a számára, hogy működjék.
1: So we're going to close now for today and we'll see you again tomorrow.
0: Most akkor itt fejezzük be mára, és holnap fogjuk folytatni.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán. A
2: következő percekben Ellen Vincent, Dávid Csátora című tanítássorozatának negyedik részét hallhatjuk.
3: Force which motivated David.
4: Az az erő, ami Dávidot motiválta arra, hogy felépítse a sátrat,
3: was his passion for the Lord.
4: Az Úr iránti szeretete volt.
3: That's what drove him.
4: Ez az, ami hajtotta őt.
3: And I wonder sometimes whether he knew the other dimensions which were coming.
4: És azon tűnődtem néha, hogy valójában ismerte a másféle hozzáállásokat, amikben mi élünk sokszor.
3: He wanted God's presence desperately.
4: Nagyon akarta Isten jelenlétét.
3: And he wanted to provide a place where face-to-face intimacy with God was a practical possibility.
4: És akart egy olyan helyet, ahol az Istennel való szemtől szembe való kapcsolat gyakorlati lehetőség.
3: That's where it all begins.
4: És itt kezdődik az egész történet.
3: You can't raise up David's tabernacle as a methodology to get things changed in your society.
4: Nem állíthatod fel Dávid sátrát, mint egy módszert arra, hogy a társadalmatban megváltoztasd a dolgokat.
3: Then you just got to know God, then it will be worth it for that reason alone.
4: Egyedül azért az okért már érdemes felállítani Dávid sátrát, hogyha Istent akarod megismerni ezáltal, és ez sikerül.
3: And what you discover is that God is desperately longing for intimacy with his people.
4: És Isten is nagyon akarja az ő népével való bensőséges kapcsolatot, ez a felfedezésünk
3: Jesus
4: van.
3: Jesus did not die on a cross to save souls.
4: Jézus nem azért halt meg a kereszten, hogy lelkeket megmentsen.
3: He came to mend a relationship.
4: Azért jött, hogy egy kapcsolatot megjavítson.
3: Amen.
4: Így van.
3: And to mend it so powerfully that what man could know with God would be greater than what Adam knew with God in the days of his innocence.
4: És olyan jól megjavította ezt a kapcsolatot, hogy az ember a megváltás után sokkal jobb kapcsolatban lett Istennel, mint amilyenben Ádám volt bűnbeesése előtt. Jézus sok okból jött le a földre.
3: The primary reason was to be the Lamb of God to take away the sins of the world.
4: Ennek elsődleges oka az volt, hogy ő legyen Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit.
3: But it didn't take 33 and a half years to do that.
4: De ehhez nem kellett volna 33 és fél év.
3: Amen. He could have dealt with sin in one day on the cross.
4: A bűnnel egy nap alatt elbánhatott volna a kereszten.
3: But all those 33 and a half years to the last minute had divine purpose.
4: De mindennek a 33 és fél évnek minden percének volt isteni célja.
3: And particularly the last 3.5 years were a model for us of what the kingdom is like.
4: Különösen az utolsó 3.5 év egy minta volt a számunkra, hogy milyen Isten királysága.
3: And the kingdom isn't a place.
4: És Isten királysága nem egy hely.
3: It's not a sphere.
4: Nem egy szféra.
3: It's an environment
4: hanem
3: that is produced because of a relationship.
4: Hanem egy olyan környezet, egy helyzet, amit egy kapcsolat hoz létre.
3: The environment is such intimacy with God.
4: Ez a környezet, ez a légkör, ez egy olyan bensőséges kapcsolat Istennel.
3: Such love for God.
4: És olyan szeretet Isten iránt.
3: That our passion is to do his will.
4: Hogy minden akaratunkkal az ő akaratát fogjuk akarni tenni.
3: Now, I've passed through several phases in my life.
4: Életem különböző szakaszaiban, pásztori szolgálatban is voltam. Életem első 30 évében lázadtam Isten ellen.
3: Then I got saved.
4: Aztán megtértem.
3: And I knew from day one I was required to obey God.
4: És akkor az első naptól kezdve tudtam, hogy engedelmeskednem kell Istennek.
3: God was more like a student of a schoolmaster who was waiting to beat me if I did the wrong thing.
4: De Istennel való kapcsolatom olyan volt, mint a diák és az iskola igazgató közötti kapcsolat, hogy Isten, mint hogy arra várna, hogy rosszat tegyek, és rögtön leüthet engem. Tehát egy darabig azért engedelmeskedtem, mert muszáj volt.
3: Then I came to phase number two.
4: Utána jött a második lépcső.
3: I discovered that God's will for me was always better than my will for me.
4: Rájöttem, hogy Isten akarata számomra mindig jobb, mint a saját akaratom a számomra.
3: His perfect love.
4: Az ő tökéletes szeretet.
3: Perfect wisdom.
4: Ő tökéletes bölcsesség.
3: All power and authority is with him.
4: Minden erő és hatalom az övé.
3: So to do his will brought his perfection into my life.
4: Tehát, hogyha az ő akaratát teszem, ezzel az ő tökéletessége bejön az én életembe.
3: So I began to realize I would be a fool if I didn't do God's will.
4: Tehát rájöttem, hogy bolond lennék, ha nem Isten akaratát cselekedném.
3: Because I would be the loser by getting my own way in anything.
4: Mert én vesztenék azzal, hogy a saját akaratomat tenném meg bármiben.
3: Look at that carefully, you can see that even that is somewhat self-centered.
4: De hogyha megvizsgáljátok ezt a hozzáállást, rájöttök, hogy ez is valamilyen szintig önközpontú.
3: I was now obeying God for me.
4: Most már a saját érdekemben engedelmeskedtem Istennek.
3: And many people teach that if you do God's will, it's the best for you, which is true.
4: És sokan ezt tanítják, hogy ha Isten akaratát teszed, neked is ez a legjobb, és ez igaz is.
3: But what Jesus kept saying is this.
4: De amit Jézus folyton mondott, az a következő.
3: He says it altogether 18 times in the New Testament.
4: Összesen 18-szor mondta az Új Szövetségben.
3: He says, if you love me, you will keep my commandments.
4: Azt mondta, ha szerettek engem, megtartjátok a parancsaimat.
3: In other words, the obedience is the longing desire of a heart that genuinely loves God.
4: Tehát az a lényeg, hogy az engedelmesség egy olyan szívnek a gyümölcse, amelyik hatalmas vágyódással akarja Isten jelenlétét. Tehát nem szabad az írást rosszul értelmezni. Meg ezt az igét sem, mert néha egy elhanyagoltnak, egy olyan feleség, aki elhanyagoltnak érzi magát, ezt mondhatja a férjének, hogyha szeretnél engem, akkor megtennéd ezt, meg ezt, meg ezt.
3: But that's not what Jesus is saying. It's not that way round.
4: De Jézus nem ilyen értelemben mondja ezt a mondatot.
3: He's saying, if you really love God,
4: azt mondja, hogyha igazából szeretitek Istent,
3: your passion is to do His will, to please Him, because you love Him so much.
4: Akkor az lesz a szenvedélyetek, hogy az ő akaratát tegyétek, mert annyira szeretitek őt, hogy örömet akartok neki szerezni.
3: It's not a requirement, it becomes your greatest joy.
4: Tehát az engedelmesség itt már nem követelmény, hanem a legnagyobb öröm a számunkra.
3: And you do it for Him and not for yourself.
4: És Istenért tesszük ezt, nem önmagunkért.
3: And when you've got to that place, you're now beginning to live like Jesus.
4: És amikor eljutok idáig, akkor elkezdetek úgy élni, ahogy Jézus élt.
3: And so in His life, He demonstrated what love for the Father was like.
4: Jézus az ő életében megmutatta, hogy milyen az Atya iránti szeretet.
3: And He demonstrated what being loved by the Father was like.
4: És bemutatta, milyen az, amikor az Atya szeret valakit.
3: And He showed us the perfect relationship between a man and his heavenly Father in the way that he lived.
4: És megmutatta nekünk az ő életmódja alapján, hogy milyen egy olyan ember élete, aki a mennyei atyával való tökéletes kapcsolatban él.
3: Not to be some unique, separate, once for all demonstration.
4: És ő nem úgy mutatta ezt be, mint ami egyszer a történelemben megtörténhet, és ez egy kizárólagos dolog.
3: To be our model by which we also live.
4: Hanem ő egy modell akart lenni a számunkra, amit követve mi is élni fogunk ugyanúgy.
3: So out of his relationship with the Father,
4: tehát ebből az atyával való kapcsolatból
3: the perfect kingdom life.
4: Élt Jézus ilyen tökéletes Isten királysága beli életet.
3: Finally a relationship,
4: mert Isten királysága végső soron egy kapcsolat.
3: And in that relationship,
4: és ebben a kapcsolatban
3: God's will is done the way that it's done in heaven.
4: Megtörténik az Atya akarata úgy, ahogy a mennyben is megvan.
3: And that's what heaven is.
4: És ilyen a menny, ez a menny.
3: Heaven is an environment where God's will is perfectly done.
4: A menny egy olyan környezet, ahol Isten akarata tökéletesen megtörténik.
3: That's what heaven is.
4: Ez a menny.
3: So you can see clearly how it's impossible for disobedient people to go to heaven. It's impossible.
4: Tehát most már világosan láthatjuk, hogy lehetetlen engedetlen embereknek a mennybe jutni.
3: Because disobedience produces hell.
4: Mert az engedetlenség létrehozza a poklot.
3: And obedience produces heaven.
4: Az engedelmesség pedig a mennyet hozza létre.
3: If you want heaven to come into your life,
4: tehát ha azt akarod, hogy a menny bejöjjön az életedbe,
3: just live like Jesus and heaven will fill your life.
4: Akkor élj úgy, ahogy Jézus, és megtölti majd a menny az életedet.
3: If you want heaven to come to your family, then let's live as a family in obedience and heaven will come to our family.
4: Hogyha azt akarjuk, hogy a családunkba eljöjjön a menny, akkor az egész család éljen Isten iránti engedelmességben, és akkor bejön a menny a családba.
3: Community of God's people.
4: Aztán ezt kiterjeszthetjük Isten népének a közösségére.
3: And if we have not established it in these respects, how dare we demand that the secular world allows the kingdom of God to come?
4: És hogyha ezeken a szinteken nem valósítottuk ezt meg, akkor hogyan merjük azt követelni, hogy a világ, a hitetlen világ Isten akaratát és királyságát befogadja?
3: How can we demand the world to come into the kingdom when we ourselves are not living in the kingdom?
4: Hogyan követelhetjük a világtól, hogy jöjjön be a királyságba, ha mi nem élünk a királyságban?
3: And so the foundation of this intimacy is to fall in love with God to such a degree.
4: Tehát a bensőségességnek az az alapja, hogy Istenbe olyan mértékig beleszerelmesedünk.
3: That out of that love relationship.
4: Hogy ebből a szeretet kapcsolatból.
3: You have just one primary passion.
4: Kinőve egyetlen elsődleges szenvedély van az életünkben. Ez pedig az ő akaratának a cselekvése.
3: Jesus lived that way.
4: És Jézus így élt.
3: And that's why frequently in the New Testament.
4: Ezért van az, hogy az Új Szövetségben gyakran.
3: It does not come so clearly in the English language because we don't have a neuter gender.
4: Az angol fordításban ez nem jól jön ki, mert nem semleges nemben vannak leírva a dolgok. Ezeken a helyeken.
3: So quite frequently, Jesus is saying the kingdom.
4: Tehát
3: has come.
4: Jézus nagyon gyakran mondja, hogy itt eljött a királyság,
3: and he calls the kingdom something.
4: És a királyságot valaminek nevezi. Tehát egy semleges nevű fogalom.
3: The English Bible translates it as someone, emphasizing the person.
4: De az angol Biblia ezt valakinek fordítja, tehát mintha egy személyes dolog lenne, azt hangsúlyozza.
3: Now he is of course the glorious king of the kingdom.
4: Természetesen Jézus a királyság dicsőséges királya.
3: And he's the one that we obey like a despot.
4: És úgy engedelmeskedünk neki, mint egy legfőbb úrnak.
3: He is a total despot.
4: Ő egy tökéletesen teljhatalmú úr.
3: But as he's perfect love, that's okay.
4: De mivel ő tökéletes szeretet, és ezért ez nem baj.
3: Amen. It's okay to be totally ruled over by someone who's perfect love.
4: Nem baj, hogyha olyan valaki uralkodik felünk, fölöttünk teljhatalommal, aki a tökéletes szeretet.
3: And we've got to have that security. If I put myself totally in the hands of God, it's only in the hands of perfect love.
4: Bizonyosnak kell ebben lennünk, és biztonságban kell éreznünk magunkat, hogyha Isten kezébe helyezzük magunkat, akkor a tökéletes szeretet kezébe helyezzük magunkat. Amikor ezt az alapelvet felfogjuk, akkor eljön a királyság. Jézus azért jött, hogy a király, Isten királyságát újra létrehozza a földön.
3: Which was lost when Adam stepped into independence.
4: Ami elveszett akkor, amikor Ádám az önállóságot választotta.
3: Let me underline this again. I say this frequently, but Christians need to hear this.
4: Újra akarom ezt aláhúzni. Gyakran elmondom ezt, de a keresztényeknek gyakran kell hallaniuk.
3: The issue between God and man is not primarily the issue of sin.
4: Az ember és Isten közötti probléma lényege nem a bűn alapvetően.
3: That is a secondary fruit of another primary cause.
4: A bűn egy elsődleges oknak a másodlagos okozata.
3: The root, the real problem is man's disobedience.
4: A valódi probléma az ember engedetlensége.
3: Sin came as a result of the disobedience.
4: A bűn az engedetlenség eredményeként jött be.
3: And righteousness and eternal life came because of the obedience. Amen?
4: Az igaz állapot és az örök élet pedig az engedelmesség eredményeként jön.
3: So God's not so much concerned with the sin. That's relatively easy to deal with.
4: Tehát Isten nem annyira izgatja a bűn, mert azzal viszonylag könnyű elbánni.
3: What God's concerned with is the disobedience.
4: Isten igazából az engedetlenség aggasztja.
3: Because it's the disobedience which causes the sin.
4: Mert az engedetlenség okozza a bűnt.
3: And it's impossible to deliver disobedient people from sin.
4: És lehetetlen engedetlen embereket megszabadítani a bűntől, halljátok?
3: However much they repent, however much they weep, they will never be delivered from sin while they continue to rule and run their own lives.
4: Bármennyire sírnak, bármennyire megtérnek, soha nem lehet őket megszabadítani a bűntől, amíg úgy döntenek, hogy a saját életüket ők fogják irányítani.
3: Grasp the principle. I'm going to live like Jesus.
4: Fel kell fogniuk ez az alapelvet, hogy úgy fogok élni, ahogy Jézus.
3: It was A.W. Tozer who said this once.
4: A.W. Tozer mondta ezt.
3: He said many Christians long to be holy.
4: Azt mondta, sok keresztény szeretne szent lenni.
3: But they will not go through the process of being made holy.
4: De nem akarnak átmenni azon a folyamaton, amely szentté teszi őket.
3: They want the fruit, but they won't go the route.
4: Akarják a gyümölcsöt, de nem akarják az oda vezető utat. Ez pedig lehetetlen ilyen módon.
3: Amen. So what happens is you come into God's intimate presence.
4: Tehát az történik, hogy Istennel való bensőséges jelenlétbe
3: belépünk.
4: És ott csak egy módon lehet élni, úgy, ahogy Jézus élt Isten jelenlétében. És Dávid ezt fogta fel.
3: What God says is his testimony of David.
4: Isten ezt mondja Dávidról, mint bizonyságtétel.
3: Here is a man after my own heart.
4: Itt egy szívem szerint való ember.
3: Through whom I was able to do my will.
4: Akin keresztül meg tudtam tenni az akaratomat.
3: It says in another place David served God in his generation and then he fell asleep.
4: Egy másik helyen azt olvassuk, hogy Dávid szolgálta Istent az ő nemzedékében, és utána elaludt.
3: I want that written over my life.
4: Azt akarom, hogy az élet, én életem fölé is majd ezt írják.
3: Don't you?
4: Ti nem?
3: Saul, King Saul wrote his own epitaph.
4: Saul király megírta a saját sírfeliratát.
3: This is what he said.
4: A következőt mondta.
3: At the end of his life.
4: Élete végén.
3: I have played the fool, I have disobeyed exceedingly. That's what he said.
4: Bolond voltam, rendkívül engedetlenül éltem. Ezt mondta.
3: A shipwreck of my life through disobedience.
4: Az engedetlenségemmel zátonyra futtattam a saját életemet. Ezt mondta.
3: So let's make these decisions.
4: Tehát hozzuk meg ezeket a döntéseket.
3: And so the first purpose of David's tabernacle is for us to is to revel in the presence of God.
4: Tehát David sátorának az elsődleges célja az, hogy Isten jelenlétében újjongjunk és éljünk.
3: And it's this which distinguishes David's tabernacle from many other good initiatives.
4: És ez különbözteti meg Dávid sátorát. Isten ezt mondja Dávidról, mint bizonyságtétel.
3: Here is a man after my own heart.
4: Itt egy szívem szerint való ember.
3: Through whom I was able to do my will.
4: Akin keresztül meg tudtam tenni az akaratomat.
3: It says in another place, David served God in his generation, and then he fell asleep.
4: Egy másik helyen azt olvassuk, hogy Dávid szolgálta Istent az ő nemzedékében, és utána elaludt.
3: I want that written over my life.
4: Azt akarom, hogy az élet, én életem fölé is majd ezt írják.
3: Don't you?
4: Ti nem?
3: Saul, King Saul wrote his own epitaph.
4: Saul király megírta a saját sírfeliratát.
3: This is what he said.
4: A következőt mondta.
3: At the end of his life.
4: Élete végén.
3: I have played the fool, I have disobeyed exceedingly. That's what he said.
4: Bolond voltam, rendkívül engedetlenül éltem. Ezt mondta.
3: A shipwreck of my life through disobedience.
4: Az engedetlenségemmel zátonyra futtattam a saját életemet. Ezt mondta.
3: So let's make these decisions.
4: Tehát hozzuk meg ezeket a döntéseket.
3: And so the first purpose of David's tabernacle is for us to is to revel in the presence of God.
4: Tehát David sátorának az elsődleges célja az, hogy Isten jelenlétében újjongjunk és éljünk.
3: And it's this which distinguishes David's tabernacle from many other good initiatives.
4: És ez különbözteti meg

0: for them.
1: Saul, King Saul, wrote his own epitaph.
0: Saul király megírta a saját sírfeliratát.
1: This is what he said.
0: A következőt mondta.
1: At the end of his life.
0: Élete végén.
1: I have played the fool. I have disobeyed exceedingly. That's what he said.
0: Bolond voltam, rendkívül engedetlenül éltem. Ezt mondta.
1: A shipwreck of my life through disobedience.
0: Az engedetlenségemmel zátonyra futtattam a saját életemet. Ezt mondta.
1: So let's make these decisions.
0: Tehát hozzuk meg ezeket a döntéseket.
1: And so the first purpose of David's tabernacle is for us to revel in the presence of God.
0: Tehát David sátorának az elsődleges célja az, hogy Isten jelenlétében újjongjunk és éljünk.
1: And it's this which distinguishes David's tabernacle from many other good initiatives.
0: És ez különbözteti meg Dávid sátorát más különböző jó kezdeményezésektől.
1: There are many good and godly men.
0: Van sok jó és istenfélő ember.
1: But they will not give in their lives the priority of intimacy.
0: De az életükben nem akarják a bensőségesség árát megfizetni.
1: Such people haven't got time for David's tabernacle.
0: Az ilyen embereknek nincsen idejük Dávid sátorára.
1: Good thing for those women to do, but I'm too busy with other things.
0: Azt gondolják, hogy igen, ez nagyon jó tevékenység azoknak a nőknek, de én nagyon elfoglalt vagyok más dolgokkal.
1: As a result, they never quite make it to actually doing it.
0: Ennek következtében soha nem jutnak el igazán odáig, hogy ott legyenek. Hihetnek bennem.
1: They can encourage other people. It's a good thing for them.
0: Bátoríthatnak másokat, hogy nekik ez egy nagyon jó dolog.
1: By the way, while you're there, please pray for me.
0: Egyébként miközben majd ott leszel, imádkozz értem is.
1: I'll try and come sometime, but I've got this and this and this to do right now.
0: Egyszer majd én is megpróbálok elmenni, de most egyelőre ezt és ezt és ezt kell tennem. Az én emberek soha nem jutnak el Dávid sátorába.
1: Amen. Let's just remind ourselves of a few scriptures.
0: Emlékeztessük magunkat néhány igére.
1: I'll just say one more thing.
0: Még egy dolgot mondanék. Nincs benne a jegyzetekben, de itt elmondom. Amikor Jézus elkezdett a királyságról tanítani, ezt a Máté 5-ben kezdi el, és a Máté 7-ig beszél erről. Ezek a királyság alapelvei.
1: He goes on teaching on the kingdom, really through the whole book of Matthew.
0: Igazából egész Máté evangéliumában a királyságról tanít Jézus.
1: But those chapters 5 through 7 we have come to call the Sermon on the Mount.
0: De az 5., 6. és 7. részt neveztük el a hegyi beszédnek.
1: In chapter 6 he teaches very important things concerning the kingdom.
0: Három nagyon fontos dologról tanít Jézus a királysággal kapcsolatban.
1: He teaches on financial giving.
0: Tanít a pénzügyi adakozásról.
1: On prayer.
0: Az imáról.
1: And on fasting.
0: És a bőtről.
1: And because he's dealing with a religious people,
0: és mivel egy vallásos népséggel van dolga,
1: he begins his teaching by teaching what they must now discontinue to do.
0: A tanítását azzal kezdi, hogy elmondja nekik, hogy mit hagyjanak abba innentől kezdve.
1: You see, if you've been trained in a religious way, there are things that you've got to stop doing before you can start doing them in the right way.
0: Tudjátok, ha vallásos módon neveltek titeket, akkor először abba kell hagynotok néhány dolognak a csinálását, mielőtt elkezdhettétek jól csinálni a dolgokat. És ez az egyik terület az ima életünk.
1: It's more difficult to train religious people to pray properly than people that have never prayed.
0: Nehezebb vallásos embereket megtanítani jól imádkozni, mint olyan embereket, akik soha nem imádkoztak. Ez teljesen igaz.
1: But Jesus says, here's how you learn to pray.
0: De Jézus azt mondta, így kell megtanulni imádkozni.
1: Here's the heart of the whole thing.
0: Itt az egész dolognak a lelke.
1: Don't be a hypocrite.
0: Ne legyetek képmutatók.
1: Don't play act.
0: Ne játszatok szerepet.
1: The things that you know you ought to say.
0: Ne azokat a dolgokat mondjátok, amikről tudjátok, hogy azt kell mondani.
1: Don't do it primarily before men.
0: Elsősorban ne az emberek kedvéért imádkozzatok, akik körülöttetek vannak.
1: And don't do it by just repeating the same thing, thinking you're going to be heard for your many words.
0: És ne úgy tegyétek, hogy mindig ugyanazokat a dolgokat ismétlitek, és azt gondoljátok, hogy a sok szavatokért fognak meghallgatni titeket a mennyben. Most nem tudok részletesen foglalkozni ezzel, de csak így megemlítem, a hatodik vers a dolognak a lényege. Azt mondja, te pedig, amikor imádkozol, tehát amikor el akarsz kezdeni egy igazi hatékony Dávid sátora jellegű ima életet, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, avagy találd meg a saját személyes ima sátradat.
1: It could be a room in your house.
0: Ez lehet egy szoba a házadban.
1: It could be a tree in your garden.
0: Lehet egy fa a kertedben.
1: A favorite seat in your garden.
0: Egy kedvenc szék a kertedben.
1: Some of the biggest executives in San Antonio, their tent is their car.
0: Néhány jelentős igazgató San Antonióban az autóját használja a sátornak.
1: What they've started to do is this.
0: A következőt kezdték el.
1: They leave the house 1 hour early.
0: Egy órával hamarabb

0: Indulnak el az irodába, mint kéne. Elmennek az irodájukig autóval, leparkolnak.
1: Turn on their praise tape and listen and have an hour with God before they go into the office.
0: Bekapcsolják a dicsőítőkazettát és egy órát Istennel töltenek, mielőtt bemennek az irodába.
1: The house is full of chaos getting the children ready to go to school and this and that. That's not an easy place to have your secret time with God.
0: A lakásuk ilyenkor nagyon zűrös hely, a gyerekek készülnek iskolába menni, mindenféle zajlik, ezért ez nem megfelelő hely arra, hogy az embernek a titkos helye ott legyen Istennel. Tehát találd meg a saját titkos helyedet.
1: Something that works for you.
0: Valamit, ami neked működik.
1: And maintain it on a regular basis every single day of your life.
0: És rendszeresen életed minden napján tartsd meg ezt a szokást.
1: Wherever possible, make it the first hour of the day.
0: Hogyha egyáltalán lehetséges, akkor legyen ez a napod első órája. Vagy hogyha neked ez a megfelelő, akkor az éjszaka közepe.
1: Time, say, right, I'm gonna meet with God.
0: De legyen egy olyan időd, amikor azt mondod, hogy most Istennel fogok találkozni.
1: What it says in the Greek is quite interesting.
0: Nagyon érdekes itt a görög kifejezés.
1: If you will go into the secret place,
0: azt mondja, ha te bemész a titkos helyedre,
1: and shut the door,
0: és becsukod az ajtót,
1: you will find your father is already there. That's what it says.
0: Akkor azt fogod találni, hogy az atyád már ott van, és vár téged. Ezt jelenti.
1: Is in the secret place. That's what it literally says.
0: És akkor imádkozz a te atyádhoz, aki már ott van a titkos helyen, ez van az eredeti szövegben.
1: If you'll give the time, he will give the time. That's what's so amazing about God.
0: Ez a megdöbbentő Istenben, hogyha te rászánod az időt, akkor ő is rászánja.
1: He's more eager to meet with you as an individual than you are to meet with him. That's amazing, but it's true.
0: Ő jobban akar veled egyénileg találkozni, mint te vele. Ez megdöbbentő, de igaz.
1: And if you take that hour of intimacy, God will train you how to become a great prayer.
0: És hogyha rászánod a bensőséges kapcsolatra ezt az egy órát naponta, akkor Isten megtanít téged, hogy nagyszerű imádkozó legyen belőled. Igazából az egész Szent Háromság együtt fog abban működni, hogy belőled kitűnő imádkozót csináljanak.
1: Amen. With the three persons of the Godhead teaching you how to pray, anybody can succeed.
0: Hogyha valakit a Szent Háromság tanít meg imádkozni, akkor bárki megtanulhat jól imádkozni.
1: And that hour becomes the most precious hour of the day.
0: És akkor ez az óra lesz annak a napnak a legértékesebb időszaka.
1: The beginning of the whole thing.
0: Ez az egész dolog kezdete.
1: That's how David started. He had his prayer tent on the hills with the sheep long before he built David's tabernacle.
0: Dávid is így tette ezt, neki megvolt a személyes ima sátra fönn a hegyeken, miközben a juhokat őrezte, sokkal előtte, mint hogy felépítette volna.
1: As well as joyfully going to the tabernacle.
0: Tehát dicsérte Isten, és megvolt neki valószínűleg ez a privát ima élete, miután felállította a sátrat is. És amit megtanult az egyéni ima életében, az bevitte a Dávid sátorának a testületi életébe is.
1: And he greatly multiplied it.
0: És nagyban meg sokszorozta azt.
1: You'll also notice all the teaching on prayer,
0: azt is észre fogjátok venni, hogy minden tanítás az imáról,
1: to do with worship,
0: és minden, aminek köze van a dicsőítéshez,
1: Jesus always speaks of it in terms of the Father.
0: Jézus minden ilyesmiről mindig az atyával kapcsolatban beszél.
1: Pray to your Father in secret. He's waiting for you.
0: Imádkozzatok a ti atyátokhoz titokban, mert ő már vár rátok.
1: John 4:21, Jesus says, the Father is seeking such who will worship him in spirit and in truth.
0: A János 4:21-ben azt mondja Jézus, hogy az atya olyanokat keres az ő imádóiul, akik igazságban és szellemben imádják őt.
1: I haven't time to develop this as I would. I've got dozens of tapes. I teach for hours and hours on this.
0: Nem tudok most erről részletesen beszélni, de több tucat kazettám van erről, sok órányi tanításom van erről a témáról.
1: The glory of the earthly life of Jesus was that he knew the Father.
0: Jézus földi életének az egész dicsősége abból származott, hogy ismerte az atyát.
1: He and the Father knew each other intimately.
0: Ő és az atya bensőséges módon ismerték egymást.
1: He and the Father loved each other deeply.
0: Ő és az atya mélységesen szerették egymást.
1: And he and the Father just went and did things together.
0: És ő és az atya egyszerűen együtt csináltak dolgokat.
1: And his humanity was so available to the Father.
0: És Jézus emberi lénye annyira rendelkezésére állt az atyának.
1: That the Father could say whatever he wanted to say through him.
0: Hogy az atya bármit elmondhatott rajta keresztül, amit akart.
1: And do whatever he wanted to do through his humanity.
0: És bármit megtehetett, amit akart, Jézus emberi lényén keresztül.
1: He tells us that very, very clearly.
0: Nagyon világosan elmondja ezt.
1: Primarily
0: itt.
1: In John's gospel this is emphasized.
0: Elsősorban János evangéliuma hangsúlyozza ezt.
1: In Luke's gospel the same events are now attributed to the Holy Spirit.
0: Lukács evangéliuma ugyanezeket az eseményeket a Szentléleknek tulajdonítja.
1: But Jesus says the purpose of the Spirit coming to you is to show you the Father.
0: De Jézus azt mondta, hogy a Szentlélek azért jön el hozzátok, hogy megmutassa nektek az Atyát.
1: He said, I've done my best to tell you about the Father in words, but when the Spirit comes, He's going to show your spirit what I'm talking about.
0: Jézus azt mondta, én mindent megtettem, ami rajtam múlt, hogy a legjobban elmondjam nektek, hogy milyen az Atya, de amikor eljön a Szentlélek, akkor megmutatja nektek a szellemetekben valóságként, hogy milyen az Atya.
1: I live in every day, then you're going to be transformed into the same father-son relationship.
0: És amikor a ti szellemetek elkezdi megérteni azt, hogy én miben élek minden nap, akkor a ti életetek is elkezd egy ilyen atya-fiú kapcsolatra átalakulni naponta. Volt egy nap, amikor ez velem is megtörtént.
1: Wednesday, April the 27th, 1965. I know the date, I know the place, I know the time.
0: 1965. április 27-én, a szerdai nap volt. Pontosan tudom, milyen nap volt, milyen helyen voltam.
1: In the Baptist manse in Bombay, India.
0: Ez Bombayban, Indiában, a baptista paplakban volt. Bemerítkeztem Szentlélekbe röviddel előtte. Éppen a reggeli csendességemet tartottam.
1: Blew into the room.
0: És a Szentlélek egyszerűen befújt a szobába.
1: Showed me the Father,
0: és megmutatta nekem az Atyát.
1: And I was totally undone.
0: És teljesen fejreálltam ettől.
1: I just fell apart in the amazing revelation.
0: Egyszerűen szétestem ettől a megdöbbentő kinyilatkoztatástól.
1: Enveloped in the Father love in a way that I never knew was possible.
0: És azt találtam, hogy az Atya szeretete olyan módon beburkol engem, ahogyan soha nem gondoltam ezt lehetségesnek.
1: Now that was the beginning of something.
0: Ez valaminek a kezdete volt.
1: There was a moment of crisis when I stepped into this for the first time.
0: Ez egy döntő pillanat volt, amikor először léptem be ebbe a dologba.
1: But that's almost 40 years ago.
0: De ez már majdnem 40 évvel ezelőtt volt.
1: And I've continued to swim in the river of what I stepped into that Wednesday morning.
0: És azóta is abban a folyóban úszom, amiben akkor szerda reggel beléptem.
1: I've never got out of the river of my Father's love. My Father loves me, loves me, loves me.
0: Soha nem jöttem ki az Atya szeretetének a folyójából. Az Atya egyszerűen szeret engem, szeret engem, szeret engem.
1: He thinks I'm great.
0: Nagyszerűnek gondol engem.
1: He thinks that I'm great.
0: Azt gondolja, nagyszerű fickó vagyok.
1: And he likes me the way I am.
0: És kedvel olyannak, amilyen vagyok.
1: He created me to be me.
0: Úgy teremtett, hogy én legyek én.
1: I like myself intensely.
0: Én is nagyon kedvelem magamat.
1: Because I'm made this way by God to give him joy and glory forever.
0: Mert az Atya teremtett engem ilyennek, hogy örökkévaló módon örömöt szerezzek neki a magam létével.
1: Security is just being in my dad's, to be my dad's favorite son. I'm sorry about you guys.
0: Tehát én azért vagyok biztonságban, mert én vagyok az Atya kedvenc fia, úgyhogy sajnállak titeket.
1: I mean, Jesus and I, we're special.
0: Tehát Jézus és én különleges gyerekei vagyunk Istennek.
1: And if you get the revelation, you're going to have live in the same relationship.
0: És hogyha ti megkapjátok erről a kinyilatkoztatást, akkor ugyanilyen kapcsolatban fogtok élni az Atyával.
1: We're going to be aiming at tonight.
0: Ez az egyik dolog, ami a célunk lesz ma este.
1: There'll be a revelation of God in intimacy that will totally transform you.
0: Kinyilatkoztatást kapjunk az Atyáról, a vele való bensőséges kapcsolatban, és ettől átalakuljon az életünk. Imádkozom, hogy eljöjjön a nap az életetekben, amikor beléptek az Atya szeretetének a folyójába. Érezni fogjátok, hogy ő jó vágy titeket, jó a véleménye rólatok, kedvel titeket, és teljesen elvesztek
1: a
0: szeretetétől. Annyira szeret engem az Atya, hogy le se tudja venni a kezét rólam. A legváratlabb pillanatokban jön, és egyszerűen elkezd dédelgetni.
1: His arms around me, and I just melt in this glory of his love.
0: Átölel, és egyszerűen elolvadok a szeretetében és a dicsőségében, és ez már 40 éve zajlik. És mindig egyre jobb lesz.
1: At the same time, he has the right, and occasionally he has to bring the discipline.
0: Ugyanakkor joga van ahhoz, hogy amikor szükséges, akkor fegyelmezzen is engem.
1: Spanks me with his arm around me in love.
0: De akkor is úgy paskol meg, hogy közben szeretettel átölel.
1: This is my total security.
0: Ez az én teljes biztonságom.
1: This is the total satisfaction of my life.
0: Az életemnek a tökéletes megelégedettsége ebből fakad.
1: Out of that relationship, I love to do things for him.
0: Ebből a szeretetből, kapcsolatból kiindulva szeretek tenni dolgokat Istenért.
1: To do things with him is perhaps a better way of putting it.
0: És talán még jobb kifejezés azt mondani, hogy szeretek vele csinálni dolgokat.
1: Together with God the way that Jesus.
0: Szeretek Isten munkatársa lenni, ugyanúgy, ahogy Jézus is az.
1: And I'm just amazed at what Father can do through a little nobody like me.
0: És egyszerűen megdöbbenek azon, hogy az Atya mit tud tenni egy ilyen kis senkin keresztül, mint én.
1: I don't quite know what's going to happen.
0: Soha nem tudom igazán, mi fog történni.
1: How it's going to happen.
0: Hogyan fog történni.
1: Or what's going to happen.
0: Pontosan mi és hogyan lesz.
1: And it makes life very, very exciting.
0: És ez az életet nagyon izgalmassá teszi.
1: Amen. Now, that's the beginning of this thing.
0: Ez ennek az egésznek a kezdete.
1: You get that out of this week.
0: Hogyha ezt megkapjátok ezen a héten.
1: You will have got something fantastic for you. You've got your money's worth.
0: Akkor fantasztikusan nagy dolgot vihettek haza.
1: The veil of we won't spend the moment the veil of the temple was rent. I'm sorry, the moment Jesus cried it's finished.
0: Abban a pillanatban, amikor Jézus úgy kiáltott, hogy elvégeztetett, nem fogunk ezzel hosszú időt tölteni. Tudjátok, hogy az Atya egy új kapcsolatra vágyott az emberekkel.
1: Covering the holy place, God hated it.
0: És ott volt ez a vacak függöny, ami eltakarta a szentek szegélyét az emberek elől, és az Atya gyűlölte ezt a függönyt, mert ez elválasztotta őt a népétől. Úgy várt az Atya, hogy ott volt a keze a kárpitnak a tetején, és abban a pillanatban, hogy Jézus felkiáltott, elvégeztetett, azt mondta, nagyszerű, és eltépte.
1: Come on in.
0: Gyertek be.
1: Come on in and be loved.
0: Gyertek be, és hogy szeresselek titeket.
1: Total unconditional fellowship with the living God.
0: Gyertek be, és legyen feltétlen, akadálytalan kapcsolatotok az élő Atyával.
1: I don't want to hide behind curtains anymore.
0: Én nem akarok már kárpitok mögé elrejtőzni.
1: I want utter intimacy with you.
0: Hanem teljesen bensőséges kapcsolatot akarok veletek.
1: I died for to bring you
0: ezért haltam meg.
1: Perfect fullness of that fellowship.
0: Hogy visszahozzalak titeket ennek a közösségnek a tökéletes bensőségességében.
1: We're told in the book of Hebrews in chapter 10.
0: Azt olvassuk a Zsidók 10-ben.
1: That we are now able to go into that holy place.
0: Hogy most már
1: literally it says in the Greek a freshly slain way. That's what it literally says.
0: Hogy most már bemehetünk a szent helyre az eredeti görög nyelv kifejezése szerint egy olyan úton, ami most lett megölve.
1: That blood is eternally fresh.
0: Mert Jézus vére örökkévaló módon friss.
1: Eternally powerful.
0: Örökkévaló ereje van.
1: And nothing whatsoever else is necessary.
0: És egyáltalán semmi másra nincs szükség.
1: To try and add anything else is to insult the power of that blood. Can you not see that?
0: Hogyha bárki megpróbálna hozzátenni ehhez bármit, akkor ez egy sértés ezzel a vérrel szemben. Értitek ezt? A vér elmond mindent.
1: And the blood does it all.
0: És a vér megtesz mindent, amit kell.
1: As acceptable to the Father as Jesus Christ himself. Hallelujah.
0: Ez a vér olyan elfogadhatóvá tett engem az Atya számára, mint amennyire elfogadható Jézus Krisztus.
1: I don't have to fiddle around with rules and regulations.
0: Én nem akarok vacakolni mindenféle szabályokkal és előírásokkal.
1: I just love him and live to please him and he's happy and I'm happy with that relationship.
0: Egyszerűen szeretem az Atyát és azért élek, hogy neki örömet szerezzek, és én boldog vagyok, ő boldog, és jó ez a kapcsolat.
1: Amen. All right, let's move on.
0: Akkor menjünk tovább.
1: It's come to the end of page 18. 2 Corinthians chapter 3.
0: Akkor jöjjünk 2 Korintus 3.
1: Verse 15 through 18. I'm just going to quote
0: 15-től 18-ig. Most csak a 18-as verset fogom
1: beholding
0: idézni.
1: As in a mirror the glory of the Lord.
0: Mi pedig az Úrnak dicsőségét milyen fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon akarat ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre.
1: And all this is by the Spirit of the Lord.
0: Úgy, mint az Úrnak szellemétől.
1: It says earlier, where the Spirit of the Lord is, there is liberty.
0: Korábban azt olvassuk, hogy ahol az Úr szelleme van, ott a szabadság.
1: So spending time gazing upon him.
0: Tehát, hogyha időt töltünk azzal, hogy az Atyát szemléljük.
1: It has a transforming effect.
0: Ennek egy átalakító hatása van ránk nézve.
1: You know, my wife and I, we are very different, but we're very similar.
0: Tudjátok, a feleségem és én nagyon hasonlítunk egymásra, noha nagyon különbözőek vagyunk.
1: 50 years in just a few weeks time.
0: Pár hét múlva lesz az 50. házassági évfordulónk.
1: And when I look at her and she looks at me over 50 years, we're changed into the same image.
0: És mivel már 50 éve nézzük egymást, így elváltozunk egymás hasonlatosságára.
1: I've become very efficient and organized because of her constant ministry into my life. I won't call it nagging.
0: Én nagyon hatékony és szervezett lettem az ő szolgálata által, amit az életemben gyakorol, ezt nem akarom zsörtölődésnek nevezni.
1: And my wife can actually understand some physics and chemistry and even color theory because she's gazed at me for 50 years.
0: És a feleségem pedig már ért valamit a fizikából, a kémiából, sőt a színterápiából is, mert már 50 éve néz engem. Mert a számítógépet is tudja használni, ami teljesen elánul.
1: See, when you gaze at someone in love, there's an impartation.
0: Tudjátok, amikor szeretettel néztek valakire, akkor átadtok egymásnak valamit.
1: Amen. And if you gaze at the Lord and gaze at the Lord, you are changed into the same image. The change is only one way, by the way.
0: És hogyha ti az Urat szemlélitek, akkor ti is elváltoztok az ő hasonlatoságára, ez egyirányú változás. Tehát olyanok lesznek, mint ő azáltal, hogy őt szemlélitek. És ezek mindenek a bensőséges kapcsolatnak a gyümölcsei.
1: Wonderful fruit.
0: Csodálatos gyümölcs.
1: This is where it starts.
0: De itt kezdődik az egész.
1: And if you feel condemned and unworthy and like a worm crawling into his presence, a work's got to be done in you before you can experience the full power of David's tabernacle.
0: És hogyha méltatlannak érzitek magatokat, és úgy kusztok be Isten jelenlétében, mint egy féreg, akkor Istennek tennie kell valamit veletek, mielőtt átélhetitek a vele való bensőséges kapcsolatot.
1: I'm a son.
0: Mert én nem rabszolga vagyok, hanem fiú.
1: The spirit of sonship has come into my heart crying, Daddy, Father.
0: A fiúság szelleme bejött az én szellemembe, és ez kiáltja, hogy Abba, Atyám, Apuka.
1: And my spirit cries this all the time.
0: Az én szellemem folyton ezt kiáltja.
1: Amen. Does your spirit cry that?
0: A ti szellemetek is ezt kiáltja.
1: So the first work of this is to do something powerful in us.
0: Tehát az első nagy munkája Istennek az, hogy ez bennünk valamit megtegyen. Ez a 19. oldalon van.
1: It brings us to the light and the great truths of 1 John 1-10.
0: Az 1 János 1-től 10-ig terjedő verseknek a nagy világosságába és igazságába vezet ez be minket. Ezzel az ige résszel egy hetet tudnék eltölteni.
1: First John.
0: Akkor lapozzunk az 1 Jánoshoz.
1: Okay, we're just going to stop for a moment while the tape changes.
0: Megállunk egy pillanatra, megfordítják a kazettát, a videót.
1: First John chapter 1.
0: 1 János 1.
1: Now listen to what he says in these opening words.
0: Na mit mond ezekben a kezdő szavakban?
1: John's about 95 years of age.
0: János körülbelül 95 éves ekkor.
1: He's walked with Jesus about 60 years or so.
0: Már körülbelül 60 éve jár Jézussal.
1: He's had revelation by his longevity that Paul the apostle never had.
0: Olyan tapasztalattal rendelkezik a hosszú élete miatt, amilyennekkel Pál apostol soha nem rendelkezhetett.
1: He's been around with God for a long time that does things that nothing else can do.
0: Tesz velünk valamit az, hogyha nagyon sokáig vagyunk Istennel, amit semmi más nem tesz meg az életünkben.
1: There is a way in which you can impart it.
0: De van egy bizonyos módja annak, hogy ezt átadjuk másoknak, amit megtapasztaltunk. Tehát
1: who've hung around women, who've hung around with God for a long time, to give to the younger generation what they've received.
0: Tehát nagyon fontos az, hogy azok a férfiak és nők, akik már nagyon régen járnak Istennel, átadjanak valamit a következő nemzedéknek.
1: You can shorten the process.
0: Mert akkor lelassítjátok, felgyorsítjátok a tanulási folyamatot. Persze nem lehet ezt a folyamatot egészen megkerülni, de lerövidíthető. Tehát nem lehet megkerülni a tanulást, de fel lehet gyorsítani.
1: Here's John at 95 years of age.
0: Tehát itt van János, 95 évesen.
1: He's preparing the church to take a continent, the continent of Europe. This is very relevant to us.
0: És felkészíti az egyházat valamire arra, hogy bevegye egész Európát. Ez az üzenet nagyon odavágó a számunkra, ránk is nagyon vonatkozik. Akkor már az egész római birodalom területén nagyon erőteljes gyülekezetek jöttek létre.
1: Cities, some of them were impacted, but none of them were taken.
0: Több városra hatást gyakorolt az egyház, de egyet se vett még be igazán.
1: No major principality had been thrown down as far as the empire of Rome was concerned.
0: Még egyetlen jelentős szellemi fejedelemséget sem tudtak megdönteni már a római birodalom viszonylatában.
1: The great goddess Diana or Artemis still reigned supreme in the city of Ephesus.
0: Diana vagy Artemis, a nagy istennő, még mindig legfőbb uralkodója volt Efezus városának.
1: And the church had been through many trials.
0: Az egyház nagyon sok megpróbáltatást élt már át.
1: All the other original apostles were now dead by execution. None of them died naturally.
0: Addigra már az összes többi eredeti apostolt kivégezték, egyikük sem halt meg természetes halállal.
1: So be a good apostle, watch out.
0: Tehát, hogy a jó apostolok akartak levi, akkor vigyázzatok.
1: But John alone was preserved for this remarkably long period of time.
0: Egyedül János maradt meg ilyen nagyon hosszú ideig, ami figyelemre méltó.
1: God wanted him to see certain things that he could teach the church certain things.
0: Mert Isten azt akarta, hogy bizonyos dolgokat lásson meg, amiket aztán megtaníthat az egyháznak.
1: What he says in the first letter of John is the distillation of 65 years of experience of walking with God.
0: És amit János megír az első levelében, az a lepárlott sűrítménye annak, amit ő Istennel való 65 éves járása alatt megtanult.
1: And you need to read 1 John again and again until you get its message.
0: És el kell olvasnotok az 1 János újra és újra és újra, amíg az benne levő üzenetet igazán fel nem fogjátok.
1: And he begins with this declaration of his ability or his experience of actually touching the eternal life of God.
0: És Jézus János azzal kezdi, hogy leszögezi, hogy ő valóban átélte, megtapasztalta, megtapintotta Isten örök életét.
1: For John, eternal life is not something you get when you die, it's something that you live now.
0: János számára az örök élet nem valami olyasmi, amit a halálunkkor kapunk meg, hanem olyasmi, amit most élünk.
1: Now, I saw that life, first of all, in the person of the Lord Jesus.
0: Azt mondja, hogy én láttam ezt az életet elsősorban az Úr Jézus személyében, megérintettük. Megfogtuk, hallgattuk,
1: we looked intently upon it,
0: szemléltük.
1: The very eternal life which is with the Father, we saw it manifested in Jesus.
0: Láttuk azt az örök életet, ami az Atyánál van, megnyilvánulni Jézusban.
1: Then he goes on to tell us this.
0: Aztán a továbbiakban ezt mondja nekünk.
1: Now, because of the cross,
0: most a kereszt miatt,
1: and because of the resurrection,
0: és a feltámadás miatt,
1: I am now living that same eternal life.
0: Én most ugyanezt az örök életet élem.
1: He's not saying, "Oh, look at Jesus! Don't look at me! I'm a sinner."
0: Nem azt mondja, hogy nézzetek Jézusra, ne rám, mert én csak egy bűnös vagyok.
1: The eternal life of God is like.
0: Azt mondja, hogyha azt akarjátok tudni, milyen Isten örök élete.
1: Come and spend a few days with me, and I'll show you.
0: Akkor gyertek, töltsetek velem pár napot, és én majd megmutatom nektek. Nem hihetetlen? Figyeljetek, nem viccelek, azt mondta. Ez az én mai fordításom.
1: Truly, my fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ.
0: Tényleg valóban én közösségben vagyok az Atyával és a mi Urunk Jézus Krisztussal.
1: He uses the word koinonia.
0: Itt János a koinonia szót használja.
1: It means to have a common life together with the Father and with the Son. That's fellowship.
0: Ami azt jelenti, hogy életközösségünk van az Atyával és a Fiúval. Ez egy közösség.
1: Koinonia has got two meanings.
0: A koinoniának két jelentése van.
1: To be joined together in a common life.
0: Az egyik az, hogy csatlakozni egymáshoz egy közös életben.
1: And to be joined together in a common purpose.
0: Vagy csatlakozni egymáshoz egy közös cél érdekében.
1: I'm sharing God's eternal life.
0: Én osztozom Isten örök életében.
1: And I'm sharing God's purpose.
0: És osztozom Istennel az ő céljában.
1: In exactly the same way that Jesus did all the days he was upon earth.
0: Pontosan úgy, ahogy Jézus tette minden napon, amit a földön eltöltött.
1: Now that's what I'm beginning with. That's why I want to bring you guys.
0: Ezzel kezdem. Eddig szeretnélek eljutatni titeket, gyerekek.
1: I'm not going to go through the whole book of John. We'd need to meet for a whole week, and I'd love to teach that somewhere sometime.
0: Nem tudom most János első levelét kielemezni részleteiben. Egy hétig kéne együtt lennünk ezzel a céllal. Jó is lenne ezt egyszer megtenni. De hogyha ezt felfogjátok,
1: a continent-changing church,
0: akkor meglátjátok, hogy milyen egy olyan egyház, ami egy egész földrészt el tud foglalni.
1: This letter went out to the churches approximately 2 years before he was released from prison.
0: Ez a levél szétment a gyülekezetekhez körülbelül 2 évvel azelőtt, hogy János kiengedték a börtönből.
1: And the timing of God was perfect.
0: És Isten időzítése tökéletes volt.
1: They had time to digest the message.
0: Mert volt a gyülekezeteknek idejük arra, hogy megemészék az üzenetet.
1: Get into the message.
0: Belehatoljanak a részleteibe.
1: So by the time John came out of prison in AD 95,
0: tehát mire kijött 95-ben Krisztus után a börtönből János, készek voltak a kommandós csapatok arra, hogy kimenjenek és elfoglaljanak egész városokat, és egész nemzeteket, sőt egész Európát. És nekünk ugyanazt kell tennünk ma ahhoz, hogy ezt elérjük. És erről szól ez az egész hét is, hogy felkészítsük a csapatokat arra, hogy elfoglalják a városukat, a nemzetüket és az egész földrészt.
1: Within 50 years of this commando company coming out under John's leadership.
0: 50 éven belül azután, hogy János vezetésével ezek a kommandó csapatok szétterjedtek Európában.
1: The worship of Diana had ceased out the whole continent of Europe.
0: Egész Európában megszűnt Diánának az imádása.
1: And every other religion and idol was cast down.
0: És minden más bálvány és minden más vallás is ledőlt a trónjáról.
1: Everybody began to bow the knee to Jesus Christ and acknowledge him as Lord.
0: És mindenki elkezdte meghajtani a térdét Jézus Krisztus előtt és elismerni őt az Urának.
1: Now God's going to restore everything that we've lost and give us even more in these last days.
0: Ezekben az utolsó napokban Isten helyre fog állítani mindent, amit elvesztettünk, sőt még többet fog adni.
1: Amen. Now he says, now this is the message.
0: Azt mondja János, ez az üzenet.
1: And he says, now I'm writing this letter.
0: És azt mondja, azért írom ezt a levelet.
1: That you also may come and have fellowship with us.
0: Hogy ti is jöhessetek és közösségbe lehessetek velünk.
1: That I want you to come into the same fellowship.
0: Azt akarom, hogy eljussatok ugyanarra a közösségre.
1: With the Father and with the Son.
0: Az Atyával és a Fiúval.
1: To live the very manifestation of God's eternal life.
0: Hogy Isten örök életének a megnyilvánulását éljétek meg.
1: And in the next few chapters, I'm going to tell you exactly how to do it.
0: És a következő néhány fejezetben pontosan elmondom nektek, hogy hogy kell ezt tenni.
1: Amen. Just come to the end of 1 John, because I have not time to do it all.
0: Menjünk az 1 János 5-höz, mert nincsen időm, hogy mindezt végigcsináljuk most.
1: I want to make you hungry to seek after these things.
0: Azt akarom, hogy éhesek legyetek, és kutassátok ezeket a dolgokat magatok.
1: Come to 1 John chapter 5.
0: Tehát az 1 János 5 a fejezet vége, level vége.
1: Verse 10.
0: Jöjjetek a 10-es vershez.
1: Verse 9. If we receive the witness of men, the witness of God is greater.
0: Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb.
1: For this is the witness God has testified of his son.
0: Mert az Isten bizonyságtétele az, amelyel bizonyságot tett az ő fiáról.
1: He who believes in the son of God has the witness in himself.
0: Aki hisz az Isten fiában, bizonyságtétele van önmagában.
1: He who does not believe God has made him a liar.
0: Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt.
1: Because he's not believed the testimony that God has given of his son.
0: Mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amelyel bizonyságot tesz Isten az ő fiáról.
1: A power through Calvary that can make you walk on earth the same way that Jesus did.
0: Isten azt mondja, hogy a Golgotán keresztül olyan erőt adok nektek, hogy ugyanúgy tudjatok a földön járni, ahogy Jézus is járt.
1: If you say, well, I don't believe that. I'm just a humble Christian. I don't expect to do anything except fail.
0: Hogyha azt mondjátok erre, hogy nem, én nem számítok erre, mert csak egy dörékeny keresztény vagyok, aki mindig elbukik, és csak arra számítok, hogy elbukjak, akkor ezzel Istent hazuggá teszitek. Isten tökéletesen képes titeket átalakítani.
1: You know what the Bible says?
0: Tudjátok, mit mond a Biblia?
1: He that began a good work in you,
0: aki elkezdte bennetek a jó munkát,
1: he will give up because he didn't realize how difficult you were to change.
0: Fel fogja adni, mert akkor még nem tudta, hogy milyen nehéz titeket megváltoztatni.
1: Is that what the Bible says?
0: Ezt mondja a Biblia?
1: He that began a good work in you,
0: aki elkezdette bennetek a jó munkát,
1: he will complete it until the day of Jesus Christ.
0: Be is fogja fejezni az Úr Jézus Krisztus napjára.
1: Amen. So this is the testimony.
0: Tehát ez a bizonyságtétel.
1: This is the witness.
0: Ez a tanúságtétel.
1: You've got it within yourself.
0: És ez bennetek van.
1: Come to verse 11.
0: Jöjjünk a 11.
1: Now this is the testimony. This is the nub and heart of the message.
0: És ez az a bizonyságtétel, ez az üzenetnek a sava borsa.
1: God has given to us already eternal life.
0: Hogy örök életet adott nekünk az Isten már most.
1: And this life is in his son.
0: És ez az élet az ő fiában
1: he
0: van.
1: Who has the son has the life.
0: Aki a fiú, azé az élet.
1: Put the definite article in, even if it's missing in the German. Right?
0: Tehát kell ide a
1: he who has the son has the life.
0: Aki a fiú, azé az élet.
1: And he who does not have the son of God does not have the life.
0: Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban.
1: Now that's pretty simple.
0: Ez elég egyszerű.
1: Anybody can understand that.
0: Bárki megértheti.
1: There's only one kind of eternal life.
0: Csak egyféle örök élet van.
1: There are not different grades of eternal life.
0: Nincsenek az örök életnek fokozatai.
1: There's not a junior holy life and
0: nincs kezdő örök élet.
1: Eternal life and there's not a senior eternal life.
0: És nincs haladó örök élet.
1: It's just one.
0: Csak egy van.
1: If you've got the son,
0: ha tiéd a fiú,
1: you've got the life.
0: Tiéd az élet.
1: Now if you are truly born again, that means you've got that life.
0: Ha valóban újjászülettél, ez azt jelenti, hogy a tiéd ez az élet.
1: Amen. And that life lives in the kingdom.
0: És ez az élet él a királyságban.
1: See, when Jesus talked about being born again,
0: tehát amikor Jézus az újjászületésről beszélt,
1: he wasn't talking about getting your sins forgiven.
0: Nem arról beszélt, hogy bocsánatot kapjunk a bűneinkre.
1: He was talking about seeing the kingdom and entering the kingdom.
0: Hanem arra, hogy lássuk a királyságot és belépjünk a királyságba.
1: So new birth is a kingdom issue, it is not a salvation issue. Hello,
0: tehát
1: can you hear me?
0: Az újjászületés az Isten királyságának az ügye, nem pedig a megváltásnak az ügye.
1: Now John in his letter uses a similar term.
0: János az ő levelében hasonló kifejezést használ.
1: He describes those that have been born of God, which is the same way as saying you're born again.
0: Leírja azokat, akik Istentől születtek, ami egy másik kifejezés arra, hogy újjászülettek.
1: And here are the characteristics.
0: Itt vannak a jellemvonásaik.
1: They're all in 1 John.
0: Mindegyik benne van az 1 Jánosban.
1: Again, you do not go on sinning.
0: Ha újjászülettél, akkor nem fogsz folyamatosan vétkezni.
1: Again,
0: ha újjászülettél,
1: you love your brother, you don't hate anybody.
0: Akkor szereted a testvéredet és nem gyűlölsz senkit.
1: If you love your if you're born again,
0: ha újjászülettél,
1: you are not overcome by the devil, you always overcome the devil.
0: Akkor te nem győz le téged az ördög, hanem mindig te győzöd le őt.
1: If you're born again,
0: ha újjászülettél,
1: the world does not overcome you, you overcome the world.
0: Nem győz le téged a világ, hanem te győzöd le a világot.
1: If you're born again,
0: ha újjászülettél,
1: you move in the power and the life of God.
0: Akkor Isten életében és erejében fogsz működni.
1: That's the eternal life of God. The
0: ez Isten örök élete.
1: Cannot live any other way.
0: Isten örök élete nem tud másképp élni.
1: If you've got the life,
0: ha tied az élet,
1: got the son,
0: ha tied a fiú,
1: you've got the life.
0: Tied az élet.
1: If you don't have the son, you haven't got the life.
0: Ha nem a tied a fiú, akkor nem a tied az élet.
1: Make up your mind.
0: Tehát döntsd el.
1: Have you got the son?
0: Tied az fiú.
1: The son?
0: Tied a fiú.
1: The son?
0: Tied a fiú.
1: Well, you've got the life.
0: Akkor tied az élet.
1: All right, let's read on.
0: Akkor olvassuk tovább.
1: This is 65 years of experience saying, look, I'm not giving you all these facts. This is the foundational thing.
0: Tehát ez egy alapvető dolog. Ez nem elmélet, amit János elmond, ez 65 év tapasztalatnak a leszűrődése. Ez az egy dolog, gyerekek, amit meg kell ragadnotok. Hogyha ezt felfogjátok, akkor Diana-nak vége van.
1: Every demonic principality in Europe is cast down by the power of his life.
0: Ennek az életnek az ereje Európában minden démoni fejedelemséget ledönt.
1: Get the life, you've got everything you need to get the devil.
0: Hogyha tietek az élet, akkor mindenetek megvan ahhoz, hogy nyakot csípjetek az ördögöt.
1: Amen. Okay, let's read on.
0: Akkor olvassuk tovább.
1: Verse 13.
0: 13.
1: vers. These I've written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life.
0: Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van.
1: And that you may continue to believe in the name of the Son of God.
0: És hogy továbbra is higgyetek az Isten fiának nevében.
1: Verse 13. All right, okay. Verse 14.
0: 14.
1: Now this is the confidence that we have in him.
0: És ez az a bizodalom, amellyel ő hozzá vagyunk.
1: That if we ask anything according to his will, he hears us.
0: Hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket.
1: Now let's go back to Jesus.
0: Akkor térjünk vissza Jézushoz.
1: When Jesus stood outside the tomb of Lazarus,
0: amikor Jézus a Lázár sírján kívül állt,
1: he did not start praying for Lazarus to be raised from
0: the dead. Nem kezdett imádkozni azért, hogy Lázár támadjon fel.
1: You never find Jesus praying on sight to get people healed. Listen to me.
0: Soha nem találjuk azt, hogy Jézus a helyszínen azért imádkozott volna, hogy emberek meggyógyuljanak. Figyeljetek rám.
1: Sorry, this throws me. What is it? I've lost what I was going to say now. He never prayed on sight.
0: Tehát a helyszínen soha nem...
1: He never prayed on sight to get people healed through his prayer.
0: Tehát soha nem imádkozott a helyszínen azért, hogy az emberek az ő imája hatására meggyógyuljanak.
1: A prayer life where he obtained the authority to heal.
0: Hanem olyan ima élete volt, ami által hatalmat kapott arra, hogy gyógyítson.
1: So when he came to the tomb of Lazarus,
0: tehát amikor Lázár sírjához jutott,
1: in the spirit realm he already had Lazarus raised from the dead.
0: Szellemi szinten meg ő már birtokolta Lázár feltámadását.
1: Because he comes to the tomb, he says, Father, this is what it literally says. It's in the past perfect tense. Father, I thank you that you have already heard me.
0: Mert szó szerint ez az ige a befejezett múlt időben van, hogy Atyám, köszönöm, hogy te már meghallgattál engem.
1: And I thank you that you always hear me.
0: És köszönöm, hogy mindig meghallgatsz engem.
1: And he deliberately said it with a loud voice.
0: És direkt hangosan mondta ezt Jézus.
1: To instruct the people all around how he had 100% success in his prayer life.
0: Hogy megtanítsa az embereket arra, akik körülötte voltak, hogy hogyan volt ez ő ima életének 100%-os sikere.
1: Because he prayed like a son.
0: Mert ő úgy imádkozott, mint egy fiú.
1: He prayed like John is telling us here.
0: Úgy imádkozott, ahogy János itt elmondja nekünk.
1: With the Father, and you are a son of the Father.
0: Hogyha az Atyával bensőséges kapcsolatban élünk, és az Atya fia vagyunk,
1: and the Father tells you to ask for something,
0: és az Atya azt mondja nekünk, hogy kérjünk valamit,
1: because there has to be a human agency for that prayer to be asked and fulfilled.
0: Mert kell egy emberi közvetítő ahhoz, hogy valaki elimádkozza ezt az imát, és erre választ lehessen adni.
1: If the Father says now pray for this and I'll do it for you.
0: Hogyha az Atya azt mondja, imádkozz ezért, és én meg fogom neked adni. Akkor mit gondoltok, mi történik?
1: Your prayers are going to be answered.
0: Megkapjátok a választ az imára.
1: And he comes with total confidence to this stinking rotten corpse.
0: Tehát Jézus teljes magabiztossággal jön ehhez a bűzölgő, rothadó hullához.
1: Says, Father, I thank you that you always hear me.
0: És azt mondja, hogy Atyám, köszönöm, hogy te mindig meghallgatsz engem.
1: Thank you that you always hear me.
0: Mindig meghallgatsz.
1: That you have heard me in this particular situation.
0: És már meghallgattál engem ebben a konkrét helyzetben.
1: Now, out of the authority of what I've already received.
0: Tehát annak a hatalmával, amit már megkaptam.
1: I already have Lazarus raised from the dead in the spirit realm.
0: Szellemi szinten én már elértem Lázár feltámadását.
1: Now on earth in the time-space world, I'm going to speak it into manifestation.
0: És most a Földön, ebben az idő és tér világban szólni fogok, hogy megnyilvánuljon ez, amit már megkaptam.
1: Lazarus!
0: Lázár!
1: Come forth!
0: Jöjj ki!
1: And everybody was surprised except Jesus.
0: És Jézus kivételével mindenki megdöbbent.
1: Amen? Amen. Of course he was going to come for.
0: Hát persze, hogy ki fog jönni.
1: Now John's on exactly the same tack here, so speaking the same words.
0: János itt ugyanilyen összefüggésben beszél.
1: Let's read that, and then I don't know what time we close. I've lost track of time.
0: Akkor ezt elolvassuk.
1: Now this is the confidence that we have in him. If we ask anything according to his will,
0: és ez az a bizodalom, amelyen ő hozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket.
1: And if we know that he hears us whatever we ask.
0: És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk.
1: We know that we have the petition that we've asked of him.
0: Tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk őtőle.
1: Amen. We've got it.
0: Tehát a miénk.
1: Now that's the confidence that comes.
0: Ez az a bizodalom, ami jön belénk.
1: So what happens is that this intimacy brings great power into us.
0: Tehát az a helyzet, hogy ez a bensőséges kapcsolat nagy erőt hoz belénk.
1: Brings great power into us.
0: Nagy erőt hoz belénk, tehát.
1: It brings us to the same father relationship.
0: És eljutott minket ugyanabba a kapcsolatba az atyával.
1: That Jesus enjoyed all the days of his flesh.
0: Amit Jézus élvezett földi életének minden napján.
1: I just mentioned this. I've not time to develop this.
0: Most nem tudom ezt kidolgozni, csak megemlítem.
1: If you go to John chapter 14.
0: Hogyha a János 14-hez lapoz az ember,
1: Jesus is constantly emphasizing his relationship with the Father.
0: Ott azt találjuk, hogy Jézus folyamatosan az atyával való kapcsolatát hangsúlyozza.
1: They say, Lord, show us the Father.
0: Azt mondták a tanítványok, Uram, mutasd meg nekünk az atyát.
1: Have you guys not got it yet?
0: És azt mondja Jézus, hát fiúk, még mindig nem fogtátok fel.
1: You've seen me, you've seen the Father.
0: Ha láttatok engem, láttátok az atyát.
1: I and the Father are one.
0: Én és az atya egy vagyunk.
1: And we work together in perfect harmony and perfect unity.
0: És tökéletes egységben és összhangban dolgozunk együtt.
1: If you want to know what the Father's like, just can't you see him exuding from me?
0: Ha tudni akarjátok, milyen az atya, hát nem látjátok, hogy az atya dolgozik belőle, az atya sugárzik belőlem.
1: Let's just turn and pick that up.
0: Akkor lapozzunk oda egy pillanatra. János 14.
1: John chapter 14.
0: János 14.
1: Come to verse 9. Have I been so long with you, and yet you've not known me, Philip?
0: Vers. Annyi idő óta veletek vagyok, és még
1: he who has seen me has seen the Father.
0: Mégsem ismertél meg engem, Philip. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért te, mutasd meg nékünk az atyát.
1: Do you not believe that I'm in the Father, and the Father is in me?
0: Nem hiszed én, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van?
1: The words that I speak to you, I do not speak of my own authority, but the Father who dwells in me does the works.
0: A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi a dolgokat.
1: Believe me that I am in the Father, and the Father is in me, or else believe me for the sake of the works themselves.
0: Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van, ha pedig nem, magukért a cselekedetekért higgyetek nekem. Más szóval a cselekedetek bizonyítják a kapcsolatot.
1: Because the works that you see are the Father using my humanity to do his mighty divine works.
0: Mert azok a cselekedetek, amiket láttok tőlem, azok azt jelentik, hogy az atya használja az én emberi lényemet arra, hogy az ő hatalmas tetteit általam megtegye.
1: You are going to get into when the Spirit comes. He's going to bring you into the same relationship, and you're going to live and work the same way.
0: Én élő módon bemutatom nektek, hogy milyen lesz majd, amikor a Szentlélek rátok fog szállni. Ugyanilyen módon fogtok élni és szólni ebben a kapcsolatban. A 12. verset ebben az összefüggésben kell elolvasni. Tehát nem enélkül.
1: See, in the context of knowing the Father and the Father working through him.
0: Tehát abban az összefüggésben, hogy Jézus ismerte az atyát, és az atya ő rajta keresztül működött.
1: He then says this in verse 12.
0: Aztán ezt mondja a 12. versben.
1: Bizony-bizony
0: mondom néktek,
1: he who believes in me, the works that I do, he will do also.
0: Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem.
1: And greater works than these he will do, because I'm going to my Father.
0: És nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek.
1: And whatever you ask in my name, I will do, that the Father may be glorified in the Son.
0: És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban.
1: Get into the same father relationship.
0: kerüljetek ugyanolyan kapcsolatba az atyával.
1: And the Father can work through you as well as he's been working through me.
0: És akkor az atya rajtatok keresztül is ugyanúgy tud majd dolgozni, ahogy rajtam keresztül tudott.
1: To a ministry of supernatural signs, wonders and miracles.
0: Tehát mi a kulcs egy olyan szolgálathoz, amivel a természet fölötti jelek és csodák működnek?
1: It's living with the Father the way Jesus did.
0: Az, hogy úgy éljünk az atyával, ahogy Jézus tette.
1: And any time he wants to do something, he'll just say, I just want to do that.
0: És akkor valahányszor az atya akar tenni valamit, csak azt mondja, hogy én most ezt akarom tenni.
1: Just move out the way and let me use you.
0: Menj ki az útból, hogy használjalak.
1: Amen? And he will, you'll be
0: amazed. És ő használni fog titeket.
1: And I can tell you story after story of the amazing miracles I've seen through my humanity, but they've been done by the Father.
0: Tehát nagyon sok történetet mondhatnék nektek arról, a sok-sok csodáról, megdöbbentő dolgokról, amiket az atya az én emberi lényemen keresztül cselekedett.
1: For a few specialist ministries, God wants the whole body to function this way.
0: És az atya azt akarja, hogy az egész test így működjön, ez nem néhány specialistának a feladata.
1: So, now I'll just move on to this next point, thank you.
0: Köszönöm, most tovább megyek a következő pontra.
1: Having seen the power of God working in us,
0: miután láttuk, hogy az atya ereje működik bennünk,
1: then we begin to see then his great power working through us.
0: Utána elkezdjük látni, hogy az ő nagy ereje rajtunk keresztül működik.
1: This eternal risen life has great power through us.
0: Ennek a feltámadott örök életnek nagy ereje van rajtunk keresztül.
1: Come to Ephesians 1 for a moment.
0: Lapozzunk Efézus 1-hez.
1: Come there for a moment.
0: Egy percre.
1: First 15 chapters of Ephesians 1.
0: Az Efézus 1-nek az első 15 verse.
1: They set out all our glorious inheritance in Jesus.
0: Leírják mindezt a dicsőséges örökséget, amit Jézusban kapunk.
1: But when you come to verse 17, God's showing us something new.
0: De amikor a 17. vershez juttok, akkor Isten valami újat mutat nekünk.
1: He wants us to have a spirit of wisdom and revelation.
0: Azt akarja az atya, hogy a bölcsesség és kinyilatkoztatás szelleme legyen bennünk.
1: Eyes of understanding to be open.
0: Azt akarja, hogy az értelmünk szemei megnyíljanak.
1: He wants us to understand something.
0: Azt akarja, hogy értsünk meg valamit.
1: In verse 18.
0: És ez a 18. versben van, hogy mit?
1: The riches of the glory of his inheritance in the saints.
0: Az ő örökségének a gazdagságát a szentekben.
1: This is the incredible privilege we've been given.
0: Egy hatalmas kiváltságot kaptunk.
1: The Spirit says to us, look, would you like to work with me to bring Jesus into all his inheritance?
0: Azt mondja nekünk a Szentlélek, hogy szeretnél velem együttműködni abban, hogy Jézus megkapja az összes örökségét.
1: And the Father says, would you like to work with me to bring my only begotten Son into his full glory?
0: És az atya azt mondja, hogy akartok velem együttműködni abban, hogy az én egyszülött fiamat bevigyük az ő teljes dicsőségében? Erre azt mondja, persze.
1: We're going to work together in a way that's going to be absolutely fantastic.
0: Erre az Isten azt mondja, hogy akkor olyan módon fogunk együttműködni, ami teljesen fantasztikus lesz.
1: The exceeding greatness of his power.
0: Fel fogod fedezni Isten túláradó erejének a nagyságát.
1: Not simply to just transform you.
0: Ami nem egyszerűen csak téged alakít át.
1: But transform the world in which you live.
0: Hanem átalakítja a világot, amiben élsz.
1: So every knee bows.
0: És így minden térd meghajol.
1: Confesses.
0: És minden nyelv megvallja.
1: Everything cries glory, glory, glory.
0: És minden így kiált.
1: King of the kingdom.
0: Vagy dicsőség, dicsőség, dicsőség a királyság, dicsőség és királyság királyának.
1: It's one thing to come into your inheritance.
0: Tehát ez egy dolog, hogy te belépsz a saját örökségedben.
1: It's another thing to bring him into his inheritance.
0: Az egy más dolog, hogy behozni Jézust az ő örökségébe.
1: And that's the exceeding greatness of his power.
0: És ez az ő erejének a túláradó nagysága.
1: There's a little preposition in the Greek language.
0: Van itt a görög nyelvben egy kis előjáró szó.
1: It has this idea of it has movement. We don't have anything like it in English.
0: Angolul nincs ilyen, tehát ez a kis előjáró szó mozgást is kifejez.
1: The exceeding greatness of his power.
0: Tehát az ő erejének túláradó nagysága, rá fogtok erre jönni, ami kívülről jön, be,
1: through,
0: át, át keresztül és ki belőle. Tehát én csatornája leszek Isten csodálatos feltámadási erejének.
1: I'm not the source,
0: nem én vagyok a forrás.
1: And I must not be a just simply a receptacle. I've got to be a channel.
0: És nem szabad csupán csak vevőnek sem lennem, hanem csatornának kell lennem.
1: You see, we spend so much time, oh Lord, bless me, bless me, bless me. Let me have wonderful experiences for me in your presence, which is valid up to a point.
0: Nagyon sok időt töltünk azzal, hogy Uram, áldj meg engem, áldj meg engem, áldj meg engem, hogy az önmagunk számára éljük át ezeket a csodálatos dolgokat, és egy bizonyos szintig ez jogos is. De nem szabad itt maradnunk, hanem tovább kell lépnünk, mert a Szentlélek és az Atya
1: have mighty purposes on the earth.
0: Hatalmas célokkal rendelkezik itt a Földön.
1: They're committed to glorify the Son and to bring the whole earth to worship at his footstool.
0: Elkötelezték magukat arra, hogy dicsőséget hozzanak a fiúnak, és az egész földi teremtett világ leboruljon Jézus trónjának zsámolyánál is.
1: Eyes are opened,
0: és amikor meglátjuk ezt, és kinyílik a szemünk,
1: then we begin to work with him to that end.
0: Akkor elkezdünk Istennel együtt működni ennek a célnak az érdekében.
1: That's my passion.
0: Ez az én szenvedélyem.
1: I hope it's your passion.
0: És remélem a tietek is.
1: Okay, let's just close this session.
0: Akkor most befejezzük ezt a tanítást.
1: I want someone to pray.
0: Szeretném, ha valaki imádkozna.
1: Randy, would you come and pray for us?
0: Randy, fog jönni és imádkozni.
1: Seal this in. I think you better come.
0: És elpecsételni ezt, az, ami elhangzott.
1: See you.
2: Heavenly Father, we thank you for the Word of God.
0: Mennyei Atyám, köszönjük neked Isten igéjét.
2: Father, I pray that you would speak into our spirit man.
0: Atyám, kérlek, szólj a mi szellemi emberünkhöz.
2: That we can know you like the Lord Jesus knows you.
0: Hogy úgy ismerhessünk téged, ahogy az Úr Jézus ismer.
2: That we can live the eternal life now.
0: Hogy most élhessük az örök életet.
2: God, let that word get into our spirit and eat on us.
0: Uram, hagyj hatoljon be ez az igazság a mi szellemünkbe, és hagyj táplálkozzon belőlünk. Taníts meg minket arra, hogy elfogadjuk az örök életet.
2: And Father, give us the revelation of what your inheritance is on the earth.
0: És Atyám, taníts meg minket arra, hogy mi a te örökséged a Földön.
2: And use us, Father.
0: És használj minket, Atyám.
2: To join you in those purposes.
0: Hogy csatlakozzunk hozzád ezekben a célokban.
2: God, may the word brood over our soul today.
0: Uram, ma a te igéd hagy lebegjen a mi lelkünk fölött. És hagyj költsön ki minket Jézus nevében.
2: Amen.
3: Elhangzott Ellen Vincent, Dávid Sátorra című tanítássorozatának negyedik része.
4: Ez volt a Hitünk Alapjai.
5: Hitünk Alapjai.
4: Apostoli Fundamentumok.
5: A Rádió Sansz műsorán.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Good evening everybody.
4: Jó estét mindenkinek.
3: It's good to see you again.
4: Nagyon jó újra látni benneteket.
3: We're having a good time once again here in Hungary.
4: Újra egy jó időt töltünk itt Magyarországon.
3: I think this nation and particularly this church has earned a special place in our heart.
4: Én azt hiszem, hogy ez a nemzet és különösen ez a gyülekezet megérdemli azt a speciális helyet, amit a szívünkben elfoglal.
3: I know I've said this before, but when I come to Eastern Europe, I feel momentum.
4: Tudom, hogy amikor, hogy ezt már mondtam korábban is, de amikor Kelet-Európába jövök, akkor mindig egy ilyen lendületet, egy nyomatékot érzek.
3: I'll probably say some more about this tomorrow, but on this trip in particular, I felt it again, even stronger.
4: Még fogok erről ma beszélni bővebben is, de mai, mostani jövetelem alkalmával, ha lehet ezt, még erőteljesebben érzékelem.
3: And, I feel that you are, there's going to be an awakening in Europe.
4: Úgy érzem, hogy ébredés jön Európában.
3: And for the first time, this time, I wondered if Hungary will not lead the way.
4: És most első alkalommal, mintha úgy érezném, hogy talán nem Magyarország fogja vezetni, vagy nem. Igen? Okay, so Hungary will or
3: I think it may be the
4: way. Akkor Magyarország fogja vezetni, vagy nyitni ezt a.
3: I'm not a prophet, so I'm always very careful about making predictions.
4: Nem vagyok proféta, emiatt aztán elég óvatos vagyok azzal kapcsolatban, hogy előre mondjak dolgokat.
3: But I feel there's some signs of some real strength.
4: De úgy érzem, hogy vannak ennek erőteljes jelei.
3: So in the topic that Polly's asked me to talk about is church growth.
4: Az a téma, amiről Polly megkért, hogy beszéljek, az a gyülekezet növekedés.
3: I actually was thrilled that he asked for this.
4: Én számítottam arra, hogy ő erre fog kérni engem.
3: I don't think I've ever had a church ask me to speak on this topic.
4: Nem is emlékszem arra, hogy valaha egy gyülekezetben kértek volna arra engem, hogy erről a témáról beszéljek.
3: In fact, sometimes churches feel awkward about the topic.
4: Igazából a gyülekezetek gyakran tartanak ettől a témától.
3: Almost as if to talk about how to grow a church is not proper, like we shouldn't do those things.
4: Mert hogy ugye növeszteni egy gyülekezetet, az talán nem a megfelelő mód, és ezért aztán óvakodnak attól, hogy erről beszéljenek.
3: The idea is that only God can grow a church, and so it's improper for us to aim to try to do that.
4: Mert hogy az elgondolás van emögött, hogy Isten az, aki növeli, a növekedést adja és növeszti a gyülekezetet, és hogy ezt célul kitűzni a mi magunk fejétől, az nem biztos, hogy jó.
3: Tomorrow I will have Cheryl tell our story of how it went with our church.
4: Holnap Cheryl fog beszélni arról, hogy ez hogyan működött, hogy ment a mi gyülekezetünkben.
3: But we did not reach 100 people till we were almost 20, at least 18 years.
4: Nem értük el a 100-as létszámot addig, amíg 18 éves nem lett a gyülekezetünk, majdnem 20.
3: And I had to learn some things before we really began to increase.
4: Nekem is meg kellett dolgokat tanulnom, mire aztán igazán elkezdtünk növekedni.
3: So I'll try to share some of that with you.
4: És ezeket a tapasztalataimat meg fogom osztani veletek.
3: There also may be differences between America and Hungary.
4: És persze ezzel együtt is lehetnek különbségek Amerika és Magyarország között.
3: So what I thought tonight is I would teach a little bit and then we'll have time for questions.
4: Azt gondoltam ma estére, hogy röviden fogok tanítani, és utána pedig lesz idő arra, hogy kérdésekről beszélgessünk.
3: But even with the questions, I'll tell you what I think, but it may not be, I don't want to sound like I have all the answers, I don't.
4: És a kérdésekkel kapcsolatban már előre mondanám, hogy elmondom a kérdéseitekkel kapcsolatos gondolataimat, de ezt ne úgy vegyétek, mint hogy én fogom a tutit megmondani.
3: I thought I would give you a checklist tonight of some practical things that leaders need to be aware of in growing a church.
4: Szeretnék elétek adni most egy ilyen checklistát, tehát egy ellenőrző listát, amit szem előtt kell tartaniuk azoknak a gyülekezet vezetőknek, akik szeretnék, hogyha a gyülekezetük növekedne.
3: I'll wait until tomorrow to give some biblical foundations for church growth.
4: Holnapig várok azzal, hogy bibliai alapjait fektetnénk le a gyülekezet növekedésnek.
3: So I won't read a lot of scripture tonight.
4: Ezért aztán ma este nem fogok sok biblia részt felolvasni.
3: I know you're all leaders and you have most of it memorized already.
4: És tudom azt, hogy ti itt vezetők vagytok, és úgyis tudjátok már fejből ezeket a biblia részeket.
3: I impressed Kati the other day by knowing where a verse was found.
4: Valamelyik nap mély benyomást gyakoroltam Katira azzal, hogy megmondtam egy biblia versről, hogy hol található.
3: But generally I know what the Bible says, but I can't tell you the numbers of where.
4: Ez lehet, hogy fordítva volt, hogy a Kati tett nagy benyomást rá, mert egyből tudta, hogy hol van az adott biblia, mert én általában tudom, hogy mi van megírva, csak azt nem tudom, hogy hol.
3: So I don't have it all memorized.
4: Nem tudom ezeket fejből mindig.
3: Some of what I say tonight will not sound very spiritual.
4: Azok a dolgok, amiket ma mondani fogok, nem fognak túlságosan szellemi módon hangzani.
3: It's going to be practical.
4: Hanem gyakorlati lesz.
3: And some of what I learned about church growth is actually, some of it seems like sociology.
4: Igazából a gyülekezet növekedéssel kapcsolatban, amit eddig megtanultam, az inkább úgy hangozhat, mint hogyha szociológiai okfejtés lenne.
3: And I resisted these things for decades.
4: És évtizedeken keresztül emiatt ellenálltam ezeknek a dolgoknak.
3: I still believe that the best thing you can do to grow a church is to have God's presence in the midst.
4: Még mindig hiszem azt, hogy a legjobb dolog, amit tudtok tenni a gyülekezet növekedés érdekében, az az, hogyha Isten jelenléte jelen van köztetek.
3: But there are other practical considerations.
4: De vannak más gyakorlati megfontolások is.
3: So I assume that tonight I'm going to assume that you all understand God's love and value for lost people, for unbelievers.
4: Ma feltételezem azt, hogy mindannyian tisztában vagytok Istennek az elveszett emberek felé való szeretetével és az feléjük való elkötelezettségével.
3: We'll talk about that tomorrow.
4: De holnap fogok erről is beszélni.
3: Because I think it's very important for a local church.
4: Mert úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos egy helyi gyülekezet számára.
3: And I'm going to assume that you want to grow the church and that you believe that church growth glorifies God.
4: És azt is feltételezem, hogy azzal is tisztában vagytok, hogy azért akarjátok a gyülekezet növekedést, mert ez Isten dicsőíti.
3: We had this movement in the United States when we first started our church.
4: Volt az Egyesült Államokban egy mozgalom, amikor mi elindítottuk az első gyülekezetünket.
3: And the movement would actually say that small is beautiful.
4: Akkor az a mozgalom azt mondta, hogy a kicsi az szép.
3: And we were that way.
4: Mi is e szerint gondolkodtunk.
3: We were hippies.
4: Hippik voltunk.
3: We wanted a small group that could worship and have intimate fellowship.
4: Egy kis csoportot terveztünk, ahol szoros közösségben lehetünk együtt és dicsőíthetjük az Urat.
3: And we actually criticized larger churches.
4: És igazából kritizáltuk a nagyobb közösségeket, a nagyobb gyülekezeteket.
3: Because they could not possibly have the depth that we had.
4: Mert valószínűleg ott nem tudtak a kapcsolatok olyan mélyek lenni, mint amilyen mély kapcsolatban mi voltunk egymással.
3: And actually that's sort of true.
4: És igazából valahol ez igaz is.
3: When I was in San Antonio 3 weeks ago, we went to church with Alan and Eileen.
4: 3 héttel ezelőtt San Antonióban jártam, Alan és Eileen Vincenttel együtt mentünk a gyülekezetbe.
3: First time ever that I went to church with Alan and Eileen. That he wasn't preaching.
4: Első alkalommal voltunk úgy velük gyülekezetben együtt, hogy nem Alan prédikált.
3: So this church has 17,000 people.
4: Abba a gyülekezetbe 17,000 embert tartozik.
3: And so obviously there were people there that didn't know each other.
4: Nyilvánvalóan vannak köztük olyanok, akik nem is ismerik egymást.
3: And it wouldn't have the small intimacy that a small church would have.
4: Így aztán nem is lehet közöttük olyan közvetlen kapcsolat, mint ami egy kisebb közösségben van.
3: But during the worship time I was in tears.
4: De a dicsőítés ideje alatt sírtam. Annyira megérintett az Úr.
3: They had very good worship.
4: Nagyon jó dicsőít csapat volt.
3: And it was a denominational church.
4: És ez egy felekezeti gyülekezet volt.
3: And they gave a call for people to receive Jesus, and there were people that became Christians that day.
4: És azon a napon is volt előrehívás, és voltak emberek, akik megtértek.
3: That always excites me.
4: És ez mindig izgalommal tölt el engem.
3: To me, one of the most happiest things is when someone becomes a new believer and is baptized.
4: Számomra az egyik legörömtelibb esemény, amikor valaki megtér és aztán majd bemerítkezik.
3: So here's this large church that you could criticize for any number of things, and yet they were doing some things that I think was admirable.
4: És sokszor hallottam már azt, hogy ezeket a nagy megacsörcsöket kritizálják, ugyanakkor látjuk azt, hogy csinálnak olyan dolgokat, amik nagyon is tiszteletre méltóak.
3: So I believe that a growing church does glorify God.
4: Én hiszem azt, hogy a növekvő gyülekezet az, ami Isten dicsőíti.
3: One of the biggest changes that we made in the 1990s was that we began to shift our focus outward, away from ourselves.
4: Az egyik fontos gondolatmód változtatás, amit a 90-es években elkezdtünk, az az, hogy levettük a figyelmünket saját magunkról.
3: And I challenged our members that we existed for God, not for ourselves.
4: És azt a kihívást intéztem a tagjainkhoz, hogy mi Istenért létezünk, és nem magunk miatt.
3: And that we existed to glorify God.
4: És azért létezünk, hogy dicsőítsük Istent.
3: And for us that was a huge shift, because we thought we existed for each other, to support each other, love each other. All those things, which
4: és ez azért volt egy nagy kihívás, mert korábban mi úgy gondolkodtunk, hogy azért létezünk, hogy egymást a közösségen belül építsük, támogassuk, segítsük.
3: But I do believe God is glorified when we reach lost people, unbelievers.
4: Én hiszem azt, hogy Istent akkor dicsőítjük, hogyha az elveszettek felé szolgálunk és elérünk hitetleneket.
3: And I want to look at some of the practical things that as a young pastor, I needed to change for our church.
4: Szeretnék most néhány gyakorlati dolgot elmondani, amit fiatal pásztorként nekem is változtatnom kellett.
3: Again, you may not need to, you may not want to or need to do the same things I did.
4: És újra mondom, lehet, hogy ti nem akarjátok, vagy nem ez az, amit nektek tennetek kell.
3: I want to begin just by reviewing a short list of reasons why people return to a church when they visit.
4: El szeretnék mondani néhány olyan okot, ami miatt emberek visszatérnek egy gyülekezetbe az első látogatásukat követően.
3: And this is taken from the list that I think some of you got in Prague when you were there.
4: És ez egy olyan lista lesz, amit néhányan megkaptatok Prágában, amikor ott voltunk.
3: So the number one reason is that visitors return if they feel the presence of God.
4: Az elsődleges ilyen ok az Istennek a jelenléte. Amikor érzik az emberek Isten jelenlétét egy helyen, akkor oda vágyni fognak visszamenni.
3: Number two is that visitors return if they feel they can trust the leaders.
4: A második, hogy úgy érzik az emberek, hogy bízhatnak a vezetőkben.
3: It's taken me 40 years of being a leader to realize that people's trust in me is the most important thing.
4: 40 év vezetésre volt ahhoz szükségem, hogy megértsem azt, hogy mennyire fontos az emberek számára az, hogy bízhassanak a vezetőikben.
3: That's another whole topic.
4: Ez egy teljesen más téma.
3: But I had to learn to do the things that increase trust and not to do things that decrease trust.
4: Meg kellett tanulnom azt, hogy olyan dolgokat tegyek, amik felépítik és erősítik a bizalmat, és olyan dolgokat ne tegyek, amik pedig rombolják és csökkentik a bizalmat.
3: The next one on the list is that visitors will return if the worship service is positive, relevant and biblically sound.
4: A következő pont, hogy akkor fognak visszajönni az emberek a gyülekezetbe, hogyha a dicsőítő szolgálat pozitív, jelentőségteljes és bibliailag megalapozott.
3: So I think all three of those are important.
4: Úgy gondolom, hogy mindez a három tényező fontos.
3: And the service has to be conducted with heartfelt feelings and with excellence, both.
4: A szolgálatnak, tehát
3: yeah, the service has to be led with emotion, feeling, and also with excellence, both those things.
4: Tehát az egész alkalom vezetésének szívszerintinek kell lenni és kiválónak.
3: I actually think this church fills these.
4: Én azt gondolom, hogy ez a gyülekezet betölti ezeket a feltételeket.
3: And but I wanted to just list the list anyway.
4: De azért szeretnék végigmenni ezen a listán.
3: Visitors return if the church volunteers express genuine love and care.
4: Akkor is visszajönnek az emberek az adott gyülekezetbe, hogyha a gyülekezetben azt tapasztalják, hogy a szolgálók őszinte törődést és szeretetet nyilvánítanak ki feléjük.
3: So when they come for the first time, they feel that they are coming to family where they're accepted and loved and that someone actually cares for them.
4: Amikor az első alkalommal bejönnek és úgy érzik, hogy egy olyan közösségbe jöttek, ahol szeretettel fogadják őket mint családtagot és törődnek velük, akkor oda vissza fognak jönni.
3: And another reason is that they return if they see no obvious areas of neglect.
4: És a másik dolog, hogyha nem látnak nyilvánvalóan olyan területeket, ahol elutasítják őket.
3: So obviously every church has a few things that they do very well.
4: Nyilvánvalóan vannak minden gyülekezetben olyan dolgok, amiket igazán jól csinálnak.
3: We can't do everything the best.
4: Nem tudunk mindenben a legjobbak lenni.
3: But we don't want any areas that are obviously neglected.
4: De nem szabad, hogy
3: But I wanted to just list the list anyway.
4: De azért szeretnék végigmenni ezen a listán.
3: Visitors return if the church volunteers express genuine love and care.
4: Akkor is visszajönnek az emberek az adott gyülekezetbe, hogyha a gyülekezetben azt tapasztalják, hogy a szolgálók őszinte törődést és szeretetet nyilvánítanak ki feléjük.
3: So when they come for the first time, they feel that they are coming to family where they're accepted and loved and that someone actually cares for them.
4: Amikor az első alkalommal bejönnek és úgy érzik, hogy egy olyan közösségbe jöttek, ahol szeretettel fogadják őket mint családtagot és törődnek velük, akkor oda vissza fognak jönni.
3: And another reason is that they return if they see no obvious areas of neglect.
4: És a másik dolog, hogyha nem látnak nyilvánvalóan olyan területeket, ahol elutasítják őket.
3: So obviously every church has a few things that they do very well.
4: Nyilvánvalóan vannak minden gyülekezetben olyan dolgok, amiket igazán jól csinálnak.
3: We can't do everything the best.
4: Nem tudunk mindenben a legjobbak lenni.
3: But we don't want any areas that are obviously neglected.

szívünk legmélyen átadjuk neked, és köszönjük neked, hogy te foglalkozol velünk. Köszönjük, hogy átölelsz, hogy elviszed a bánatot, elviszed a könnyet, és amikor a ti jelenlétedben vagyunk, akkor minden bajunk elmúlik. Köszönöm, hogy te vagy a gyógyító, és a te gyógyító erőd ott van a te jelenlétedben, és most itt van a te jelenléted. És imádkozom, hogyha valakinek gyógyulásra van szüksége itt ezen a helyen, te jelenlétedben hadd gyógyuljon meg, hadd szabaduljon meg az ő élete, a gonosz minden munkáját.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: A hegyekről szeretnék beszélni. Mégpedig, hogy hogyan imádkozzunk a hegyekkel kapcsolatban. Egy történetet olvastunk, fölemlékeztek Józsué könyvéből, Kálebről, aki Hebront örökölte meg az Úrtól. Istennek egy ígérete volt. A hegyekkel kapcsolatban, hogyha megnézed a Bibliát, rendkívül sok hegyes Biblia vers van, úgyhogy több mint 1000 Biblia vers szól a hegyekkel kapcsolatosan. Hogyha hegyről és a hegyekkel kapcsolatos imákról vagy hozzáállásról nézzük ezeket a Biblia helyeket, akkor 3 nagy csoportba lehet osztani. Az egyik, amikor ott vannak azok a hegyek, amiket Isten azért adott, mint Józsuénak vagy Kálebnek, hogy örökségként elfoglaljuk. Arba. Ez volt ugye előtte a neve Hebronnak. Kirját Arba. Arba volt az óriások között a legnagyobb. Arba a szó szerint azt jelenti, hogy négyszeres. Tehát nem tudom, hogy ez mit jelentett, de azt mondták, hogy négyszer akkora. Tehát Góliátnak a mérete is egyébként le van írva, meg az ágyának a mérete, de azt olvassuk, hogy ez egy ilyen négyszeres darab volt, tehát a Góliátoknál, meg a többieknél nagyobb volt, Arba volt a legnagyobb. Egyszer már beszéltem arról, ha jól emlékszem itt, hogy egyrészt, ha megnézzük Dávidnak Sámuel könyve, Dávidnak az életét, ahol óriások voltak, ott biztos, hogy háború is volt. Ahol óriások voltak, ott biztos, hogy csatákra került sor. Úgyhogy először megnézzük azt, hogy szembe kerültünk az elmúlt időszakba, vagy szembe kerültél most ebbe az időszakba óriásokkal. Vagy szembe kerültünk hegyekkel, és ezekkel a hegyekkel mi Istennek a terve, mi Istennek az akarata. Úgy gondolom és úgy hiszem, hogy többeteknek nagy méretű hegy kihívásai vannak, vagy voltak ebben az időszakban, és Isten azt akarja, hogy megerősödjön a hited, a bizalmad, megerősödjünk a belevetett bizalomban, hogy akármilyen hegy is tornyosul előtted, akármilyen kihívásos helyzetben is vagy, akárhogy próbálkozik az ördög vádlással, kisebbségérzéssel, keserűséggel, vagy csüggedéssel, hitetlenséggel, vagy bármi mással, akkor is tudd, hogy Istennek gondja van rád, ott van abba a helyzetben, gondot visel rólad, és eltervezte, hogy meg is szabadítson, és készen van az ő terve arra a helyzetre pontosan. Nem csak gondot visel ebben a helyzetben, ha kihívások közé kerültünk, bármilyen területen, hanem teljes mértékű fölhatalmazást is ad a Szent Szellem által, hogy természet fölötti módon tudj helytállni, természet fölötti módon föl tud ismerni, hogy az a hegy milyen hegy, vajon olyan-e, amit el kell foglalnom? Vajon olyan hegye, amiről mondjuk Márk evangéliumában beszél Jézus, hogy odébb kell tennem, hogy ess a tengerbe, tűnj el, vagy amit Zakariás prófétánál olvasunk, hogy legyél olyan, mint a síkság, és lapulj le teljesen, legyél lapájá, olyan jó károlisan. Vagy pedig egészen más hegyről van szó, amiről nem azt kell tennünk, hogy most félre az útból, hanem lehet, hogy föl kell mennünk rá, vagy rá kell építenünk az életünket. Mert ha megnézed, Mózes második, harmadik könyvében nagyon sok olyan rész szól, hogy nem csak a frigyláda, nem csak a szent sátor, hanem minden egyes apró dolgok, amik az Isten tisztelettel, tehát a mózesi Isten tisztelettel kapcsolatosak, sokszor ott van az a fél mondat, hogy úgy csináld meg, ahogy a hegyen megmutattam neked. Na hát ez nem a Kirját Arba hegye volt, meg nem az a hegy, amiről azt kell mondanod, hogy es a tengerbe, hanem ez egy más hegy. Tehát lehet, hogy ott van egy hegy, ami ott tornyosul előttünk. Először is a legfontosabb és leglényegesebb az, hogy tudjuk, hogy az milyen hegy. Mi azzal Istennek a célja, mert mindegyikkel van Istennek célja az életünkben, mindegyikkel kapcsolatosan tudnod kell, hogy Isten kézben tart mindent, egyetlen egy hegy se tornyosulhat előtted, Isten tudta, és Isten beleegyezése nélkül, ha ő azt megengedte, akkor ő pontosan tudja, hogy miért van ott, és hogyha akadályként tornyosul előtted, akkor pontosan eltervezte és elkészítette azt, hogy átvigyen, áttörjön, vagy megsemmisítse azt az akadályt általad, vagy rajtad keresztül. Tehát ilyen esetekben, amikor kihívások, hegyek előtt vagyunk, az első és legfontosabb az, hogy Isten kiemeli az örökkivaló igazságokat a számunkra. Mert muszáj levenni a tekintetünket a természetes képességeinkről, erőnkről, lehetőségeinkről, mert azzal nem megyünk semmire. A következő pedig az, hogy különbséget akar tenni, hogy most ez milyen. Milyen forrás, mit kell vele csinálni. Most hármat nézünk meg, és az első az a hegy, amit Isten azért adott, hogy foglald el. Az első hegy, ami azért van előtted, hogy fölmenj rá, rátedd a lábadat, megvesd a lábadat, és egy hídfő állást képez Isten királysága számára azon a hegyen, és azt mond minden arbának, hogy most ellened megyek az Úr Jézus nevében, levágom a fejedet, és átadom a te testedet a mező vadjainak és az ég madarainak, és azt az örökséget, amit eddig te birtokoltál, bitoroltál, Isten nekem adta, és ezt most elveszem tőled a Jézus nevében. Sokszor, ha megnézed ősi erődítményeket, régen is ilyen erősségeket, várakat hegyekre építettek. A hegyeknek volt egy olyan stratégiai, geostratégiai jelentősége, hogy amikor fönt volt a vár, az erősség, és jött ellene ellenség, akkor jól átláttad, hogy most ki jön, mi jön, milyen erőkkel vonulnak föl. Gyakorlatilag könnyebben meg lehetett erősíteni, könnyebben lehetett védeni, és az erősségeket, várakat támadó ellenség sebezhetőbbé vált. Jobban lehetett támadni az erősségeket, ostromlókat. Az biztos, hogy egy-egy ilyen erősség, egy-egy ilyen vár stratégiailag kulcsfontosságú volt egy-egy térségnek a birtokba vételéhez, vagy egy-egy térségnek az uralkodásához. Tehát sokszor volt úgy, olvassuk mondjuk a Józsué könyve, vagy utána a Bírák könyve a következő könyvben, hogy Izrael fiai is egy-egy térséget addig nem tudtak birtokba venni, amíg a térséget uraló, hegyen épült erősséget el nem foglalták. És sokszor előfordult, hogy évszázadok teltek el, mire azt az erődítményt bevették. Gondoljatok csak magára Jeruzsálemre, ami a jebuzeusoknak az erődítménye volt. Évszázadok teltek el, és Dávid idejébe jött el az az idő, amikor Dávid azt mondja, hogy hát nem már, hát Isten azt mondta, hogy ezt vegyük birtokba. És emlékeztek, hogy ő volt az, és ez az uralmának a legelején történt, aki utána elfoglalta Jeruzsálemet, a jebuzeusok várát. Tulajdonképpen Joáb így lett hadvezér. Mert emlékeztek, hogy mit ígért meg Dávid? Aki legelőször kitűzi a zászlót, aki legelőször bemegy oda, azé lesz a hadvezéri pozíció. És akkor fölment. Joáb volt ez az ember, és így lett hadvezér. Nem a jelleme és nem a karaktere vitte őt abba a pozícióba, hanem Dávidnak egy ígérete. Józsué 11.21-ben ezt a verset olvasom föl. Elment Józsué ebben az időben, kiirtotta az anákokat a hegyek közül, Hebronból, Debírből, Anábból, Júda minden hegyéről, és Izraelnek minden hegyéről, városaikkal együtt eltörölte őket Józsué. Az Anák fiai híres neves emberek voltak, mert a termetüknél fogva az Anákok, azok nagyon nagyok voltak, ezt ha megnézzük a Bibliát, óriások voltak. Károli így fordítja, de nagyon sokszor ez egy hát ördögi befolyás alatt születettekről is beszél a Biblia. Természetes szinten ezeknek a legyőzése az 5 Mózes 9.2-ben, azt olvassuk, fölolvasom, azt mondja, hogy legyőzöl majd nagy és magas termetű népeket, az Anák fiakat, akikről magad is azt hallottad, kicsoda állhat meg az Anák fiak előtt. Tehát természetes szinten elfoglalni az Anák fiai által uralt városokat, erősségeket, várakat lehetetlennek tűnt. Ezért volt az, hogy a kémek is, amikor ezt meglátták, látták, hogy fantasztikus, jó a föld, nagyok a szőlőfürtök, mindenféle gyümölcs nagy, de látták az Anákokat, látták az óriásokat, és látták azoknak a fegyvereit, de Isten azt akarja, hogy tudd meg, hogy egyetlen ellenség se túl nagy ahhoz, hogy Isten, ha azt mondja, hogy örökségül készítettem számodra, ne tudjon neked győzelmet adni fölöttük. Minden Anák fölött, minden olyan hegy fölött, ami bármilyen bevehetetlennek is tűnik, de Isten ígérete ott van a szívedbe, azt azért adta, mert neki nem túl nehéz, neki nem lehetetlen, neki nem bevehetetlen, hanem azt mondja, hogy hidd el, hogyha én vagyok veled, ha én hívtalak el arra, hogy azt vedd birtokba, ha én mondtam azt neked, hogy az a te örökséged, azért adtam, azért készítettem, és azért mondtam ezt neked, mert ezt akarom, hogy meg is lásd, hogy birtokba vedd. Én megyek előtted, én leszek veled, én erősítem meg a kezedet, az én erőmet adom neked. Ami túl van, fölötte van a te természetes képességeidnek. Vagyis el tudod foglalni. Birtokba tudod venni, aminek a elfoglalására Isten téged elhívott. Ugye a Józsué 14-et olvastuk föl, legalábbis néhány verset belőle. A 12-es vers és a 13-as így szól. Oda ment ugye Káleb Józsuéhoz. Add nekem ezt a hegyet, amiről azt mondta az Úr, hogy megteszi. Mert magad is hallottad azon a napon, hogy Anákok vannak ott, nagy és erősített városok. Hát, ha velem lesz az Úr, és kiűzöm őket, ahogy megmondta az Úr. Megáldotta őt Józsué, és odaadta Hebront Kálebnek, a Jefunné fiának örökségül. Három kérdést fogok föltenni, és én örülnék, hogyha esetleg, ha van egy mobilod, hogy fölírnád ezt a kérdést. Vagy van egy papírod, ceruzád, van egy noteszed, írd föl ezt a három kérdést. Most csak az elsőt mondom el. Az első kérdés, kérdezd meg Istentől, hogy Uram, mi az a hegy, aminek a meghódítására engem elterveztél? Mi az a hegy, amit nekem örökségül készítettél? Káleb évtizedeken át tudta, hogy Hebron az a hely. Káleb évtizedeken át ezt látta a szemei előtt, amikor az ő kortársai, rokonai, barátai, szomszédai végig meghaltak, kihultak, a pusztában eltemették őket. Káleb szemei előtt ott volt Hebron, amit Isten megígért neki, és azt tudta, hogy az a város az én örökségem lesz. Ezért nem halok meg. És nem mehet el az én erőm, akkor is, ha 80 fölött leszek. Nem mehet el az erőm, mert még a nagy Anákokat, Arbát is le kell kaszabolnom, és le kell győznöm, és le kell vágnom, és birtokba kell vennem, hogy a gyerekeimnek és az unokáimnak átadjam örökségül. Káleb tudta, hogy Hebron az az ő öröksége. nem akkor derült ki, hanem már évekkel és évtizedekkel korábbról tudta. Kérdezd meg ezt az úrtól, hogy Uram, mi az a hegy, melyik az a hegy, amit nekem örökségül készítettél? Az az örökséghegy, ami a te természetes erődből birtokba vehető, az valószínűleg nem az Istentől elkészített örökséghegy. Ahhoz nem kell Isten. Ha elég az örökséged birtokba vételéhez a te természetes képességed, ahhoz nem kell Isten. Ahhoz nem kell Isten természet fölötti ereje. De Isten olyan örökséget készített, és olyan örökséget akar, hogy birtokba tud venni, amihez menet közben előtte is, és utána is tudod, és bizonyságul el tudod mondani, hogy ezt az Úrral vettem birtokba. Kevés volt hozzá az én erőm, de segítségül hívtam, és ő megadta az ő erejét, megadta a képességet, és birtokba tudtam venni. Melyik az a föld, melyik az a terület, amit Isten neked akar adni? Lehet, hogy most a Szent Szellem valamilyen képet ad, valamilyen régebbi álmodat hozza előre, eléd. Lehet az a örökség, lehet egy kapcsolat, lehet egy régió, lehetnek emberek, akik majd megtérnek. Második Zsoltár 8-as vers, örökség. Lehet egy térségnek az atmoszférája, lehet, hogy a munkahelyednek a légkörei. Légköre az, amit a kezedbe adott ígéretként Isten, és azt mondta, hogy a te szíveden múlik. Mert örökségül odaadom neked. És rajtad múlik, hogy a főnököd, a beosztottak, és ott milyen légkör van azon a munkahelyen. Lehet, hogy a környezet, lehet, hogy a szomszédok, nem tudom, lehet, hogy az egészséged, vagy Istennek a gondviselése, anyagi ellátása. De mi az a hegy, mi az a Hebron hegy, mi az a terület, amit Isten neked ígéretként odad, ami túlmutat a te természetes erődön. Üzleti élet, vállalkozás, kreativitás, nem tudom, befolyás, oktatás. Most csak eszedbe juttatom azt, a Izajás 28:6 volt most az elmúlt napokban többször bennem, ismeritek, hogy az ítéletnek a szellemét adja annak, aki beül az ítélő székbe, Isten, és hősi erőt ad azoknak, akik a kapuban megfordítják az ellenséget. Tehát ugye a kapukban, vagy a kapuk előtt, a kapuknál. Ez a kapuk és a hegyek, a társadalmi kapuk, a társadalmi hegyek. Hogy Isten vajon mely társadalmi hegyre, mely társadalmi hegy területére adott neked ígéretet? Gondold végig. Ezt a kérdést írd föl, mert lehet, hogy a választ most nem bírod, és nem tudod mindet teljességében leírni és befogni az elmédbe, de legyen egy vágy, egy nyitottság arra, hogy Istenem, én erre a kérdésre világos és egyértelmű választ akarok. Tudni akarom, hogy miért fussak. Tudni akarom, hogy miért küzdjek. Káleb tudta éveken és évtizedeken át. Isten nekem azt megígérte. Arba városa az én városom lesz. Arba az a nagy, négyszer akkora óriás, mint a többi, azt az örökségemül nekem adja Isten. Isten célja számodra ezen a területen, ebben a helyzetben, hogy hozz egy átformálódást, egy áttörést, egy tovább lépést. Nem tudom, hogy mely terület, mi az a terület az életedben, de hadd, hogy ember, befolyás, társadalmi hegy, munkahely, légkör, egészség, anyagi, akármi, de hogy el tudja érni Isten általad és rajtad keresztül azt az áttörést, el tudja érni általad is rajtad keresztül azt a változást, azt a tovább lépést, amit ő eltervezett számodra. Amen. A második. Az eltávolítandó hegy. Márk 11, klasszikus, 22-23. Jézus azt felelte, nekik legyen hitetek Istenben, vagy másik fordítás, ugye, hogy legyen bennetek Isten hite. Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj föl, ugorj a tengerbe, és szívébe nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg is lesz neki, amit kimondott. Az eltávolítandó hegyek a Bibliába közismert téma. Nem egy, nem kettő ilyen példát lehetne mondani, nem csak az Ó, hanem az Új Szövetségben is. És hadd meg, hogy a mennyei Atya mit akar mondani a Szent Szellem által ezzel az eltávolítandó heggyel kapcsolatban számodra. Ez a lehetetlenség, amivel szembe kerültél, Isten az ő szeretete által bele szólja a szívedbe és beleégeti. Többé nem lesz lehetetlen, mert számomra nincs lehetetlen. És azt akarom, hogy tudd, hogy a lehetetlenek lehetségessé válnak én bennem. Ezt akarja Isten, hogy megértsd. Ezt akarja Isten, hogy fölfogd is valahogy, ne csak az elméddel, hanem a szívedbe be tudja vésni. Az 1 Korintus 13 a szeretet himnusza, emlékeztek, ott is beszél erről, még ha akkora hited van is, hogy hegyeket mozdít el. Tehát Pál apostol is előhozza, hogy igen, a hited által hegyeket tudsz elmozdítani. Ez önmagában nem ez a csúcs, mert a csúcs maga Istennek a szeretete. És amikor Istennek a szeretete tölt be, akkor az Isten szeretetéből, ahogy működik, ahogy a Galata levél, a szeretet által munkálkodó hit, az, ami valamit ér, az, ami tényleg előre visz. De hogyha Isten szeretete által munkálkodik, akkor a hited által a hegyek elmozdulnak. A hited által Isten szeretetében a hegyek félretolattatnak. Izajás 40, a 4-es vers így szól. Minden völgy fölemelkedjen, minden hegy és halom lelapuljon és alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé, a bércek pedig rónává, síksággá. Vagy emlékezz meg Zakariás prófétáról, a 4. fejezet 7-es vers azt mondja, hogy ki vagy te nagy hegy? Ugyanis egy-egy hegy nem csak egy szituáció lehet, lehet, hogy egy konkrét személy. 13. A szeretet himnusza, emlékeztek, ott is beszél erről, még ha akkora hited van is, hogy hegyeket mozdít el. Tehát Pál apostol is előhozza, hogy igen, a hited által hegyeket tudsz elmozdítani. Ez önmagában nem ez a csúcs, mert a csúcs maga Istennek a szeretete. És amikor Istennek a szeretete tölt be, akkor az Isten szeretetéből, ahogy működik, ahogy a Galata levél, a szeretet által munkálkodó hit, az, ami valamit ér, az, ami tényleg előre visz. De hogyha Isten szeretete által munkálkodik, akkor a hited által a hegyek elmozdulnak. A hited által Isten szeretetében a hegyek félretolattatnak. Izajás 40, a 4-es vers így szól. Minden völgy fölemelkedjen, minden hegy és halom lelapuljon és alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé, a bércek pedig rónává, síksággá. Vagy emlékezz meg Zakariás prófétáról, a 4. fejezet 7-es vers azt mondja, hogy ki vagy te nagy hegy? Ugyanis egy-egy hegy nem csak egy szituáció lehet, lehet, hogy egy konkrét

de hogyha Isten szeretete által munkálkodik, akkor a hited által a hegyek elmozdulnak. A hited által Isten szeretetében a hegyek félretolattatnak. Izajás 40, a 4-es vers így szól. Minden völgy fölemelkedjen, minden hegy és halom lelapuljon és alászálljon. És legyen az egyenetlen egyenessé, a bércek pedig rónává, síksággá. Vagy emlékezz meg Zakariás prófétáról, a 4. fejezet 7. vers azt mondja, hogy ki vagy te nagy hegy? Ugyanis egy-egy hegy nem csak egy szituáció lehet, lehet, hogy egy konkrét személy. Az ördög odarakott a Isten életedbe, az ő ígéretei megteljesedése útjába egy személyt. És ezen a személyen keresztül akarja az ígérete megteljesedését meghiúsítani. Erre azt mondja Zakariáson keresztül, hogy ki vagy te nagy hegy? Ki vagy te, hogy meg akarod akadályozni Isten ígéretének a beteljesedését az életembe? Síksággá válsz Zorobábel előtt. Ő teszi föl a zárókövet, miközben ezt kiáltják. Áldás, áldás, szálljon rá! A második kérdés, egy imádkozva kérdezd meg ezt az Úrtól, hogy mennyei atyám, mi az a nagy hegy az életembe, az ígéreteid beteljesedése útjában, amit félre kell tolnom. Amit el kell távolítanom. Amire nem azt mondod, hogy fölmenjek, és megtapossam, fölmenjek és birtokba vegyem, mint Kirját Arbát, hogy Hebron legyen belőle, hanem azt mondjam, hogy es a tengerbe. Vajon milyen akadály áll Isten akarata megteljesedése útjában az életemben? Mi az az akadály? Ember, körülmény, vagy valami szellemi erősség? Nem tudom. Hogy lehet, hogy egy emlék, egy seb, lehet, hogy keserűség, érzés, ami fogva tart. Ugyanehhez a kérdéshez, csak ugye magyarázó tovább, hogy jobban megértsem Istennek a válaszát, hogy hogyan tudok részt venni az akadály eltávolításában Istennel együtt, az imáim, a megvallásom, a hitcselekedeteim, az engedelmességem, vagy a böjtölésem által, hogy adjon ebbe útmutatást és vezetést az Úr. Egyetértetek ez imakéréssel? Amen. Néha ugye, amit mondtam, úgy gondoljuk, hogy ez a hegy probléma, ne probléma, vagy körülmények, vagy konkrét emberi személy. Ez mind lehet. De van, amikor ez egy szellemi erősség. És van, amikor a szellemi erősséget, ha megnézitek Józsué könyvét, vagy a Bírák könyvét, volt úgy, hogy törzsek egymást segítségül hívták, ahhoz, hogy a kijelölt örökséget birtokba vegyék. Összeállt az egyik törzs a másikkal, és azt mondta, elmegyek, hogy a neked kijelölt örökségrészt birtokba vegyük, és kiűzzük onnan a kananeitákat, vagy a girgazeusokat, perizeusokat, akármilyen istákat. És utána pedig, mikor ez megvan, akkor pedig gyere el te is, és segíts nekem is birtokba venni azt az örökségrészt, amit nekem adott Isten. És úgy gondolom, hogy vannak olyan hegyek, aminek a félretolásához nem vagy elég. És nem kell azt szégyelni, hanem szólj a testvérednek, szólj a barátodnak. Ez nem pletykálás, hanem segítségül hívlak. Hogy egy előz ezret, és öten tízezret, és lehet, hogy csak 8000 van, és összeálltok ketten. És kiűzitek.

0: hittel.
1: Amen.
0: Vagy hárman. Lehet az egy háztakarítás, egy lakástisztítás. Van egy vállalkozásod, és a vállalkozásodban valami nem úgy működik, ahogy szeretnéd. Gondolkodtál már azon, hogy átadtad úgy teljességében azt a vállalkozást a helységgel, az eszközökkel, úgy mindennel együtt az Úrnak? Akkor hív néhány embert, akik érettek ebben, és imával szenteljétek oda Isten számára. Ha kell, akkor tisztítsátok meg. Emeljétek föl azon a helyen az Úr Jézus Krisztusnak a nevét, hogy legyen elválasztva a helyek is, a munkahelyek is, a helyiségek, eszközök is, a családok, az otthonok, hogy legyen elválasztva Isten céljaira, hogy ne tudja oda betenni az ördög a lábát. Figyeld meg, amikor mész és mászol föl egy hegyre, akkor a tekinteted mindig fölfele irányul, mert a hegycsúcs egyfajta kihívás. De itt nem megmászni akarom. Itt nem megmászni akarom az egész térséget, az egész körülményeimet, azt a helyzetet uralja az a hegy. Minden szem arra a hegycsúcsra irányul, nem lehet nem ránézni, nem lehet nem észrevenni. Elvonja a tekintetedet, elvonja a figyelmedet, leveszi a fókuszodat is az Úrról. Ezért muszáj, hogy megharcold és mondd azt, hogy ess a tengerbe, és lapulj le, legyél olyan, mint a síkság. Amen. Az Úrral való személyes, bensőséges kapcsolatban semmi se olyan nagy, amit ne tudjonnan félre mozdítani. Amit ne lehessen eltávolítani. Isten jelenléte az. Nem a szavak meg a szavaknak az egymás utáni formulája, hanem Istennek a jelenléte és szeretete. És az a meggyőződés, hogy ez Isten terve és akarata. Harmadik. Ez pedig az a hegy, amire rá kell építened mindent. Máté 6. Jöjjön Uram el a te királyságod is. Legyen meg a te akaratod itt a földön úgy, ahogy megvan a mennyben. És olvasom föl a Dániel könyvének a második fejezetéből a 34-es, 35-ös verset. Ismeritek, a királynak adott az Úr egy álmot, nagy szoborról, és utána Dánielen keresztül megadta a magyarázatot. Dániel elmondta a királynak az álmot is, és a magyarázatot is. Mi alatt nézted a szobrot, emberi kéz érintése nélkül egy kőszikla zúdult le a magasból, és eltalálta a szobor lábfejét, ami vasból és cserépből volt, és összetörte azt. Majd a vas, a cserép, a bronz, az ezüst és az arany, vagyis az egész szobor ízzé porrá zúzódott. Olyan lett, mint polyva a szérűn, a gabona aratása után a csépléskor. Azután a szél fölkapta a törmeléket, és úgy elfújta, hogy a szobornak nyoma sem maradt. És ezt figyeld meg, az a kőszikla pedig, ami a szobrot összetörte, hatalmas heggyé növekedett, és betöltötte az egész földet. Amen. Ez a szobor az emberiség életébe egymást követő birodalmakat és hatalmas királyságokat jelzett és jelképezett. És Isten elmondta Dánielen keresztül, elmondta Nabukodonozornak, és kijelentette, hogy eljön az az idő, és pont a római vas és cserép lábas birodalom idejébe jön el, ide a földre, a mennyből a kéz érintése nélkül az a kőszikla lezúdul, és összetöri az egész birodalmakat, és úgy, hogy elkezd növekedni, és betölti az egész földet. És ez maga Istennek a királysága. Erről adott már látást Ószövetségbe a prófétáink keresztül Isten. Mi már tudjuk, ebbe egy óriási kegyelem, most 2020-ban tudjuk, hogy ez a kőszikla maga názereti Jézussá Jézusban eljött Istennek a fia, és az ő királysága. Ő ezt jelenti. És amikor a királyságról beszélünk, akkor Isten uralmi területéről beszélünk, az ő királyságáról beszélünk. Ott van Isten királysága, ahol tud uralkodni, ahol az ő uralma és uralmi befolyása érvényesül. És amikor kérjük az Urat, hogy Uram, jöjjön el a te királyságod, az azt jelenti, hogy kérjük az életünkbe is, hogy Isten uralma tudjon megvalósulni, megnyilvánulni. Uram, tudj uralkodni azokon a területeken is, ahova eddig nem engedtelek be. Nem azért lehet, mert tudatosan azt akartam, hogy távol tartsam és elrejtsem Istentől, hanem egyszerűen a testi természetnek a reflexeiből, tesz szerint élve, tesz szerint gondolkodva, tesz szerint döntve, nem adtam át esetleg még életem bizonyos területeit Istennek. És azt mondja az Úr, taníts bennünket imádkozni válaszra, vagy kérésre válaszként, hogy jöjjön el, Atyánk, a te királyságod, a te királyi uralmad legyen az életemnek azon a zegzugos területén is. A jövőmmel kapcsolatosan, a kapcsolatokkal, az anyagi területeimmel, az egészséggel, a munkahelyemmel kapcsolatosan. Tudod, amikor Isten királysága halad előre, akkor az megnyilvánul és látható is. Ezt mondja Lukács 11:20-ban. Ha pedig Isten hatalmával űzöm ki a gonosz szellemeket, akkor nyilvánvaló, hogy eljött hozzátok Isten királysága. Figyeld meg, Isten kinyilatkoztatta, kijelentette magát régen, és ő ugyanaz most is, ő ugyanúgy kijelenti magát ma is. Isten ugyanaz holnap is, Isten kijelenti magát holnap is. Tehát amikor például ott van a bátyád, ott van édesapád, ott van a feleséged, ott van a szomszédod, és nem tudsz mit csinálni vele, mert nem tudod ökrösszekérrel, nem tudod behúzni Isten dolgaiba. Nem tudsz erőszakot gyakorolni és hatni a szívére, a lelkére. De azt mondja Isten, hogy van, ami képes rá. Istennek a királysága. Hadd érintse meg. De kérd Istent, hogy Uram, a te királyságod jöjjön el rajtam keresztül olyan módon, hogy meg tudja érinteni a férjemet, meg tudja érinteni a feleségemet, meg tudja érinteni az apámat, a bátyámat, a húgomat, a nővéremet. Amen. Amikor Isten királysága eljön így, akkor túl sokat nem kell csinálnod. Egyszerűen csak át kell adni magadat, és amit adódik, abba bele kell engedelmes szívvel, időt kell csak adnod rá. Tudjátok, egyébként itt elmondok zárójelbe egy dolgot, hogy sok ember életében azért nem tud Isten királysága megnyilvánulni, mert nincsen olyan érett tanítványi életet élő keresztény a közelébe, aki időt szánna erre. Ez igaz a tanítványá válása is, a megtérése, az újjászületése. Időre van szükség, mindegyikünkre van szükség. Rád is szükség van. Egy dolog az, hogy valaki prédikál vasárnap. Egy dolog az, hogy valaki egy-egy csoportba beszél. De rád van szükség ahhoz, hogy az ismerőseid, a barátaid, vagy akiket még nem is ismersz, de oda visz Isten hozzá, hogy időt szánj rájuk. Mert ahhoz, hogy Isten királysága természet fölötti módon megnyilvánuljon az ő életébe, emberekre van szükség, akik erre időt szánnak. És tudom, hogy az idő az, amiből egyre kevesebb van. Egyre rohanóbb világban élünk. De muszáj időt szánnunk emberekre. Mondd a melletted levőnek, időre van szükségem. Mondd egy másiknak, időre van szükséged. Mert Isten akar használni, hogy az ő királysága megnyilvánuljon általad. Legyünk Istennek olyan emberei, akik egyszerűen tűzben égünk egy szent látással, hogy Isten királysága eljön rajtam keresztül. Isten királysága megnyilvánul rajtam keresztül. Mondd ki velem, Uram, vágyom arra, akarom, és dolgozok ezen, hogy a te királyságod megnyilvánuljon általam és rajtam keresztül. És imádkozd velem együtt. Mennyi atyám, a te királyságod, mutasd meg, hogy milyen sajátos tulajdonságait akarod, hogy beépüljön a döntéseimbe, a hétköznapjaimba, hogy felszabaduljon egy-egy helyzetre a te királyságod, a kapcsolataimba, az otthonomba, munkahelyembe. És ez a harmadik kérdés, hogy írd föl, hogy ennyi atyám, mutasd meg, hogy a te királyságod hogyan tud megnyilvánulni ebben és ebben a helyzetben. Gondolj egy konkrét helyzetre. Ha nem gondolsz semmire, akkor azt mondom, hogy most. 2020. augusztus 23-án. Tudom, hogy van most is megoldandó az életedbe. És erre a megoldandó dologra, hogyan akarja Isten, hogy megnyilvánuljon az ő királysága, az ő királyi uralma természet fölötti módon? Mert az ő királysága erőben és hatalomban van. Hogyan szeretné általad rajtad keresztül azt a természet fölötti erőt megnyilvánítani? Mondd el velem együtt, mennyei atyám, mutasd meg nekem, hogyan néz ki ez az egész helyzet, ez az egész szituáció a te szempontodból, a te szemszögedből, a mennyből. Mert ott vagyok most veled, a Krisztusban a te jobbodon, a mennybe. Legyen egy vágy benned, hogy akard meglátni, megjeleníteni Istennek a királyságát a családba, a kapcsolatokba, munkahelyen, a szolgálatba, gyülekezetbe. Tudjátok, sok emberről hallom, hogy a fontossági sorrend, Isten, család, gyülekezet, szolgált, vagy munka, sokféle sorrend. Az a helyzet, hogy Jézus, tudjátok, milyen sorrendet állított föl? Először keressétek Istennek királyságát és az ő igazságát. Először. Először. Először. És Uram, mutasd meg azt, hogy hogyan akarod megnyilvánítani a te királyi uralmadat az otthonomba, a családomba, házasságunkba, a gyereknevelés területén, a gyerekem életébe, az unokáim életébe, az időbeosztásomba, a munkahelyemen, a gyülekezetbe, azon a szolgálati területen, ahol felelősséget vállaltam. Hogyan akarod, hogy a te királyságod megnyilvánuljon, és manifesztálódjon az ima életem területén, a bibliaolvasásom terén? Adj, Uram, ebből egy lenyomatot, egy kijelentést, égesd a szívembe. Adj kegyelmet, hogy meglássam, fölismerjem, hogyan akarod, hogy a te királyi uralmad megnyilvánuljon egy-egy családi nagy találkozón, amikor a nagypapának a x-edik születésnapját üljük. Hogy ne gyerekkori történetek, anekdotáknak az egymás utániságából teljenek az órák, hanem a te királyságod meg tudjon nyilvánulni, és a te szereteted, jóságod természet fölötti módon meg tudjon valósággá, ha kell, gyógyulássá és szabadulássá nyilvánulni. Tudjátok, Isten királysága az a hegy, ami minden más hegy fölé akar magasodni. És akár engedi ezt másik hegy, akár nem, akkor is fölé magasodik. Úgyhogy a legjobb, hogyha arra teszed az életedet, hogy Isten királysága hegyére építesz. Mert ez a hegy növekedni fog. Ez a hegy minden hegy fölé fog emelkedni. Hogyha Isten királysága hegyén megveted a lábadat, erre építed az életedet, életed minden területét és aspektusát, azt veszed észre, hogy nem fog meginogni, amikor körülötted minden remeg. Nem fog egyszerűen megrendülni az életed, és mindaz, amit Isten királyságára nézve építettél, Istennek az ígéreteire, bármi is megremeg, bármi is megrázkódik, bármi is összeomlik, akkor is az életed és mindaz, ami Isten királyságának a hegyére épül, stabilan meg fog állni, mert növekedni fog Isten királyságának a kősziklája. Sámuel első könyvének 5. fejezet első 5 versét hadd olvassam föl. Ismerős a történet, ugye Sámuel könyve úgy kezdődik, hogy megszületik kis Sámuel, utána elkerül Élihez, a főpaphoz, és kisgyerekként Isten már elég nagy horderejű, nagy kaliberű kijelentést ad Éli az ő fiai haláláról, a Frigyláda elfoglalásáról, filiszteusok győzelméről, stb. Stb. És olvasom, a filiszteusok fogták Isten ládáját, elvitték Ébenézerből Asdódba. Megfogták a filiszteusok Isten ládáját, bevitték a Dágon templomába, Dágon mellé elhelyezték. És mikor az asdódbeliek másnap korán fölkeltek, azt látták, hogy Dágon szobra leesett arccal a földre az Úr ládája előtt. Fölvették Dágon, és ismét a helyére állították. Mikor megint másnap korán fölkeltek Dágon szobra, ismét leesett arccal volt a földön az Úr ládája előtt, de már Dágon feje is, a keze feje is letört, mind a két keze feje, és a küszöbben voltak, csak Dágon szobor dereka maradt meg. Tudod, nem marad egyetlen egy királyság se éppen. Isten királysága növekszik, és azt akarja, hogy minden Dágon összetörjön. Azt akarja, és akkor nem lesz törés az életünkbe. Akkor nem lesz törés az érzelmünkbe, a számításainkba, az Úrba vetett bizalmunkba, ha nincs Dágonba való bízás, egy se. Ha nincs Nabukodonozori birodalmakba való bízás, egy se. Mert ezek mind összetörnek. Egyetlen egy hegy, egyetlen egy kőszikla az, amire építs, az pedig Isten királysága. Az pedig Isten királyságának a hegye. Legyen ez az egyetlen egy hegy. Mondd velem együtt, egy hegy. Egyetlen hegy. Isten királysága hegye. Ez legyen az életembe, mindenek fölött, a Jézus Krisztus nevében. Ez legyen az imád, és ez legyen a szenvedélyed, ez legyen a célod, hogy Isten királysága tudjon növekedni. Három hegyről beszéltünk, az egyik az, amit el kell foglalnod. Az egyik az, amiken ott vannak az anákok, amelyiken ott van arba. És azt mondja Isten, neked ígértem, az a jó, hogyha azt mondod, hogy a saját erőmből, amikor fölismered, hogy a saját erőmből nem megy, akkor tudod legyőzni az arbát Isten erejével. Második, az a hegy, aminek azt kell mondanod, menj az utamból. Ess a tengerbe. Akinek azt kell mondanod, lapulj össze, mert én megtaposlak, és áldás jön arra a helyre, ahol most vagy. És nem fogod uralni Isten terve, akarata beteljesedésének az útját az életembe. De ezt kimondhatod a testvéreid életébe, a családod is, a gyülekezeted, vagy akár a városunk, vagy akár az országunk életébe. Amen. És a harmadik király, a harmadik hegy, az pedig Isten királysága, amiről nem kell ellene harcolnod, egy dolgot kell tenned, építsd rá az életedet. És a stabil lesz, rendíthetetlen és öröm.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek
4: a Rádió Sanc műsorán.

És köszönjük neked, hogy te foglalkozol velünk. Köszönjük, hogy átölelsz, hogy elviszed a bánatot, elviszed a könnyet, és amikor a ti jelenlétedben vagyunk, akkor minden bajunk elmúlik. Köszönöm, hogy te vagy a gyógyító, és a te gyógyító erőd ott van a te jelenlétedben, és most itt van a te jelenléted, és imádkozom, hogyha valaki